Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunkban, október 5-én hétfőn, a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő műfordítótól származik, aki 1917-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom önöket, ha velem tartanak a következő 3 órában. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk, utána pedig a 2. órában áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó 1/2 órában lélekhangoló rovatunk következik. Adásunk utolsó órájában pedig irodalmi kincsek rovatunk ismétlését közvetítjük. Ezzel várom tehát önöket, ha tehetik, tartsanak velem. A következő közel 1 órában a tegnapi istentiszteletet sugározzuk, melyet az Írisztelepi egyházközségben rögzítettünk. Igét hirdet Farkas László lelkipásztor.

a mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdő énekként énekeljük Isten dicsőségére a 151-es énekünket. 151-es énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. 151-es énekünk első versét énekeljük.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Krónikák második könyvében, a 27. fejezetben. 25 éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Jésúra volt, Cádok leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan az apja Úziás, csak hogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. Ő építette meg az Úr háza felső kapuját, és sokat épített a várhegy kőfanán is. Júda hegyvidékén városokat emelt, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat épített. Harcolt az Ammónia királya ellen, és le is győzte. Az Ammóniak abban az esztendőben 100 talentum ezüstöt, 10 000 kor búzát, 10 000 kor álpát fizettek neki. Ugyanitt küldték neki az Ammóniak a második és harmadik évben is az ajándékukat. Nagy hatalomra tett szert Jótám, mert álhatatosan Istennek az útján járt. Jótám pedig az ő dolgait, háborúit, életútját megírta Izrael és Júda királyainak, vagy királyairól szóló könyv. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Aztán Jótám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Áház lett a király. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére a 482. énekünket énekeljük. 482. énekünknek mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ért.

Csendesedjünk el imádságra. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ennek a hónapnak első vasárnapján is egybegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked ezt a napot. Hálásak vagyunk az életért, amelyet ma is tőled kaptunk ajándékba. És azért is, hogy ígéd által most is meg akarsz szólítani bennünket. Kérünk, csendesíts el bennünket. Segíts, hogy néhány percre, erre az órára félre tudjuk tenni a bennünk sokszor zakatoló gondolatokat, a félelmeket és mindazt, ami eltereli a figyelmünket, hogy reját figyeljünk. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, és mindazokat, akik hallgatják. Áld meg azokat, akik itt vannak közöttünk a templomban, és azokat is, akik otthonukba, akár kórházi ágy mellett, idős otthonokba, vagy egyedül hallgatják, követik ezt az igehirdetést az Agnus Rádión keresztül. Tedd a te ígédet áldása életünkbe. Te ismered a mi gondolatainkat. Te látod mindazt, amivel küszködünk. És tudjuk, Istenünk, hogy előtted nincs titok, és semmit sem kell elrejtenünk, sem a gyengeségeinket, sem az erőtelenségeinket, se azt, hogy sokszor elfáradunk, vagy akkor is, amikor reménytelennek látjuk a jövendőt. Akkor, amikor elcsüggedünk, te vagy az, aki odahajolsz hozzánk. Most azokért, a testvérekért szeretnénk kérni, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára szeretett hozzátartozójukat. Adj számukra vígaszt és reménységet. Áld meg őket a feltámadás boldog hitével. Kérünk, jöjj csendességünkbe, szólíts meg bennünket személyesen a te ígéddel. Újítsd meg szívünket a te újjáteremtő szavaddal. Mutasd meg, hogyan járhatunk életünk útján veled, és segíts, hogy életünket előtted rendezhessük, rendbe tehessük. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Ige hirdetésre készülve a 463. énekünk első 3 versét énekeljük. 463. énekünk első 3 versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszorít bennünket a délelőtti órában, úgy, amint az írva található a Krónikák második könyvében, a 27. fejezet 6. versében. Hogy Isten igéje a fent megnevezett helyen miként van megírva, felolvasom azt előttetek a Krónikák második könyvének 27. fejezetéből, annak a 6. verséből. Jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Így Jótám megerősödött, mert útjait az Úr, az ő Istene előtt rendezte. Így Jótám megerősödött, mert útjait az Úr, az ő Istene előtt rendezte. Szeretettel köszöntöm ezen a mai napon a gyülekezetet, és hálásak vagyunk, hogy a hónap első vasárnapjának a délelőttjén itt lehetünk az Isten szín előtt. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádió hullámhosszán vagy az interneten követik és hallgatják az Isten tiszteletet. Lehet, hogy most valaki családja körében hallgat bennünket, lehet valaki magányosan, egyedül az otthonában, lehet valaki emlékeiben visszagondolva szeretteire vesz részt ezen az Isten tiszteleten. És lehetnek olyanok, akik sajnos nem vehetnek részt erőtelenségük miatt itt ebben a templomban az Isten tiszteleten. Lehet otthon beteg ágyon fekszik. Vagy vannak testvérek, akik kórházi ágyon várják az ő egészségüknek a jobbulását. Vagy vannak mozgáskorlátozott testvérek, akik a maguk testi nehézségével már nem tudnak elindulni a felé, templom felé. Vagy vannak olyan testvérek, akik már nem tudnak beszélni sem. És mégis ki kell mondanunk azt, hogy együtt vagyunk az Isten szín előtt ezen az Isten tiszteleten. Azok, akik fizikailag itt vagyunk, és azok is, akik lélekben csatlakozunk ez az Isten tisztelethez. Isten lát mindannyiunkat. És talán a mai napunknak első nagy üzenete ez, hogy az Isten ismer bennünket, és tudja mindazt, amivel mi magunk küszködünk. Felolvasott igékből azt olvastuk, hogy Jótám király megerősödött, mert útjait az Úr az ő Istene előtt rendezte. És ez a felolvasott íge, ha kicsit elcsendesedünk, akkor majd megtapasztalhatjuk, hogy ma is tartalmaz üzenetet felénk, ma élő emberek felé. Mert mindannyian úton vagyunk. Jótám az ő életútját az Isten szín előtt élte. És mi is a mi életutunkat egyen-egyenként az Isten szín előtt éljük meg. Más úton járnak a gyermekek, mert az ő útjuk ez, gyerekkornak az útja. Más úton a fiatalok, mert az ő útjuk az. Más az ő gyermekét nevelő család, és más útja az idős embernek ebben a földi világunkban. És mégis van valami közös ezekben az utakban. Az, hogy mindannyian az élet útján az Isten felé haladunk. Van, aki ezen az életúton könnyebben tud előre haladni. Van, aki nehezebben. Van, aki az életének egészségével, így is mondhatnánk, kivirult élettel járja ezt az életutat, és van, aki betegségekkel küzd. Van, aki maga előtt látja már megtervezett jövőjét, és van, aki a következő napért imádkozik. Kedves testvérem, te, aki itt ülsz, aki Istennek háláját élvezheted azáltal, hogy fizikailag itt vagy, adj hálát az Istennek. És kedves testvérem, aki most beteg ágyon fekszel, neked is van egy utad. Ha már nehezen mozogsz,
vagy talán elveszítetted a látásodat, vagy tested valamely része már nem úgy szolgál, ahogyan eddig szolgált az életedben. Tudd, hogy Isten akkor is tud rólad és szeret téged, és előtte értékes ember vagy. Ha valaki azt gondolja már önmagára, hogy az én életem már vége fele halad, nekem már nincs sok hátra, az én életem már nem olyan értékes, mint régen, az ige azt mondja ma neked és mindannyiunknak, hogy ne add fel a reményt, mert az Istennel való járásodnak még nincs itt a vége. Haladj tovább az Isten által kijelölt úton. Mert nem az egészségünk, nem az erőnk, nem a munkánk, nem az, hogy mennyit tudunk teljesíteni tesz bennünket kedvessé Isten szín előtt, vagy értékessé Isten szín előtt. A mi értékünk egészen másban rejlik. Krisztus áldozatában. Isten adja meg tehát mindannyiunknak az igazi értékét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mi magunk rendezzük a mi útjainkat. Mégpedig az Úr előtt. De mit is jelent ez, hogy rendezni az útat az Úr előtt? Jótám király nem csak élte az életét, ahogyan mi magunk is mindannyian élünk ebben a világban, hanem azt az életet az Isten színe előtt élte. És e kettő között, hogy én élem az életem, és hogy Isten színe előtt élem az életem tudatosan, nagy különbség van. Lehet úgy élni ezt az életet, mint aki úgy gondol önmagáról, hogy én vagyok a fontos, amit én akarok. Vagy hogy mi lenne nekem jó? Vagy mit szeretnék én elérni ebbe az életbe? És lehet úgy élni ezt az életet, hogy időközönként megállunk az életünk rohanásában, és azt mondjuk, hogy Uram, mit akarsz te cselekedni az én életemmel? Megkérdezzük az Istent. Mi az én feladatom ebben a világban? Mit kell nekem ebben a világban az életem során elvégeznem? És tulajdonképpen ez az, amit megnevezünk így, hogy Istennel rendezett élet. Hogy én rendezem a kapcsolatomat az Istennel. Erről majd később egy kicsit bővebben is szólni fogok. Nem azt jelenti, hogy tökéletes emberek vagyunk, hogy nem bukunk el, vagy hogy nem vétkezünk, és nem azt jelenti, hogy a mi emberi életünk mentes minden próbatételtől, hanem ez azt jelenti, hogy az Istenhez igazítjuk az életünket. A keresztény embernek hozzá kell igazodnia. Te hozzáigazítod az életedet? Lehet, hogyha egy kicsit elcsendesedünk, akkor van közöttünk valaki, azt mondja, az én életem nincs rendben. És jaj, de nagyon sokszor mi magunk is fogalmazzuk meg ezt a magunk életére nézve. Uram, nincs rendben az életem. Talán van egy rendezetlen kapcsolat. Vagy van valaki, akitől nem kértünk bocsánatot. Talán ott van egy rég elfeledett bűn, amelyet ott hordozunk a lelkünkbe, amelyről azt hiszük, hogy csak mi tudunk, senki más. De azt az Isten látja. Talán van egy nagyon fontos döntés, ami előtt állunk. Talán van valami, amit már régóta nem tudunk elviselni, és amely régóta megfosztott bennünket a lelki békénktől. Mai ige bennünket arra hív, hogy vigyük oda az Isten színe elé. Vidd oda tehát az Isten színe elé, és mondd neki őszintén, Uram, nem tudom tovább vinni ezt. Nem kell előtte mi erősnek mutatnunk magunkat, és nem is kell megjátszanunk, hogy mi tudunk boldogulni ebben a világban. Fel kell vállalnunk az erősségünket is, de az erőtlenségünket is. Isten ismeri a mi szívünket. Nem kell eljátszanunk, hogy minden rendben van az életünkben. Nem szabad ezzel a hamis képpel élnünk tovább, mert ez bennünket rossz út irányba igazít.
Az íge azt mondja, Jótán megerősödött. Mi nagyon sokszor egészen másféleképpen gondolkodunk arra, hogy mi is az, hogy erő. Mert akkor, amikor erőről beszélünk, azt mondjuk, hogy az az erős ember, aki fel kell, nem érez betegséget, aki dolgozik, aki sok mindent elbír, aki önálló, és nincs szüksége arra, hogy segítséget kérjen. De vajon valóban ez jelenti az, hogy erő? Hogy erősnek legyek? Kedves testvérem, lehet, hogy a te tested gyenge, de a te hited erős lehet. Lehet, hogy már nem tudsz úgy dolgozni, ahogyan eddig tetted, de tudsz másik emberért imádkozni. Lehet, hogy nem tudsz elmenni a közösségbe, a templomba, az emberek közé, de tudsz azokért közben járni, akik beteg ágyon fekszenek. Mert az imádságnak nagy ereje van. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudok sokat tenni a másik emberért. De a legtöbbet, amit sokszor megtehetünk, vagy legkevesebb, amit megtehetünk, az az elmondott imádság. Egymást hordozzuk az Isten előtt. És amíg egymást hordozzuk az Isten szín előtt, addig a mi emberi életünket is rendbe tesszük az Isten előtt. És rendbe tesszük a mi kapcsolatainkat is embertársainkkal. És lehet, hogy valaki közülünk nagyon erősnek látszik, de legbelül összetört. Mert nem csak a testi erejét látjuk az embernek, hanem látjuk sokszor az összetörtségét is. Mert szépen lassan belülről mindazt, amit hordozunk, kiül az arcunkra, látható lesz. Nem kell elrejtened. És egyet ne felejtsünk el, az igazi erő nem a mi emberi tartásunkban van, hanem az Istentől jön. Az Atyától jön. És akkor, amikor elfogy a mi emberi erőnk, nem szégyen azt kimondani, hogy Uram, nekem nincs erőm, de neked van. Én már nem tudom a következő lépést, milyen irányba tegyem meg, de te adj bölcsességet, hogy jól és helyesen döntsek. És az Isten, ne felejtsük el, nem csak az egészséges embereknek az Istene, hanem a beteg embereknek is. A vakoknak, az erőteleneknek, a mozgássérülteknek, azoknak az Istene, a nincsteleneknek az Istene, aki mindenkit szemmel kísér ebben a világban. Ő a családban élő embernek is az Istene, de a magánban élő embernek is az Istene. Ő a betegséggel küszködőnek is az Istene, és az egészségesnek is az Istene. Ő a keresőnek, és ő a találónak is az Istene. Ő nem úgy néz reánk, ahogyan mi emberek nézünk egymásra, vagy mi, ahogyan sokszor önmagunkra tekintünk. Mert az Isten nagyobb a mi szívünknél is. Mi sokszor azt nézzük, amit kívülről látunk. De nem látjuk sokszor, ami ott van a szívben. Isten pedig azt látja, ami a szívben van. Ezért, kedves rádióhallgató testvérek, hálásak lehetünk ma, hogy együtt hallgathatjuk az Isten beszédét. És hogy nem vagyunk egyedül. Te sem vagy egyedül, aki otthon egyedül hallgatod a rádiót, aki ezt talán nagyon régen már nem kopogott be senki. Akit nem kérdeztek meg az, hogy hogy érzed magad. Mert az Isten jelenléte nem attól függ, hogy hányan kopognak be hozzánk, vagy hány ember vesz körül bennünket, mert az Isten jelenléte minden nap érezhető és tapasztalható. Ő velünk van. Velünk az Isten. Utána pedig Isten szól nem csak a betegekhez, hanem szól az egészséges emberekhez is, akik úgy érzik és tapasztalják, hogy mindenre van erejük. Mindannyian, akik már idősebbek vagyunk, átélhettük fiatalkorunkban azt, hogy mit jelent
az erőnek teljességében lenni. Mit jelent dolgozni, mit jelent látni, jönni, menni, ezt a világot felfedezni. Egy olyan világban élünk, amikor kitágították előttünk a világnak a határait. Megismerhetjük ezt a világot. Erősnek érezhetjük magunkat. Hozzánk is szól az ige. Kinek a kezébe tettük le az életünket? Kinek a szava döntő? A mi kívánságunk, hogy én ezt és azt akarom tenni, vagy pedig az isteni? Most még természetesnek tartod, kedves testvérem, hogy te erős vagy, hogy reggel felkelhetsz, hogy tudsz járni. Természetesnek tartod azt, hogy tudsz dolgozni. Természetesnek tartod azt, hogy vannak terveid és van jövőképed ebben a világban. De ne feledd, hogy minden nap az Isten ajándéka. Minden erő az Isten ajándéka. És azért van erőnk, ne felejtsük el, mert Isten ajándékozott meg bennünket ezzel az erővel. És amíg tudunk járni ebben a világban, addig járjunk az Istennel együtt. Addig, amikor tudunk dolgozni, dolgozunk becsülettel. Amíg családunk van, szeressük őket. Mert az ember élet rövid, és amikor elszakít bennünket egymástól a halál, akkor már hiába mondjuk azt, hogy fontos vagy nekem. Addig kell elmondani a másik embernek azt, hogy mit jelent számunkra, ameddig ebben a földi életében ő is hallja. Nem akkor, amikor mások hallják csak. És utána szól az Isten beszéde, a betegek, az életerős emberek utána gyermekekhez is, az ifjakhoz is. Leheti gyerekek, sok mindent a szülőktől, az idősebbektől tanultok. És ez így van jól. A jó példát tanuljátok el tőlünk. De hadd legyen figyelmeztetés számunkra az idősebbekre, hogy hogyan és miként élünk, hogy a mi életünk jó példa legyen a gyermekeink számára. És bár a gyerekeknek is külön-külön van útjuk, van lehetőségük, hogy ezt az utat az Istennel együtt járják végig. Nem önmagunkra vannak hagyatva. És ha örömük van, akkor mondjanak dicséretet az Istennek. Adjanak hálát az Istenért. Ha pedig van fájdalmatok, kedves gyerekek, ha van kétségetek, vagy szomorúak vagytok, mondjátok el mindezeket Istennek. Tanuljatok meg imádkozni. Tanuljatok meg igét hallgatni, elcsendesedni. Szeretni Istent, és szeretni egymást. Ne gondoljátok azt, hogy ti túl kicsik vagytok ahhoz, hogy ebben a világban a fontos dolgokra odafigyeljetek, hogy Isten rátok figyeljen. Isten figyel rajátok. Már most is lát benneteket, gyermekkorotokba, és most is mellettetek van. És veletek együtt szeretné végigjárni ezt az életutat. És kedves fiatalok, akik keresitek az életeteknek az útját, lehet úgy gondolkodtok, hogy előttetek van az emberi élet. Mi is így gondoltuk fiatal korunkban. Lehet nektek is vannak terveitek, álmaitak. Lehet szeretnétek elérni valamit ebben a világban. Talán már tudjátok is, hogy mit szeretnétek tenni ebben az életben, mik szeretnétek lenni, vagy lehet, hogy még keresitek önmagatokat. A mai ige arra biztat, ne csak a saját utatokat keressétek, hanem keressétek az Istent. Mert lehet sikeres életet építeni Isten nélkül is. Lehet pénzt keresni, lehet karriert építeni, és sok mindent megszerezni. De közben az ember elveszíti a legfontosabbat, az Istennel való kapcsolatát. És lehet az örök életét is. Ezért már fiatalon mondd azt, Uram, szeretném előtted rendezni az utamat. Vezess engem, amikor döntéseket kell hozzak, amikor választanom kell, amikor nem tudom, merre menjek tovább. És szól az igaz idősebb testvérekhez is. Talán idősebb testvérem azt érzed, hogy sok mindenen túl vagy már. Sokat dolgoztál, sok mindent elértél,
talán el is veszítetted már szeretteidet, és talán úgy gondolod, hogy ebben a világban már nem veszik hasznodat. Nincs rád szükség ebben a világban. Mert nem vagy olyan erős, nem tudsz annyit adni, amennyit eddig adtál, sem önmagadból, sem anyagiakból. Isten ígéje azt mondja számodra, az életed nem lett értéktelen, amiért megöregedtél, hanem a te életed igenis értékes, és azok a tapasztalatok, és az a hit, és az a sok imádság, amit áldásként elmondtál, ma is áldás lehet mások számára. Talán nem tudsz annyit tenni, mint korábban tettél, de még tudsz imádkozni. És ez nagyon fontos. És egy idős ember imádsága lehet az egész család számára áldássá. És végül ott van a nagy kérdés, hogyan lehet Isten előtt rendezni az életutunkat? Mert azt olvastuk, hogy a király elrendezte az ő életútját, és ezért megerősödött. Gondolom, mindannyiunknak van olyan dolog az életébe, amit úgy érezzük, hogy oda kell vinnünk Isten szín elé. A betegeknek a betegséget, az egészségeseknek az ő erejüket, a magányosoknak az ő magányukat, a családosoknak az ő családjukat, szeretteiket, a fiataloknak az ő jövőképüket és a sok kérdéseiket, az időseknek az elmúlt életüket és a hátra maradott életnapjaikat, a bűnösöknek a bűnüket, a megfáradtaknak a fáradtságokat, a félőknek a félelmüket. Isten azt mondja, hozd hozzám őket. Vigyük hozzá mindazt, amivel küszködünk. Nem kell egyedül hordoznunk. Nem kell mindent megoldanunk, és nem kell úgy tennünk, mintha erősek lennénk. Jöjj Istenhez úgy, ahogy van. Úgy, amint vagy. Mert Isten úgy hív és úgy vár téged, amint vagy. És hogyha majd hazatérünk, vagy miután véget ér ez az Isten tisztelet, és elcsendesedünk, gondoljuk újból ezt az egyetlen mondatot, ami így hangzik. Így jótám megerősödött, mert útjait az Úr az ő Istene előtt rendezte. Lehet, hogy különböző utak állnak előttünk, lehet, hogy különböző terheket hordozunk, lehet, hogy egyikünk egészséges, másik beteg, lehet, hogy valaki fiatal, másik idős, lehet, hogy valaki családban él, más valaki magányosan, de mégis van bennünk egy nagyon közös dolog. Mindannyian az Istennel éljük meg ezt az életutat. Mindannyiunknak életútján ott van az Isten, és hadd legyen ez az egyik legfontosabb az életünkben. Ne az legyen a fontos, hogy mennyire vagyok erős, hanem az, hogy rendben legyen az életem. Rendezni az én életemet Istennel ezt jelenti, hogy lehetünk gyengék, és vele együtt erősek. Lehetünk betegek, és mégis lehet reménységünk. Lehetünk egyedül, és mégsem magunkra hagyatva. Lehetünk idősek, és mindig lehetünk áldássá a környezetünkre. Lehetünk fiatalok, és fiatalként járhatjuk Istennel az utat. És amikor eljönnek majd a nem kívánt napok, a nehéz napok, amikor már nem tudjuk merre tovább, akkor is tudhatjuk, az út végén nem a bizonytalanság vár rajánk, hanem a Krisztus. Az életutunk végén ott van ő, hiszen ő mondotta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez az út előtted áll. És rajta az élet, nem csak a földi élet, hanem az örök élet is. Ezért ma ne csak azt kérjük Istentől, hogy változtassa meg a körülményeket,
hanem azt kérjük tőle, Uram, változtasd meg a szívemet, rendezd az életutamat, és taníts engem veled járni ezt az utat. És amikor bármilyen élethelyzet majd előjön az életünkbe, akkor belé tudunk kapaszkodni, és ki tudjuk mondani azt, hogy nem vagyok egyedül ezen az életúton, mert vele van az Isten. És boldog az az ember, aki naponta tapasztalja, hogy vele van az ő Ura. Ez a boldog ember te lehetsz, én lehetek. Függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyok. Függetlenül attól, hogy milyen az életkorom, milyen a társadalmi pozícióm. Ez a boldog ember te lehetsz, mert veled van az Isten. Amen. 481-es dicséretünket énekeljük Isten dicsőségére, annak mind a két versét. 481-es énekünk első verse így kezdődik. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom.

Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te nem csak az erőseket, hanem az erőteleneket is látod. Nem csak az egészségesekre tekintesz, hanem a betegekre is. Nem csak azokat, akik közöttünk vannak, hanem azokat is, akik otthon, egyedül, vagy akár kórházban, betegágyon hallgatják a te ígédet. Kérünk, légy közel minden szenvedő beteg testvérünkhöz. Adj erőt annak, aki elfáradt. Adj reménységet annak, aki elcsüggett. Adj türelmet annak, aki hosszú ideje beteg már. És adj vigasztalást annak, aki magányos. Adj békességet annak, aki fél. Adj hitet annak, aki már nehezen tud vinni, hinni és bízni. Kérünk, áld meg egészségeseket, hogy ne felejtsék el minden nap, amit tőled kapnak, az ajándék. A te ajándékod. Áld meg gyermekeinket és ifjainkat. Vezesd őket döntéseikben, és őrizd meg őket attól, hogy nélküled akarják járni az élet útját. Tanítsd már őket fiatalkorukba szeretni téged, és követni a te utadat, a te értékrendedet. Áld meg a családokat, benne a házastársakat, a szülőket és a gyermekeket. Adj szeretetet, türelmet és megbocsátó szívet. Áld meg az idős testvéreket. Adj nekik békességet, erőt és azt a bizonyosságot, hogy életük előtted továbbra is értékes és fontos. És Urunk, amikor mi nem látjuk az utat, vezesd lépteinket. Amikor gyengék vagyunk, te légy az erőnk. Amikor betegek vagyunk, te légy a reménységünk. És amikor egyedül vagyunk, te légy a társunk. Amikor félünk, te légy a békességünk. Taníts minket a te utadon járni. És amikor egyszer majd földi útunk véget ér, hadd lássunk meg téged szemtől szembe, mint megváltónkat és urunkat. Így jöjj velünk végig az emberi életünk útján. Vezess, tanácsolj minket, és áld meg életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az Isten lélek is, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Jöjjetek testvérek, mondjuk el együtt közösen, hangosan, ami Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmak persejes adományát, a beszolgáltatott egyház fenntartói járulékot és a testvérek adományát, amely templomunk javítására adományozódott. Köszöntjük a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra gondoljunk kegyelettel. Mához egy hét szabadságon leszünk, helyettesítünk Kurta József lelkipásztor, hallgassák őt szeretettel. Megemlékezés is van a mai napon. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Daragi Sándornét, Zsuzsika nénit, Daragi Sándor bácsi,
édesanyját fodorházán. Az ő koporsója mellett hangzott el Isten vígasztaló szava, és ez a szó vígasztalja ma is őt és az ő családját. Pénteken a kismezői temetőbe kísértük utolsó útjára Mezei Károly testvérünket, akit Isten életének 61. életévében szólított önmagához. Isten legyen az övéinek a vígasza és vígasztalója. 17-én szombaton presbiter képzés lesz gyülekezetünkbe, tehát jövő szombathoz egy hét. A második körzetnek lesz a találkozója nálunk, és erre majd szeretnénk a presbiterekkel közösen úgy készülni, hogy meg tudjuk vendégelni a részvező presbiter testvéreket. Erről majd bővebben, ha majd hazajöttünk, beszélgetünk. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére, a 348-as dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. A 348-as énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi K.T. bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

a mi Urunk Jézus Krisztusunknak a kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.

Az előzőekben istentiszteletet sugároztunk, melyet tegnap délelőtt rögzítettünk a kolozsvári Iris-telepi egyházközségben. Igét hirdetett Farkas László lelkipásztor.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Üdvözlöm Önöket a késő éjszakai homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük. Az óra utolsó részében pedig lélekhangoló rovatunkat hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velem. Most a napáhítat a csendül fel, Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Jöjjetek az asztalhoz. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. Lukács evangéliuma, 14. fejezet, 16-tól 17-ig tartó versei.

Ma Joy Fiesta, Pennsylvaniában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Szeretem nézni a madarakat a konyha ablakból. Egyik nap, miután újra töltöttem az etetőt, láttam, hogy egyetlen madár érkezik, felkap egy magot és elrepül balra az udvar fölött. Néhány pillanat múlva visszajött, fölvett egy másik magot és ismét elrepült. Perceken belül a madár harmadszor is visszatért, de sokféle különböző madár érkezett vele, és együtt ettek. Úgy tűnt, mintha az első madár meghívta volna az egész környéket, hogy jöjjenek az asztalhoz. A Bibliában az asztal találkozó hely, ahol Isten jelen van, és Isten népe összegyűlik. A keresztények számára az asztal Jézus életét és munkáját jelképezi, emlékeztetve arra, hogy az úrvacsora szentsége által az új szövetség népe vagyunk. Jézus követőiként Isten szeret minket, és úgy fogad minket az asztalnál, ahogy vagyunk. Krisztus követőiként az a feladatunk, hogy hívjunk meg másokat is az ő nevében.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük szeretetedet és jelenlétedet az úrvacsorában. Emlékeztes minket arra, hogy másokat is hívjunk meg az asztalhoz. Amen.

Krisztus megteríti az asztalt, és mindenkit meghív. Vallja ezt Joy Fiesta, Pennsylvaniában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk azokért, akik meghívásra várnak.

0: A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel. Boltisár Zeik Annával.
1: Október 5-ét írunk. Ez az év 278. szökő években a 279. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 87 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1598-ban ezen a napon a magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdte a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárult. 1600-ban, október 5-én a firenzei domban megtartották Medici Mária és IV. Henrik francia király esküvőjét. A vőlegényt megbízottja képviselte. 1762-ben ezen a napon Bécsben bemutatták Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operáját. 1789-ben, október 5-én 16. Lajost a felkelők Versailles-ból Párizsba költöztették a nemzetgyűléssel együtt. 1905-ben ezen a napon Bulgária elszakadt az Oszmán Birodalomtól és deklarálta függetlenségét. 1918-ban ezen a napon Zágrábban megalakult a szlovének, horvátok és szerbek nemzeti tanácsa. 1919. október 5-én Norvégiában népszavazás döntött az alkohol árusítás tilalma mellett. 1937-ben ezen a napon volt Franklin D. Roosevelt, amerikai elnök chicagói úgynevezett karanténbeszéde. 1968-ban az észak-írországi Derryben utcai harcok törtek ki a katolikus unionisták és a protestáns lojalisták között. 1989. október 5-én George H.W. Bush amerikai elnök jóváhagyta a határozatot, amely ezt a napot a holokauszt hőse, a világ igaza Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánította. 1. pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 5-én. 1713-ban született Denis Diderot francia író, filozófus, enciklopédista, a felvilágosodás képviselője. 1825-ben Csokonyában született Szántus János, magyar természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Növény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét. Ő volt a Pesti Állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának első igazgatója. 4 kalandos útikönyv és több mint 200 ismeretterjesztő írás szerzője. Zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése Szántusz. 1851-ben ezen a napon született Ditrói Mór, magyar színész, rendező, a Vígszínház első igazgatója. 1864-ben született Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1882. október 5-én látta meg a napvilágot Robert Goddard, amerikai fizikus, feltaláló. Ő építette meg a világ első folyékony hajtóanyagot használó rakétáját. 1917. október 5-én Debrecenben született Szabó Magda, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Az eredetileg költőként induló Szabó Magda 1958 után már regény- és drámaíróként ért vissza. A Freskó és az Ősz című regények hozták meg számára az országos ismertséget. Ettől fogva szabadfoglalkozású íróként élt. számos önéletrajzi ihletésű regényt írt, az Ókút, a régi modi történet és a Füreléz saját és szülei gyermekkorát, valamint a 20. század elejének Debrecenjét mutatja be. Sok írása foglalkozik női sorsokkal és kapcsolatokkal, például a Danaida vagy a Pilátus. Az 1947-ben ezen a napon született Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. A születési évfordulók után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 5-én. A 1855-ben ezen a napon hunyt el Petényi Salamon János, természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. Alsosztrágován 1864-ben ezen a napon hunyt el Madács Imre, magyar költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja. Magyar középnemesi családban született, felmenői között több neves személy is volt. A több nyelven tudó Madács korának klasszikus és modern irodalmát is jól ismertem. Íróként főműve Az ember tragédiája, a magyar drámai irodalom egyik legismertebb darabja. Számos nyelvre lefordították, színpadi változatát Magyarországon és külföldön is rendszeresen műsorra tűzik. A 1926-ban Budapesten elhunyt Jászai Mari, születéskori nevén Krippel Mária, magyar színésznő, a Nemzeti Színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika. Őstehetség volt, ismereteit folyamatos tanulással mélyítette, mindenekelőtt tragikus sorsú szerepekben tündökölt Shakespeare nőalakjait, Antigonét, Jokasztét és Élektrát, Kleopátrát, Margit királynét, Lady Macbethet, Voluminát, Genorlit, a Romeo és Júliában a Dajkát és Capuletnét formálta meg kiemelkedő tehetséggel. Utolsó szerepe Gloucester özvegye volt a harmadik Richárdban. Tehetségesen és szívesen szavalta Petőfi Sándor verseit, például munkásoknak szervezett előadó esteken. Összesen mintegy 300 szerepet játszott. 1926-os halála után nyilvánosságra került naplója, jegyzetei színház történeti szempontból is értékesek az utókor számára.

0: 1946-ban, Moszkvában ezen a napon hunyt el Bethleni gróf Bethlen István, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. 2011-ben Kaliforniában ezen a napon távozott az élők sorából Stephen Paul, Steve Jobs, az Apple elnöke, korábbi vezérigazgatója, az informatikai és a szórakoztató ipar ismert alakja. Sokan tartják a számítástechnika egyik úttörőjének, aki meglátta a lehetőséget a grafikus felhasználói felületben és az egérben, mellyel egy Xerox PARC bemutató alkalmával találkozott. Jobs irányítása alatt fejlesztette ki az Apple Computer a cég egyik fő termékét, az Apple Macintosh számítógépet, valamint az iPod média lejátszót, az iPhone okostelefont és az iPad táblagépet. Október 5-e, Szent Attila spanyol püspök emléknapja. 1989 óta a mai nap Raúl Wallenberg világnap. Portugáliában ez a nap a köztársaság napja. 1996 óta a mai nap a pedagógus jogok világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: Most névnaposainkat köszöntjük, szintén Boltizsár Zeik Annával.
0: Október 5-én Aurel, Pálma és Attila névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Aurel latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik. Jelentése aranyos. A pálma Magyarországon újabb keletű névadása a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Az Attila germán, közelebbről gót eredetű. A hun fejedelem Attila igazi nevét nem ismerjük, a seregében és udvarában szolgáló germánok nevezték a nagy uralkodót Attila, azaz atyuska, apácska néven. A gót Atta szókicsinyítő képzős származéka. Köszöntünk tehát október 5-én minden Aurel, Pálma, Attila nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sok.

Névnaposainkat köszöntöttük Ákostól a Táncolj a tűzön át című dalával. Isten éltesse őket! Most lélekhangoló evangélikus fillóra rovatunk következik.

Szalai Katalin zeneszerző, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít, emellett szín- és stílus tanácsadó. Kati szavai aláhúzzák, hogy Isten utat készít hozzánk, illetve számukra is lehetőséget nyit, amikor minden éppen ez ellen hatna. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Szalai Katalin zeneszerzővel, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatójával, szín- és stílus tanácsadóval hallhatnak beszélgetést a Lélek hangolóban. Most Kati Pezsgő című darabja szól debreceni diákjai előadásában, marimbán és vibrafonon.

0: Mai vendégünk a Lélekhangolóban Szalai Katalin lesz. Ő zeneszerzés, zenepedagógia, színháztudomány területén szerzett képesítést. Jelenleg is a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít. Emellett pedig stíluskomponistaként is apostrofálja magát, miután szín- és stílustanácsadóként is dolgozik a zenei pálya mellett. Azzal szeretném veled kezdeni, hogy milyen kislány voltál, mit tudsz így magadról, és milyennek láthattak a szüleid?
1: Az első jelző, ami eszembe jutott, amit így meséltek rólam, hogy egy nagyon vidám kislány voltam, nagyon szerettem a humort már nagyon kis koromban, ez már akkor megnyilvánult. Egy ilyen vidám, derűs gyerek voltam, azt tudom. Amire én emlékszem az az, hogy mit tudom, én nagyon szerettem a rózsaszín színt a ruhákba, és ez például semmit nem változott. Hiába vagyok már jóval több, mégis a rózsaszín az valamiért így sokat jelentő szín. Serülőkorban már azért inkább egy ilyen szorongóbb típus lettem, ugye ott már kezdtem felmérni azt, hogy ez a fajta kedvesség, amivel úgy megnyertem magam körül az embereket, hogy ez azért ez egyfajta felelősséggel is jár, és például nyer itt a zenéhez kapcsolódva, a mai napig él bennem az a szorongás, amikor ki kellett ülni, zongorázni ott az utolsó vizsgákon. Akkor ott valami történt, és nagyon elkezdtem szorongni, és akkor abba is hagytam az egészet. Ugye akkor voltam 14, és el kellett dönteni, hogy na, akkor merre tovább. Hát a zenét ugye pedig ahhoz volt a legtöbb érzékem, ugye azt én magam mondtam ki.
0: Hány évet zenéltél?
1: Hát 6 évet zongoráztam, és már akkor voltak kompozícióim, tehát azért az is kivágta a biztosítékot az akkori tanáromnál, hogy a saját darabjaimat vittem. Hát miteken Bach meg Mozart, ugye Szalait kell vinni órára, és hát ezt úgy nem tolerálta, és akkor hát így el is búcsúztunk egymástól, és akkor bekerültem az óvónőképzőbe, és ott jöttem rá, hogy na, én ez az, amit nem tudok abba hagyni, és akkor visszapofátlankodtam magam egy másik zongoratanárhoz, ahhoz, hogy tovább lépjek a tanulmányaimban, ahhoz ő jó tanár volt. Még meg kell említenem Kárpáti Tündét, aki a szolfés tanárnő volt, és tulajdonképpen ő nyitotta fel a szememet egyáltalán a klasszikus zenére, úgy nagyon erőteljesen. Olyan szeretettel és olyan átéréssel beszélt a zenéről, és annyira magával ragadott minket, ő egy fontos tanárom volt. És akkor így kerültem az István Konziba, és akkor onnan harmadik felvételire bejutottam a Zenészeti Egyetemre. Akkor még úgy hívták, hogy Zeneakadémia, ugye, de most már Liszt Ferenc Zenészeti Egyetem néven fut.
0: Az óvónő képző egyébként közben elmaradt?
1: Most, hogy beszélgetünk róla, ez a motivum, ez már ott volt, hogy úgy szerettem a gyerekekkel, meg szerettem úgy általában az emberekkel foglalkozni, ez a mai napig így van. Ott én ráéreztem, hogy én nem leszek óvónő, tehát abban már biztos voltam. Viszont nagyon érdekesen alakult az életem, mert utána a zeneiskolában tanítottam 16 évig, akkor 4 évig középiskolásokat, és most meg egyetemen tanítok. Tehát gyakorlatilag végigjártam a palettát, tehát rengeteg gyerekem volt, és így végig tudtam kísérni nagyon sok gyereknek a zenei fejlődését is.
0: Tehát a zeneszerzés lett végül is a nagyobb szívügyed, vagy a maga, akkor ez az oktatás, a pedagógiai része.
1: Számomra elválaszthatatlan, nagyon gyakran van az, hogy ha nem találok hirtelen olyan darabot, ami ahhoz a pedagógiai célhoz kapcsolódik, amit éppen szeretnék gyakoroltatni, akkor én magam írok gyorsan valamit. Úgyhogy itt a kellemes, a hasznossal találkozik. Biztos, hogy nem bántam meg. Ugye én már akkor kerültem be, amikor más ki. Tehát én már felnőtt fejjel azért egész másképp ültem ott az órákon. Sokkal többet jelentett számomra az, hogy én ott lehetek. Nagyon megbecsültem azokat az éveket, és nagyon-nagyon élveztem, mert ugye gyakorlatilag főállásban azzal foglalkoztam, amit mindig is szerettem volna, ami mindig is nagyon érdekelt. Aztán később nagyon érdekesen alakult az élet, hogy ugye bejött jóval később ez az egész öltözködés, és arról is kiderült, hogy de hiszen már azok is ott voltak gyerekkoromban, ugyanis a nagymamám varrónő volt, fantasztikus fűzőket, artista ruhákat, fürdőruhákat, tehát ezeket a nehéz dolgokat ő fantasztikus szakértelemmel varta. Édesanyám mindent megvart. Nálam ez majd még kiderülőbe van, hogy én ezt örököltem, vagy lesz ehhez türelmem. Viszont az anyagismeretet, a színlátást, ezeket úgy mélyen magamba ittam, és ha visszagondolok, akkor nagyon érdekes az, hogy kétféle tévét néztünk, kétféle csatornát, az egyik a Music TV volt, tehát mondjuk azon főleg könnyű zene element, a másik meg a Fashion TV, ahol reggeltől estig divatbemutatókat adtak. Amikor csak lehetett, ott ültem és néztem a szabásokat, meg minden, meg voltak a kedvenc manökeneim. És hogy ez így megmaradt, vagy így felidéződött bennem, amikor elkezdtem megint ezzel foglalkozni, hogy aha, hát ez már ott volt gyerekkoromban is ez a téma.

0: nektek, ha már rádiómissziós műsorban ülünk itt. A családban ott volt a kereszténység, vagy Istenről beszéltek neked a szüleid?
1: Nálunk édesanyám volt katolikus, és annyiban merült ki a vallásos nevelés, hogy beszélgetünk, hogy van Isten, és akkor, hogy esténként úgy az imával zártuk a napot. Édesapám ateista volt, illetve nemrég halt meg 93 évesen, és hát Istennek van humora, hogy az utolsó hónapokban egy olyan ápolónőt kapott maga mellé, aki gátlás nélkül beszélt neki Jézusról. Tehát, hogy ott volt egy nagyon szép történet, ott valami átfordult nála, abba biztos vagyok. Volt egy olyan történet is azért, hogy a bátyám bőszbuddhista volt, és neki volt egy nagy megtérése, ami elég nagy vihart kevert a mi családunkban, és ennek kapcsán tértem meg gyakorlatilag én is.
0: Ezt el tudod mondani, hogy hogyan történt, vagy mit jelentett neked ez a megtérés?
1: Ugye, amikor azt mondjuk, hogy megtérés, ez egy ilyen visszatérés, visszatalálás Istenhez. Tulajdonképpen ez a szó maga, és a legelső ilyen mély benyomás, amit a mai napig fel tudok idézni, nagyon elevenen él bennem. Volt egy osztálykirándulás, még az óvonőképzőben, és az egyik osztálytársam egyik este beszélt erről, hogy Jézus ott áll az ajtód előtt, és ha befogadod, akkor veled vacsorázik, és veled marad. És én akkor nagyon nyitott voltam erre az egészre. És azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt kipróbálom. És este elmondtam ezt, hogy hát Jézus, ha vagy, akkor én várlak, akkor itt vagyok. És elaludtam. És döbbenetes volt, hogy másnap felébredtem, és folyamatosan éreztem egy plusz jelenlétet, de ez leírhatatlan volt. Tehát egy ilyen öröm volt bennem, szent őrületben voltam, hogy Úristen, akkor nem vagyok egyedül. Ez volt egy rettenetesen erős kontraszt, hogy egyszer csak ott volt valaki teljesen. És utána hazamentem, és a buddhista bátyám jól kiverte a fejemből az egészet, hogy ez marhasság, meg hülyeség. De erre teljesen nem tudtam, mert azért Jézus is észnél van. Ő ezt azért nem hagyta teljesen, és innentől kezdve elkezdtem nagyon erősen érdeklődni, és az anyuval elkezdtem templomba járni. Az anyuik azt mondták, hogy majd felnőtt korban mi döntünk. Tehát ők egyiket se erőltetik, se az ateizmus, se a hívőséget. Hát nyilván ugye egy ateistának nincs meg az az eszköz, ami egy hívőnek igen, hogy imádkozzon. Tehát biztos vagyok benne, hogy anyu imádkozott értünk azért. És hát ennek ez lett a gyümölcse, hogy a végén gyakorlatilag mind a ketten megtértünk. Tehát ez egy óriási kegyelem, mert azért látunk erre ellenpéldát is. De azért előbb-utóbb én azt gondolom, hogy minden ima meghallgattatik ez ügyben, mert Isten is azt akarja, hogy az emberek visszatérjenek hozzá.
0: Mondhatjuk, hogy a zeneszerzői pályafutásodba is már úgy kezdtél bele, hogy ott volt veled Isten az ihlettetésben, vagy a művészi munkádban is érzed Isten jelenlétét?
1: Ugye ezt nekem azért nagyon meg kellett harcolnom. Azért már akkor 20 éves voltam, hogy akkor most tényleg erre áldozom be az életemet, meg a szüleim jó indulatát, hogy eltartanak addig is, és utána is, hogy oké, én csinálom, de vajon tényleg ez az utam? És először szó szerint vett, hogy egyszer Hetzből mentem el felvételizni, kíváncsi voltam egy ilyen felvételire, és ott azt mondták, hogy hát kár lenne, értem, és akkor menjek a Bartókba. És akkor mentem a Bartók konziba, ott tanultam rá egy évet, én voltam a hit hőse, Isten fantasztikus tanárokat adott, hát nem kérdés, hogy Szalai Katinak a Zeneszerzői Egyetemen van a helye, és majd zeneszerzés szakon, csak odaadtam be én marha a papírokat, na és akkor eljött a második felvételi, és nem vettek föl. Na, és akkor utána jött egy fél év ilyen krízis, hogy most akkor mi van.
0: A hited is kicsit billent.
1: Hát persze, hát ezek ugye a legnagyobb istenkép romboló azért az Isten. Azért ezt a C.S. Lewis nagyon jól megfogalmazta. Nekem ez a Mikulás, tehát hogy így kérem, és akkor megadatik. Tehát, hogy ez nem így működik, meg akkor se, hogyha ilyen egyenes utat ad, vagy úgy láttam, hogy oké, erre felé kell menni, csak egyszerűen, tehát Isten hihetetlenül realista, tehát ő is látta, hogy az a tudás, ami akkor volt, vagy ez a fajta érettség, ami akkor volt, az nem lesz elég az, hogy bejussak. Tehát kellett még egy tanulókör, viszont az olyan érdekes volt, hogy addigra már úgy haladtam el az Zeneművészeti Egyetem mellett, amikor mentem ilyen korrepetálásokra, hogy Uram, te tudod. Tehát abban azért fél éven benne volt, hogy ezt elengedjem, és azt mondom, hogy Istenem, én úgy gondolom, hogy nem tudok magamnak mást elképzelni, szerintem nekem itt kéne lennem, de te jobban tudod, mint én, és akkor volt az, hogy tényleg ilyen bibliai történetben éreztem magam, közölték, hogy nőket nem akarnak felvenni. Uh-huh. Abban az évben soha előtte 4 nő jelentkezett az Előszeti Egyetemre. Pontosan ugyanakkor felvitelezett egy elképesztően tehetséges nő, aki zongora versenyt vitt a felvételire, én pedig 6 kis bagatelt, tehát ilyen kis nüansznyi darabokat. Semmi esélyem, uh-huh. És hát persze háromszoros túljelentkezés, egyebek. Na, mi lett az eredmény? 5 kerültünk be, abból 4 nő, köztük én, uh-huh. És képzeld el, hogy engem írtak ki először 20 uh-huh. pontra, tehát maximális pontszámot kaptam, ugyanúgy, mint a zongora versenyt írt hölgy. És ez nekem egy olyan pecsét volt arra, hogy igen, jól gondoltam itt a helyem, igen, ez az én utam, igen, ehhez van a legtöbb tehetségem, igen, ezzel van dolgom, hogy igazából, tudod, ezen azóta is sokat gondolkoztam, hogy Isten már ott segít minket az útválasztásba, hogy egyszerűen mihez értesz, mihez van tehetséged, uh-huh. És azt kell csinálni. Előbb-utóbb, ha szorgalmas vagy, akkor meg lesz az útja. Tehát csak azért nem fog beprotezsálni oda, mert én keresztény vagyok. És ez nagyon bölcs volt, mert hogyha én másodszorra bejutok, akkor lehet, hogy nem tudom végigcsinálni, mert olyan kemény volt. És úgy emlékezem vissza erre az egész történetre, hogy ez nekem egy nagyon erős hitpróba volt, vagy istenkép próba, és hát utána megmondom, 5 fantasztikus év volt.

0: Beszélgető társam Szalai Katalin zeneszerző az Ég alatt című kórusművébe hallgathattunk bele, amely a kolozsvári egyházzenei biennálén hangzott el.
1: Számos sikerért díjakat nyertél. Nagyon hosszú és összetett az, hogy miféle műveid vannak. Csak a kategóriákat kiírtam. Szóló, kamaradarabok, kórusművek, zenés, színpadi művek, filmzene, színházi kísérőzene, gyermekelőadások, kísérőzenője. Hogyan élted meg ezeket a sikereket?
2: Hát igen, ugye az egy történet, hogy megírjuk, és az egy másik, hogy bemutatják el, az milyen közegben hangzik el. Aminál mondjuk nagyon büszke vagyok az az, hogy Petőfi Sándor évforduló volt, és gyermekeknek írt kórus műveket kértek a Bartok Rádió gyerekkórusa számára. És 53 pályaműből az enyém nyert. Ez nekem egy óriási elismerés volt, és nagyon szükségem is volt rá. És hát ennek még most is lett gyümölcse, mert a Bartók Béla kórus versenyre most tőlem is kértek a megnyitóra gyermekeknek írt kórusművet.
1: A magánéleted, a családi életed hogyan alakult közben? Mert volt egy férjed, akit sajnos el kellett engedned, hogy ez mennyire meghatározó történet, azt is mondd el nekünk.
2: Hát igen, az, hogy házasságot kötsz valakivel egy életre, és akkor házasságban olyan másfél év adatot, és akkor egy reggel a kezed közt meghal, ez eléggé mély nyomokat hagy, tehát ehhez azért fel kellett dolgozni, főleg úgy, hogy tetemes mennyiségű adósság maradt utána, úgy, hogy munkanélkül voltam. Tehát ez a három így együtt, művészember vagyok, aki hát miután a fantáziájából él, ezért a realitással kicsit hadilábon állok. Ez egy ilyen állandó kihívás. Amellett, hogy nyilván az élet megtanított arra, hogy mi a világ realitása, ezzel együtt ott inkább azzal szembesültem, hogy Isten mennyire a realitások Istene. Tehát, hogy pont akkor találkoztam valakivel, aki segített elmondani, hogy melyik hivatalba menjek, hogy tudok pénzhez jutni. Kézről kézre adva ott voltak az emberek, akik segítettek. Mondhatjuk így is, hogy az angyalait küldte. Ott szembesültem ezzel, hogy Isten rajtunk keresztül, a jó indulatunkon keresztül működik. Azt úgy megéreztem, hogy kézbe vagyok. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos trauma volt nekem. Nagyon hirtelen jött. Hát egy jó fél év volt, mire a sötét fekete masszából egyszer csak ugye elkezdtem látni az alagút végét. A családom és a gyülekezetem az mellém állt minden szinten. Szellemi, lelki, fizikai, minden szinten segítettek, ahol tudtak. És ez egy ilyen gyógyulási folyamat volt, most már 8 éve. Sajnos ez még nem töltetett be ez az űr, de várom, nem mondtam le még róla. Azt gondolom, hogy ezt a fájdalmat, bármilyen veszteségnek a fájdalmát, azt engedni kell. Igen, teperjen le, igen, fetrengjek, üvöltsek, sírjak, mindenki más szinten éli meg, de hagyjuk, hogy mindenki úgy gyászoljon, ahogy tud. Itt van a helye annak, hogy az ember tudjon sírni, és mindent úgy, ahogy van, nyugodtan öntse az Isten nyakába. Nem hiszem, hogy ennyi együttélés után az emberiség és az Isten együttélése után olyan marhasok újra tudunk neki mondani. És bizony én is rettenetesen dühös voltam Istenre, hogy várok ennyi évet. Végre itt van a társam, és akkor köszi, van 3 éven vele. Ugye nyilván ez egy nagyon egocentrikus hozzáállás. A férjemnek van egy saját élete, egy saját sorsa, és az is Isten kezében van. Pont. Mi elkísérjük egymást. Ameddig vagyunk. Egyébként a gyerekek felé is így lehet megélni, hogy nem az enyém. Külön egyenként vagyunk az Istené, nem egymáséi. Tehát azt gondolom, hogy a világon a legintimebb kapcsolatunk az mégiscsak saját magunk és az Isten. A másik az fantasztikus esély arra, hogy egymásnak tükröt tartsunk, hogy formáltassunk, hogy a jellemünk, a szeretetünk mélyüljön. Tehát ez a fajta kapcsolódási minőség az, amit esetleg megélhetünk, amit Istentől kapunk, szeretetet, irgalmat, megbocsájtást, ezt megélhetjük, gyakorolhatjuk jó esetben a társunkkal, vagy hát, hogyha ő nincs, akkor a körülöttünk lévő emberekkel.

0: Mikor kerültél te magad színtanácsadásra, és ennek mi volt a története?
1: Ezt még akkoriban a férjemtől kértem én karácsonyra, mert azt vettem észre, hogy elképesztően érdekel, meg hogy szeretnék spórolni azon, hogy mindjárt jó ruhát vegyek. Én egy olyat kértem, ami nem csak színtanácsadás volt, hanem egy kis testalkatelemzés, meg ilyesmi. És ez egy délelőtt volt, és ez olyan fantasztikusan sokat adott nekem, hogy már ott ez alatt, a tanácsadás alatt is azt éreztem, hogy hú, hogy én ezt milyen szívesen csinálnám. Valami nagyon megérintett az egészbe. Valószínűleg itt már a gyerekkor is visszakapcsolódott. És akkor hát utána meghalt a férjem, és ugye ott álltam, hogy se munkám, se semmim, és azt is tudtam, hogy ha akárhol kapok tanári állást, az kevés lesz ahhoz, hogy bármit is tovább fizessek. Viszont dolgozni, meg volt önismeretem, és tudtam, hogy berebetegszem, hogyha nem olyat csinálok, amit nagyon szeretek. Tehát olyat kell találni, amit szenvedélyesen tudok csinálni, és sok energiát, pénzt megéri belefektetni. Na és akkor ez volt ez a szín és stílus tanácsadás. Színtanácsadás, ez tulajdonképpen egy elég régi módszer, Skandináviából importálta Pirityi Éva, akitől egyébként tanultam is. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen kendőket tesznek az arc közelébe, mert a színek azok így felvetülnek az arcunkra, és vannak olyan színek, amik kifejezetten öregítenek, meg sápasztanak, meg olyan diszkomfort érzetünk van benne. Nem túl szerencsés színek, és ezeket a színeket csoportosították annak idején, és aki ott van nálam, az biztos, hogy saját magán is látja, és két mondat mindig elhangzik. Az egyik az az, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez a szín ilyen jól áll. A másik meg ugye a negatív, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen rosszul áll, pedig mennyi ilyen van a szekrényben.
0: Tehát akkor emellett még megmaradt a zeneszerzés. Mennyire érzed most magad a helyeden, és hol tartasz ezeket az utakon?
1: Én továbbra is magaménak érzem, hát a tanítást mindenképpen, a zeneszerzést mindenképpen, és amikor jönnek hozzám vendégek, akkor is mindenképpen. Vagy ha valahova meghívnak workshopokat tartani különböző témákban, akkor nagyon szívesen megyek, és nagyon azt érzem, hogy igen, ez egy kicsit rám van bízva. Tehát, hogy úgy helyemen érzem magam benne. Továbbra is úgy vagyok egyébként mindhárom területtel, hogy Isten adta, és például a zeneszerzést volt úgy, hogy visszaadtam, tehát azt mondtam, hogy ennek itt semmi értelme.
0: Az mit jelent, hogy visszaadtad?
1: Egyszerűen láttam, tehát azt láttam, hogy ennek olyan szinten nincs értelme, hogy másfél évet készülök egy koncertre, és akkor többen vannak a színpadon majdnem, mint a közönség soraiba. Akkor így feltem, és azt mondom, hogy jó, akkor ennek semmi értelme. Tehát, hogy ezt Istenem, bocsi, ezt így benéztetted, hogy ez ma itt ebben a világban nem kell. És egyébként ezt most is így gondolom, hogy ez csak egy réteget érint ez az egész. Köszönjük szépen, iszonyatosan el vannak árasztva olcsó, igénytelen zenékkel, tehát ezzel a kedves hallgatóságot is lenézik, hogy csak ennyi zenét képes felfogni. Nem, most de 50 ezer milliószor többet tud. Egyszerűen egy akkora zajt csináltak, hogy azon keresztül nem, alig tud behasítani egy őszinte szó. És félreértés ne essék, egyáltalán semmi bajom a könnyű műfajokkal, vagy a jazzzel. Azzal van a bajom, azokkal a zenékkel, amik teljesen arra vannak, hogy pénzcsinálásra. Akkor a területet fednek le, és lopnak el az értékes zenétől, hogy tényleg döbbenetes. Pedig újra és újra bizonyítják a különböző kutatások, hogy az a gyerek, amelyik zenét tanul, annak messze sokkal jobbak a részképességei is.
0: Zárásul, ha azt meg tudnád fogalmazni, hogy milyen terveid vannak még, vagy merre vezet Isten téged, és hogyan?
1: Ahogy jelen vagyunk a világban, az fontos. Arról nem tudunk mi dönteni, hogy mi történik velünk. Abba viszont nagy szabadságunk van, hogy mit kezdünk vele. És ha belegondolsz, akkor értsük helyesen, melyik a nagyobb hatalom? Az, hogy te szabod meg, hogy mi történik veled, vagy az, hogy bármi történhet veled, te előbb-utóbb visszakapod az egyensúlyodat, és helyre tudsz állni, fel tudsz állni. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én igyekszem magam körül, hát most erről a családom nyilván jobban tudna beszélni, hogy ezt hogy élem meg, de az biztos, hogy van egy nagyon erőteljes törekvés abba, hogy az emberek jó értelemben szeressék az életet, éljék meg, merjenek önmaguk lenni, mert Isten erre hívott el minket, hogy nem folyamatosan megfeleljünk minden olyan elvárásnak, amit aztán ő se kér számon, hanem ez a felszabadult lét, ez a megélni az éppeni életet. Szerintem a legjobb dramaturgia az talán az, hogyha a saját életünkben jelen vagyunk az éppeni pillanatban. Ez hihetetlen felszabadító. Képzeld el, hogy sok-sok évvel ezelőtt a tévében egy idős parasztbácsival volt egy riport. És az a következőt mondta, hogy ő azért szeret a jelenben lenni, mert akkor van 100%-osan Istennel. Teljesen igaza van. Mert akkor vagyok 100%-osan valóban vele. Nem amikor a múltomat rákcsálom, meg rángatom a szakállát, hogy már mikor adod a társam. Ha megvan a társam, akkor hogy oldjuk meg a nem tudom micsodát, ha megoldottuk a nem tudom micsodát, jaj, akkor ez most miért? Tehát ez egy never ending story. Na de van valaki, akivel mindezt valahogy így megélem. Ő túl sokat fizetett azért, hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy igenis mindenbe bevonni a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, de elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol, mindig tovább lök, mindig megadja azt a kis mannát, amit elkészített az úton.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Szalai Katalin zeneszerzőt, stíluskomponistát ismerhették meg. Kati szavai aláhúzták, hogy Isten közel van hozzánk, életünk fordulatai, kihívásai között is. Szalai Katalin zenei és színtanácsadást érintő munkáit megtalálhatják a szalaikatalin.com, illetve a szalaikati.hu webcímeken. Az Evangélikus Rádiómisszió honlapja a misszió.lutheran.hu címen érhető el. Leveleiket a következő e-mail címre várjuk, evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Attila díjas író. Anya csak egy nincs című. A Helikon kiadónál megjelent kötetét mutatja be. A beszélgetés a kolozsvári ünnepi könyvhéten hangzott el.
1: Irodalmi kincsek.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Cserna Szabó András kötetbemutatóján. Állítólag mikrofonunk is lesz előbb-utóbb, addig megpróbáljuk bebeszélni a teret. Az Anya csak egy nincs című kötetet mutatjuk be. Cserna Szabó András talán nem kell azoknak bemutatni, akik eljöttek, viszont azért érdemes tudni róla, hogy József Attila díjas író, és remek szakács emellett.
3: Nem.
2: És szerény is.
3: Nem, mert itt össze vannak keverve szakmák. Tehát én nem vagyok szakács, én a gasztronómia történetnek a művelője vagyok tulajdonképpen.
2: Nem lesz mikrofon.
3: Nem lesz mikrofon. Lehet hallani, amit itt mondunk? Hogy szerintem gyertek előrébb, mert itt még rengeteg hely van, mert... Jó. Szóval ez egy külön szakma. A szakács ez egy mesterség, aki nap mint nap magas fokon szokott főzni. Én nem főzök magas fokon, engem ennek az egész magyar gasztronómia történetnek, ami egy nagyon mostoha szerepe van a magyar kultúrán belül. Ugye soha nem lett a magyar konyha, vagy a magyar gasztronómia, ez mindig egy ilyen lenézett dolog volt az elit kultúrának a szemében, ezért aztán nagyon látszódik az, hogy mondjuk Franciaországhoz, Spanyolországhoz, Olaszországhoz képest ez mennyire egy elmaradott dolog. Tehát, hogy csak mondok egy nagyon érthető példát, hogy mindenki értse. Ez Nyugat-Európában, Dél-Európában egy külön műfaj, úgy hívják, hogy food studies, tehát ha mondjuk az európai konyhatörténetet akarom tanulmányozni, akkor nagyon sok ilyen Szerbantal, Babits világirodalom történet, magyar irodalom történet, európai irodalom történet, ez hasonló munkák vannak. Az egyik leghíresebb egy Massimo Montanari nevű űrge, aki megírta, ez egyébként magyarra is le van fordítva. Ez egyébként egy középkor történész volt, és abból lett food studies tudós. Tehát, hogy ez Nyugat-Európában, ez a kultúrának, a civilizációnak a része. A franciát nem tud elképzelni a konyhája nélkül. A francia kultúrát nem tud elképzelni a konyhája nélkül. Ugyanez van az olaszoknál, ugyanez van a spanyoloknál, de hogyha azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen nyugat-európai dolog, hát tulajdonképpen Prágát se tudjuk elképzelni a gasztronómiája nélkül. Tehát, hogy ott valahogy a sör, a knédli, a hrabál, a hasek, az Egon Erwin kis, a Kafka, a stb. Ez egy egységet alkotnak, erre húztak föl egy világgasztronómiát. Úgyhogy én nem vagyok szakács, rengeteg jó szakács van Magyarországon is, meg máshol is. Szoktam főzni. Egyébként mindig az jut eszembe, hogy egyszer a Becher Ivánnal valahol volt egy műsorunk, ahol főztünk is, meg beszélgettünk ilyen dolgokról. Egy időben rengeteget léptünk fel együtt, és megkérdezték tőle, hogy ő tud-e főzni. Ő milyen szakács. És akkor azt mondta, hogy a magyar értelmező kéziszótárban a brácsás címszónál az olvasható, hogy brácsás az, aki tud vagy szokott brácsázni. És utólag ezt megnéztem, és tényleg ez van benne. Tehát gondolom a szótárírók is elszórakoztatják tehát magukat.
2: A brácsás vicc egy külön műfaj, és akkor a szótáron belül is kultiválták
3: igen,
2: ezt.
3: Igen, igen, igen. Szóval, hogy én szoktam főzni, de nem arról vagyok híres, hogy szakács vagyok. Tehát ez egy külön szakma, én gasztrotörténettel foglalkozom. És ezt is sokszor el szoktam mondani, és most pont itt ül az az ember, aki szoktam idézni, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy amikor én elkezdtem ezt a pályát, akkor nem választottam ketté ezt a két énemet, ahogy Darvasi László külön választotta Szívernőt és Darvasi Lászlót, hogy én ugye most már eltelt 25-26 év azóta, hogy én két vonalon működöm, hogy nagyon jó lett volna, hogyha annak idején választok magamnak egy ilyen Szívernő nevet, és akkor ezt a két embert, ezt

0: szét lehet választani, hogy van egy ilyen gasztrotörténész csóka, és van egy író csóka, és ez a kettő, ez hát tulajdonképpen külön entitás, nyilván átjátszik mindig az egyik a másikba, de alapvetően ez két külön ember.
1: Az arra irányuló törekvéseit, hogy ezt a két figurát szétválasszuk, azt most kicsit még széttiprom azzal, hogy felolvasok egy rövid, számomra nagyon szimpatikus részt ebből a regényből, és akkor rá is térhetünk magára a regényre, és meglepően itt is egy a főzés egyik aktusát írod le, többek között. Nagyanyám arcáról a bajor tavaszi szellők teljesen elfújták a mély ráncokat. Néha kivitte a szabadba a kopott hokedliét, üldögélt kicsit a friss levegőn, a romok között, közben pucolta kis piros vejcibicskájával a krumplit. Csöpek krumpli pucolás módszertje volt. Nagyon tudott krumplit pucolni, olyan vékonyan vágta le a héját, hogy szint át lehetett rajta látni. Legjobban recés késsel szerette hámozni a burgonyát, mert akkor a sült krumpli a felülete gyönyörű hullámos lett. Az ingolstadti langyos tavaszi szél olykor bele-bele kapott kunfajta nagyszemű fiatalasszony fekete hajába, ilyenkor szeliden elmosodott, ez a szellő, mondta halkan maga elé. Egy ilyen világba vezet be minket, ami már nyilván azért is olvastam ezt fel, mert egyrészt megkapó, és itt kell tartani vagy az embereket, másrészt akkor kezdjük a legelején. Mi történt, ha szabad ilyen kérdezni, 50. születésnapod körül? Mi ütött beléd?
0: Először még reagálnék erre a részletre, tehát hogy azért fantasztikus dolog egyébként a gasztronómia történet, vagy a konyha történet, mert nagyon úgy tűnik számunkra, akik benne élünk mondjuk egy konyhába, hogy nagyon gyorsan változik. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt még ilyen vendéglők voltak, aztán McDonald's-ok voltak, aztán megy az utcán, az ember látja, hogy török vendéglő, arab vendéglő, görög vendéglő, stb. És azt gondolod, hogy ez ilyen nagyon gyorsan változó dolog, miközben a gyomor az a leglassabban változó dolog. És mivel a kultúrának a szerves része, ezért minden, ami irodalom, minden, ami történelem, minden, ami kultúra, azt magával hordozza, és nagyon lassan. Mondok egy példát, hogy ugye szokták idézni, hogy csináltak ilyen szociológiai felméréseket, hogy mondjuk a magyar emigránsok, akik kimentek Amerikába, az első, nyilván akik kimentek, azok még anyanyelvi szinten beszéltek magyarul. A következő nemzedék, az már szó-szó beszélt magyarul. A következő nemzedék már semennyire nem beszélt magyarul. A hetedik nemzedék már nem is tudta tulajdonképpen, hogy hol van Budapest, de megnézték, hogy karácsonykor mit főznek, meg az egész konyhájukon. Tehát, hogy a nyelv, a gyomor, a gasztronómia és töltött káposztát főztek, meg monarchia konyhát főztek. Az hihetetlenül lassan fejlődik. Mondok még egy példát. Ez a Massimo Montanari, amikor megírja az európai gasztronómia kultúrtörténetét, akkor azt mondja, hogy az európai, ameddig vissza tudunk nézni ebbe a történetbe, az első nagy gasztronómiai háború, első nagy gasztronómiai összecsapás az valamikor az 5. század környékén zajlik le, a barbár gasztronómia és a görög-latin gasztronómia között. Az egyik oldalon ugye ott vannak azok az szent élelmiszerek, amik ugye a bor, az olaj, a liszt, a fehér kenyér, amik nem véletlenül lettek később a kereszténységnek a szent jelképei is, mert ugye a keresztények először a rómaiakat akarták meghódítani. Sikerült is. Szembe, ugye, és ezeket mind meg kell csinálni. Minden civilizációnak az első lépése az agrikultúra. Minden kultúra az agrikultúrából nő ki. Minden mitológiában ott van a borkészítés. Gondolj Noéra, vagy a Dionysos, amikor a parasznak odaadja az első szőlőtőkét. Minden mitológiában az, hogy egy népből barbár lesz, vagy egy barbárból civilizált lesz, azt a bor szimbólumán keresztül mondja el a mitológia. A keresztény mitológia is. Na, és akkor összeütközik az 5. században a barbár gasztronómia a görög-latin gasztronómiával. Ugye a másik oldalon van a, hát hívjuk úgy, hogy sör, nyilván ez nem a mai sör, ez a kumisz, mézsör, stb. Ugye a mézsör úgy készül, hogy van készen víz, a méhek megcsinálják a mézet, ezt összeengeded, beleköpsz, beleteszed a jurtának a szélébe, és előbb-utóbb lesz belőle egy alkoholos ital. És ugye a másik meg a hús. Bemész az erdőbe, előveszed a géppisztolyt, legéppisztolyozod a vadállatokat, egy hatalmas tüzet raksz, mint egy VHK koncerten, vagy mint az Asterix és Obelixbe, és akkor a vadkant, ami a nagy tűzön megsült, megeszed a nagy vadkant. És ez a kettő összeütközik, és azt mondja az első fejezet végén, hogy azért legyünk őszinték, nyilván mondjuk ez kis túlzás van benne, mert egy olasz írja, aki a rómaiaknak a utódjának érzi magát, hogy itt vagyunk 1500 éve közösen ebbe az Európába. Európa ezekből a görög-latinokból és ezekből a barbárokból épült fel. És azt mondja, hogy hát azért nézzük meg a mostani gasztronómiát, eltelt 1500 év, én bemegyek egy trattóriába, kérek egy pohár bort, és kérek hozzá egy, mondjuk egy pasztát vagy egy pizzát, fehér kenyér, és leöntöm olívaolajjal. Semmi nem változott. Egy német bemegy a sörözőbe, kér egy hatalmas csülköt, és hozzá egy sört. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy hihetetlenül gyorsan változik a gasztronómia, akkor rájövünk arra, hogy például 1500 éve tulajdonképpen semmit nem változott a gasztronómia. Ezek olyan mély gyökerek, amiket nagyon nehéz levetkőzni, ezek olyan mély kulturális horgonyok, amiből nagyon nehéz elszabadulni. És például ott ugye ez a részlet, amikor nagyanyám nagyon vékonyan, tehát tényleg egy ilyen művészi szinten pucolta a krumplit, abban benne volt, hogy ez a könyv ugye alapvetően nem az anyámról szól, nagyon sokan azt mondták, hogy írhattam volna többet az anyámról. Egyrészt még amikor élt, megtiltotta, hogy róla írjak, tehát már ez is túl sok lett volna neki szerintem. Másrészt ez igazából nem az anyámról szól, ha szól valakiről, akkor a nagyanyámról szól, de igazából róla se szól, erről a 20. századról szól, különösen erről a háborúról, ami tulajdonképpen a legnagyobb eseménye volt ennek a 20. századnak. És az, hogy ő ilyen hihetetlen vékonyan pucolta a krumplit, az is a háborúnak a leszármazása, a háborúnak a hatása. Ő egy nagyon gazdag lány volt, egy 1300 holdas nagybirtokosnak volt a lánya, akit Mercedes-Benzel vitt az apja a bécsi tanintézetbe, stb. Tudnám még sorolni a gazdagságnak a attribútumait, de az, hogy ő így pucolta a krumplit, abban egyrészt benne volt a Németországnak a krumplimániája, meg a háborúnak az éhínsége. Az, hogy ő azt látta abba a krumpliba, hogy nem szabad abból elveszíteni semmit. És hihetetlenül lassan, és az előttem van ez a kép, ahogy ilyen hihetetlenül lassan, olyan vékonyan, mint hogyha valami papírlap volna, és utána, amikor én elkezdtem főzni, és látta, hogy én krumplit pucolok, akkor rosszul volt attól, hogy a fél krumplit lepucolod, kisfiam. Hát a krumpli egyébként ennek a könyvnek is az egyik központi motívuma, mint ahogy egyébként az egész európai gasztronómiának egyébként egy központi motívuma. Nyugat-Európában rengeteg könyvet írtak a krumpliról, mert nagyon érdekes, hogy a két legnagyobb találmány, ami jön Amerika felfedezése után, ugye az a szifilisz, ami 500 évre meghatározza Európa kultúráját, a másik pedig a krumpli, ami rögtön meghatározhatta volna az európai kultúrát, abból a szempontból, hogy senki nem halt volna éhen sok száz éven keresztül, de ez egy ilyen bizalmatlanság fogadta a krumplit sok száz éven keresztül. Az első krumplis recept például Magyarországon a 1800-as évek elején van szakácskönyvben, miközben ugye 1494-ben visszajött egy része ugye a Kolumbusz expedíciónak, és hozták a szifiliszt és a többi dolgot. Nem, az ördög gyümölcsének tekintették, a föld alatt van, nem igazán tud. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy az igazi karrierje a krumplinak akkor indult be, amikor rájöttek, hogy ebből piát lehet csinálni. Nagyon olcsó, nagyon olcsó és nagyon hatásos piát lehet csinálni. Európa gyakorlatilag nagyon kevés pálinkát ivott, az rengeteg nagyon nemes gyümölcs kell, amivel a gyereket is meg lehet etetni. És amikor föltalálták ugye a krumpliból készült pálinkát, hívjuk ezt bárhogy, mondjuk ginnek, vagy pálinkának, vagy vodkának, vagy stb., hát akkor egy apokalipszis volt egész Európában, ezt leírják. Ugye volt olyan, hogy Londonban több ginbár volt, mint ember. Magyarországról a 48-as forradalom előtt nagyon ritka, hogy a Széchenyi magyarul ír könyvet, és írt a pálinkáról egy könyvet, ahol egy ilyen apokaliptikus képet rajzolt a forradalom előtti Magyarországról, hogy gyakorlatilag megszűnt a pénzforgalom, mindenki ezt a krumpliból készült hihetetlen olcsó pálinkát issza, a paraszt is, a városi is, nem lehet lovagolni, mert tele vannak az utak részegekkel, a gyereket is itatják, a nők is isznak, minden pálinkába fizetnek ki, stb. Tehát megindultak, és tulajdonképpen a nagy karrierjét ennek köszönhette a krumpli. Úgyhogy a krumpli egy nagyon fontos kulturális szereplő, és hát ide is beszivárog. A krumpli pucoláson meg lehet nézni azt, hogy egy ember volt-e háborúban, volt-e szegénységben.
1: A krumpliról kicsit eltér, evezzünk tovább mondjuk a Styx-ön, és gondolkozom egy kicsit a borítón, mert az van, hogy nem tudom, hogy látszik-e hátul is, hogy ilyen egy gyönyörű, szép festmény a borító, és hogyha egy kicsit tudnál erről mesélni, mert első ránézésre nem számít az ember arra, hogy az anya csak egy nincs, egy ilyen szakállas Káron figura kötődését, így nem tudom.
0: Hát ugye ez... Ennek az a története, hogy nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt egyszer voltam Madridban, és rájöttem arra, hogy a Prádóba 6-tól 8-ig ingyen lehet bemenni. És akkor nem az a múzeumnézés volt, amitől én rosszul vagyok, hogy bemész, és akkor mondjuk a Louvre-ba, vagy a British Múzeumba, vagy a nem tudom, hogy 2 óra alatt teljesen tele leszel, már nem látsz semmit, ma a 12. Velázquez jön szembe, és már hány ingered van a Velázqueztől, stb. Tehát ezek nekem mindig egy ilyen nyomasztó dolog, hogy 3-4 óra alatt meg kell nézni egy múzeumot, ahol gyakorlatilag egy élet kevés lenne erre. És itt viszont az volt, hogy mivel 6-tól 8-ig ingyenes volt, ezért minden nap elmentem 6-tól 8-ig a Prádóba, és minden napra tettem egy festőt, hogy azokat fogom megnézni. És volt egy Bosch napom, és ugye ott volt a triptihon, és egyszer csak balra nézek, és ott van egy kép, ami nagyon-nagyon furcsa volt. Egy kurva nagy kép, egy félfalnyi kép, ami egy ilyen tájkép volt, és egy ilyen nagyon-nagyon pici, a közepén volt egy nagyon-nagyon pici valami figura. Ezt nem is értettem, nem láttam még soha ilyen képet, és egy nagyon furcsa volt, mert előtte volt egy kifeszítve egy zsinór, mert ugye mindenki oda akar menni az a pici központi figurához, ami ez a, itt látható ez a központi figura, de ez egy nagyon-nagyon nagy kép, és akkor meg akarja nézni, mert pici, és akkor oda tolja az orrát, hogy ne tolja az orrát, azért van a szalag. És akkor elkezdtem utána nézni, meg lefotóztam, meg vettem erről albumot. Ezt nem nagyon szokták ismerni, ez egy pont 500 éves kép, ez egy Patinir nevű csávó, aki akkoriban ugye nagyon sok olyan mester volt, aki ilyen rész dolgokat csinált. Ez az űrge, ez például háttérképeket festett. És akkor fölhívták telefonon, hogy figyelj, most el kell jönni Firenzébe, mert mit tudom én, a hercegnek megfestettem a portréját, és mögé kéne festeni mondjuk a, nem tudom, a firenzei dombságot. És akkor ő fölült a vonatra, elment, megfestette haza, kifizették, hazament. De rájött, hogy ez azért milyen ciki, hogy ő mindig ilyen másodhegedűs, és föltalálta a világtájképet. A világ tájképben benne van, az azért a kőhalmi, aki most szintén föllép, szokta mondani, hogy azokat az ételeket szereti, amiben ennek a receptje benne van a nevében, például a tejbegríz. Akkor azokat rögtön meg lehet főzni. És hát ebben is benne van a neve, a világ tájkép, tehát hogy egy tájképben hogyan lehet megfesteni az egész világot. Ezen a részleten ugye nem látszik, de ezen benne van ugye az élők világa, benne van a, meg van festve a paradicsom, angyalokkal, a pokol, stb. Tehát az egész világ meg van festve, és ugye középen megy a Styx, és Káron visz egy lelket. És még annyira trükkös az egész, hogy nem tudod eldönteni, attól is zseniális ez a kép, hogy nem tudod eldönteni, hogy menj vagy pokol, mert bár a csónaknak az orra az egyik irányba néz, de az evező a másik irányon van, tehát még bármi lehet ebből az egész dologból, még lehet mennyis és pokol is. A Cerberus is rá van, minden rá van festve, de ez, amit látsz, ez középen egy nagyon picike dolog. De számomra a legérdekesebb mégis az volt, hogy, és ez valószínűleg nem a Patinír festette a közepére, hanem valaki, aki nem tájképfestő volt, de még az is lehet, hogy ő volt. De az igazi zseni az volt, aki ezt a csónakos jelenetet megfestette, mert ez számomra egészen fantasztikus, hogy ott van egy lélek, egy metafizikus létező, és fizikailag tudja ábrázolni. Tehát odaállok a kép elé, ránézek, és elhiszem, hogy ez egy lélek. Elhiszem azt, hogy ez egy életet végigélt, testetlen valaki, miközben ugye hát ott mégiscsak van egy teste, kicsit olyan, mint egy ilyen öreg múmia, vagy nem is tudom, tehát hogy ez egy fantasztikus dolog szerintem. És akkor én ebbe beleszerettem ebbe a képbe, és ezt így hordoztam magammal nagyon sokáig, ahogy egyébként az őseimet is folyamatosan hordozom magamba, és ez úgy 40-es éveim elején jöttem rá erre, hogy egy csomó rokonom, halott rokonom itt van velem folyamatosan, és belepofázik az életembe, és döntéseket hoz, és folyamatosan hallom, hogy mit mond, tehát kíván legerősebben a nagyanyámat hallom, hogy mit mond, azt folyamatosan hallom, hogy akkor már nyilván az a jobbik megoldás szerintem, hogy ezeket a rokonokat meg szeretném ismerni, hogy ők mit képviseltek az életbe, és miért azokat a döntéseket, amiket látszólag én hozok, de hát az nyilván ők hozzák, meg ők pofáznak bele ezekbe a dolgokba, hogy ők kik voltak, meg mit csináltak az életbe. És rengeteg embert látok magam körül a saját nemzedékemből, akik nem véletlen, hogy a mi szüleink azok a boomerek, akik a háború alatt születtek, vagy a háború után közvetlen. Ugye anyukám 46. januárjában született meg másodjára, apukám 43. októberében itt Kolozsváron. Ők voltak ugye a boomerek, vagy ugye apukám még mindig boomer, mert él. És a nagyszüleinknek a nemzedékét azt úgy hívják, hogy Silent Generation. Tehát, hogy egy ilyen rohadt nagy elhallgatás történt, aminek én az elsődleges, sok, nyilván mint mindennek sok oka van, de az elsődleges oka az volt, hogy a 20. század elejétől kezdve az volt a tapasztalat, hogy inkább ne beszéljünk semmiről, mert két hetente változik a széljárás. Tehát amivel ma eldicsekednénk, az lehet, hogy kötelet jelent két hét múlva. Ezért aztán, ezt le is írom egyébként a Szabó Istvánnak a Bizalom című könyvébe, az Ostrom alatt a főszereplő, akit az Andorai játszik, ezt nálam sokkal szebben elmondja, hogy miért kell hallgatni. És ez egyébként ő pont ez a generáció, hogy ők elhallgattak, és a múltjukat, a tudásukat, a család történetet nem adták át az én szüleim generációjának. Ők ezen valahogy ezen túljutottak, és én nagyon sokszor haragudtam erre a nemzedékre, hogy nekem nem adták át a múltamat, de rájöttem, hogy nincs miért haragudni, hiszen ők se kapták meg. Tehát ilyen sejtéseik voltak, nagyon keveset tudtak, néhányan kiléptek ebből a sorsból, mint az apám, de azért alapvetően ez egy egész generációra jellemző, hogy a néma generációnak a gyerekei, azok nem igazán tudtak mesélni, mert hogy némák voltak, mi pedig egy ilyen identitásvesztett, szinte múlt nélküli nemzedék lettünk, és számomra megdöbbentő az, hogy hogy kortársaimat megkérdezem, hogy mit csinált a nagyapád, vagy mit csinált a nagyanyád a háború alatt, vagy kik voltak, és igazából nem nagyon tudják. És nem is értik, hogy ezt miért kérdezem, hogy ez miért fontos. Miért foglalkozok én ezzel? Nem tudom, mi volt a kérdés, de szerintem válaszolt
1: a kérdés. Azt mondod egy interjútban a kötet kapcsán, hirtelen őszintének kellett lenned, és nyilván, ahogy most mondtad azt, hogy egyszerre próbáltad a családod és a 20. századot valahogy párhuzamosan feltérképezni, azért az is beszédes, hogy amikor így a végjegyzetek, nem tudom, szám szerint 242, tehát hogy valahol ez a személyes hang, sőt ez a sokszor elkalandozó, anekdotázó hang, azért mégis egy végtelen kutató munka áll mögötte, és egy kicsit nem tudnál arról mesélni vajon, hogy milyen munkamódszerrel tudtál haladni a kötet megírásakor?
0: Hát ugye ezzel is kezdődik a könyv, hogy én 50 éves koromban, ami 2 évvel ezelőtt volt, 2024. március 9-én felszálltam a vonatra, és elmentem Ingolstadtba, ahol kétszer megszületett az anyám, egyszer 44 karácsonyán, egyszer pedig 46 januárjában. És nagyon érdekes, hogy ugye az anyám, aki 46 márciusában jött vissza ugye a családdal az amerikai hadifogságból, ő soha, tehát az apám meg az anyám bejárta a félvilágot. Rohadt nagy utazók voltak, keletet, nyugatot, Szíriától, nem tudom, Hollandiáig, stb. És soha nem mentek el Ingolstadtba. Hát ugye ez a Silent Generation-nek a hatása volt, bár ugye a nagyanyám az rengeteget kotyogott természetéből kifolyólag. Soha nem mondott el egy összefüggő családtörténetet, de mindig történt valami a körülöttünk. Ugye mi 4 unoka vele nőttünk föl gyakorlatilag, mert 4 orvos dolgozott, és mi oda le voltunk passzolva. És bármi történt, ő belőle egy kibukott 1-2 mondat. És nagyon érdekes ez, hogy milyen az emberi agy, hogy amikor ezt elkezdtem írni ezt a dolgot, akkor így naponta jöttek föl, nem tudom, hogy honnan, valahol hátulról, jöttek föl ezek a félmondatok, amiket palacsintasütés közben, vagy kertészkedés közben, vagy a strandon, vagy biciklizés közben, vagy nem tudom micsoda, így egyszer csak olyan meleg van, mint 23-ban, vagy tehát most mondtam valami hülyeséget. És akkor elmondott egy történetet 23-ból, vagy egy ilyen forgács, történetforgácsot inkább. Na most az apám úgy lépett ki ebből a hallgatásból, hogy amikor nyugdíjba ment, ugye ő szülésznőgyógyász, de közben orvostörténész is, rengeteg ilyen orvostörténeti dolgot írt, tehát egy ilyen elfajzott bölcsész. Többek közt megírta a császármetszés kultúrtörténetét, ami egy ilyen komplex. Azt egyébként nem siette el, mert 40 évig írta ezt a könyvet, de hát rengeteg apróságot, ilyen eszéket írt, de ez a fő műve. A császármetszés kultúrtörténete és ikonográfiája, pontos címe, ami egy nagy átfogó munka. És amikor a Szentesi Kórházból, ami gyakorlatilag mára megszűnt, ő nyugdíjba ment, akkor nekiállt a családtörténetnek. És ez nem egy családfa volt, ugye akkor még sokkal nehezebb volt, mert nem voltak ezek az internetes huncutságok, hogy Family Search, meg Arcanum, meg nem tudom, gyakorlatilag el kellett menni a könyvtárba, meg el kellett menni a levéltárba, meg a múzeumban, meg a ide-oda-amuda. És ő ezt ilyen jó bölcsészként sok-sok éven, nem tudom, 10 éven keresztül csinálta, és 6 ilyen nagy beköttetett cucc lett belőle, amiben családfák is voltak, meg mindenféle dokumentumok, a horgászigazolványtól a halálozási anyakönyvi kivonatig. Ő nem tett különbséget dokumentum, hála Istennek. Újságcikkek, emlékezések, végigjárta az egész familiát, és akkor ilyen padlásról, pincéből az összes ilyen cetlit, stb. Összeszedte. És ebből csinált egy ilyen rendszerezett anyagot. És először így nem is értettem ezt az egészet, hogy ennek mi értelme van, meg tök uncsi, meg nem tudom mi. És aztán rákattantam erre, tehát ilyen napi olvasmányom lett. És ez sok éven keresztül, és egy idő után nagyon sokat beszélgettünk erről. És nem csak a saját kolozsvári családját csináltam meg, hanem az anyámnak a család, meg mindent. És ezekben olyan papírok voltak, amiket úgy nagyjából mindenhol kidobnak. És ő ezeket ilyen rokonoktól, tényleg a pincéből mondta, megtalálta ilyen zacskókba, meg dobozokba, stb. Tehát ez volt a kiinduló pont, és amikor én elmentem 50 éves koromban Ingolstadtba, akkor már rengeteg papíron volt beszkennelve, ami alapján meg akartam nézni a helyszíneket. Hogy hol született az első anyám, hol volt a hadikórház, hol volt a... És amikor megérkeztem, akkor rájöttem arra, hogy miközben én most egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy ilyen nagyon realisztikus dolgot akarok, életemben először nem akarok semmit kitalálni, és csak az úgynevezett valóság, vagy az igazság, vagy ez érdekel, hogy pontosan akkor nézzük meg ezeket a létező dolgokat. Kiderült, hogy egy hihetetlen misztikus térbe lépek, ahol az illuminátusoktól a Faustig, a Frankensteintől mindenféle misztikus dolog elkezdett szembe jönni velem, és miközben a valósággal szerettem volna foglalkozni, egyébként a mai napig jönnek szembe ezek a misztikus dolgok. Például, erre is mondok egy példát, hogy az egyik első interjút, amikor megjelent ez a könyv, a VMN internetes újság kérte tőlem. És elmentem az interjúra, és egy fiatal lány fogadott egy kávézóba, és láttam, hogy hihetetlenül zavarba van, és azt mondta, hogy valamit el szeretne nekem mondani. Úristen, mi lehet ez? És kiderült, hogy ő még PDF-be olvasta ezt a regényt, és a sok-sok ilyen kis papírka között volt egy olyan kis papír, hát ezek mind ilyen megszáradt papírocskák, cetlicskék, amin egy kétoldalú dokumentum volt, az egyiken volt a magyar hadikórháznak a jelentése, a másikon meg az amerikai hadseregnek a leszerelő nyilatkozata, pecsét, stb. Stb. És arról szólt, hogy a nagymamámat 1946. január 26-án leszerelik a Wehrmachttól, ez az amerikai leszerelő bizottság szereli le, alkalmatlan a szülés, vagy az alkalmatlanságnak az oka a szülés, tehát előző nap szülte meg anyukámat, és a szülőorvos, aki vezette a szülést, az igazolta ezt a tényt, hogy ő tényleg tegnap szült. És oda volt írva, hogy dr. Sándor Antal. Az egyik oldala német volt, a másik angol. És ezt így beleírtam, hogy megszületik anyukám, dr. Sándor Antal, fogalmam nem volt, hogy ki az, és kiderült, hogy ennek a lánynak, ennek az újságíró lánynak nagyapja volt ezt, tehát miközben olvasta, föltűnt neki, hogy dr. Sándor Antal, így hívták a nagyapját, fölhívta az apukáját, hogy te nem volt az ingolstadti amerikai hadifogságnak a kórházában, és de ott volt, és rögtön, és ugye nekem vannak fényképeim, amiről fogalmam sincs, hogy kik vannak rajta. Az apukája fölismerte az apukáját, tehát a nagypapát, és hát ez egy ilyen, ezek mind ilyen lútbőröztető dolgok. Hát az is egy lútbőröztető dolog, ami ugye le van írva ebbe a könyvbe, hogy az anyukám másodjára 46. január 25-én születik meg Ingolstadtban, ugyanazon a napon, amikor a Bereményi Géza megszületik, ők ugye Bécsből jönnek haza, de ő már ugye Budapesten van, tehát hogy miközben az volt a célom, hogy életemben, ugye nem is volt a célom, mert úgy mentem ki, hogy én ezt magam számára szerettem volna földeríteni. Tehát ez egy ilyen családi kirándulás akart lenni, hogy én a saját családomat felfedezem, hogy az anyukámat felfedezem. De hát aztán olyan gyomrosokat kaptam ott, és már ott elkezdtem ezt írni. De mondtam, hogy semmi probléma, mert itt gyakorlatilag nekem sok dolgom nem lesz, mert itt vannak a dokumentumok, itt van a történelem, ami egy objektív dolog, persze nem az. Itt a valóság, ami megint csak egy objektív dolog, persze nem az. És akkor nekem ezzel kell foglalkozni, és tulajdonképpen csak egy ilyen dramaturgként, vagy szerkesztőként fogok jelen lenni ebbe a könyvbe. És miközben a valósággal foglalkoztam, életemben először, soha nem voltam még ennyire misztikus élményeknek kitéve.
1: Maradjunk egy picit Bereményinél, ez már csak azért, mert megszólaltatsz párszor különböző hangokat, meg említesz különböző szerzőket és művészeket, és nagyon kedvesen az elején mottóban is egy-egy munkájukat megemlített. Mikor megkaptam Szabó Krisztától a PDF-et, akkor úgy nézett ki, hogy írja akkor először azt, hogy mottók, nem hiszem, miért van ilyen külön fejezet, majd anya csak egy nincs, és akkor utána a jegyzetek. És így rámentem a mottók címszóra, és így pörgettem, mi a franc, mert 4 oldal mottó van, és akkor ilyen szerzők van, akkor Umberto Eco, Vonnegut, Jókai, Puskázok, Eszterházi, Hamvas, Bereményi, Márai, Radnóti, Goethe, stb. És hogy
0: hát ezek majdnem mind szereplők egyébként
1: így van,
0: a könyvben.
1: Így van, és hogy az a nagyon izgalmas benne, hogy próbáltam egyébként így az idézeteket úgy olvasni, mint amik így megtalálni azokat a kapcsolatokat, de hogyha egy picit az idézetekről még tudnál mesélni a mottókról.
0: Amikor iskolában járunk és történelmet tanulunk, akkor ez egy halálunalmas dolog, mert semmi közünk nincs hozzá. Tehát ilyen olyan neveket kell megtanulni, meg olyan évszámokat, ahol nem voltunk ott, semmi közünk hozzá. Békekötések, háborúk, tárgyalások, stb. Ugye a gasztronómia történet azért nagyon érdekes, és a család, és aztán rájöttem, hogy a családtörténet pont ilyen mikrotörténet, vagy mikrotörténelem, amihez hirtelen közöd van. Hirtelen érzed, hogy most nem idegen emberekről, meg teljesen idegen dolgokról van szó, hanem olyan dolgokról, amit te is találkoztál. Nagymama, krumpli főzelék, stb. És hirtelen belekerülsz, bevonz, minden mikrotörténelem bevonz, és a részesévé tesz ennek a nagy történetnek. Szóval persze megtanuljuk ezt az iskolában, hogy volt a második világháború, 80 millió ember meghalt, ennek a nagy része civil volt, persze a katonák is civilek voltak, de akkor ezt nem tanuljuk meg. És amikor rájössz arra, hogy tulajdonképpen ezek ilyen nem elvont exakt dolgok, mint egy képlet az iskolai tankönyvben, hanem az meg ezek tényleg megtörténtek, ezek a dolgok, és ott voltak ezek az emberek, akiket te ismertél. Szóval, és mindenki ott volt, aki akkor élt. És ugye én 12 éves korom óta olvasok, nyilván a világomnak a nem tudom, 60%-a az olvasmány élmény. Tehát szerintem sokkal nagyobb kapcsolatom van az olvasmányaimmal, mint az úgynevezett valósággal. És nyilván ezek mind bejönnek. Bejönnek ezek az írók, akik vagy írnak erről, vagy akkor is éltek. Tehát, hogy engem lenyűgözött egyébként ez, hogy miközben a saját családom történetét írom, térbe meg időbe minden keresztezi egymást. Mert hát ezek a dolgok tényleg megtörténtek, nem csak ott, nem csak a tankönyvben vannak benne, hanem tényleg. Tehát, hogy miközben ugye a dédszüleim, a nagybirtokos dédszüleim, ugye elterjedt Magyarországon az, hogy vidékről föl kell jönni Budapestre, mert vidéken nagyon kegyetlenek lesznek az oroszok. Mindenkit megerőszakolnak, mindenkit megölnek, mert ott nem látszódik ez a dolog. De Pesten nagyon normálisak lesznek, mert az látszik. Az mégiscsak egy európai nagyváros. És rengetegen följönnek Pestre, és végélik a világtörténelem egyik legnagyobb poklát, amit a budapesti ostromnak hívunk. Na most a dédszüleim is följönnek Szentesről, ahol egyébként 6 halott volt, mikor bejöttek az oroszok. Pedig egyébként még nagy balhé is volt a szokásoshoz képest, mert ott volt egy Tisza híd, egy vasúti híd, ahol még volt egy csata is. Egyébként ezt is leírom, hogy a Krasznahorkainak a nagypapája és a nagypapájának a legkisebb gyereke is ott halt meg ennél a szentesi csatánál, de 6 ember halt meg, vagy 6, bocsánat, nem 6 ember halt meg, 6 polgári áldozat volt, hát és közben ugye tudjuk, hogy mi történt Budapest ostromakor, tehát én ott lakom az Ostrom utca és a Szénatér sarkán, hát a legóvatosabb becslések szerint 20 000 embert halt meg, tehát hogy ez egy hullaszőnyeg volt, valószínűleg még most is rengeteg ott van. Na mindegy, és akkor ők följöttek Budapestre, és az egyik rokonnál a 8. kerületben egy pincében csinálták ezt végig, ezt az ostromot, És attól, nem tudom, 100 méterre ugyanezt az ostrobot Szabó Dezső író is végcsinálja, leviszi a karosszékét, és ott ül, és egyszer csak az ostrom alatt meghal. Ki tudja, hogy miben, mondjuk már se fiatal nem volt, se karcsú nem volt, se többi, tehát valamiben meghal, és elkezdődik egy ilyen igazi haláltánc, vagy egy ilyen fekete komédia, a legfeketébb komédia, hogy mit csináljunk ezzel a hatalmas holttesttel. És erről vannak emlékezések, akkor szépen el kellett menni a Széchenyi könyvtárba, és el kellett olvasni ezeket az emlékezéseket. Hát valami borzalom, tényleg egy morozsek dráma, egy örkény egyperces, hogy meghalom Szabó Dezső, kiteszik a liftaknába, mert azért mégiscsak mégsem maradhatott. És akkor ott fekszik, és egy rózsát rátesznek. Akkor hát ez mégiscsak egy magyar író volt, meg ember, meg stb. Hát de nem lehet kivinni, mert ugye lőnek, megy az ostrom, ráadásul mínusz nem tudom hány fok van, tehát nem tudnak vele mit csinálni, akkor kiteszik az udvarra, akkor megjönnek az oroszok. Ugye ők nagyon kényesek voltak arra, hogy a hullákat el kell takarítani, mert ugye rettegtek a járványtól. És akkor kötelezik arra őket, hogy eltüntessék ezt a hullát. Igen ám, de nincs, mibe tegyék bele, hát nincs koppa, nem lehet fölhívni a koporsókészítőt, hogy kérünk egy koporsót, és belerakjuk, elviszük a temetőbe. És akkor abba a házba, ugye ez a József körút sarkán van ez a ház, mai napig megvan, egyébként abba a lakásba, ahol a Szabó Dezső lakott, abba lakott fiatal házasként Bereményi Géza, tehát mindig minden metszi egymást, akárhova lépsz, időbe és térbe folyamatos meccésben van minden, mint ahogy a jelen is. És akkor hát ez egy hosszú történet, de hát annyi, hogy van egy kocsma a házba, és a kocsmárosnak lelkiismeret furdalása van, mert miközben ezek éheztek, ezek az emberek a pincébe, ő eldugta a pixalámit, meg a bort, meg a satöbbit, és karácsony előtt megtalálták a nyilasok, és elvitték, nem, szilveszter előtt megtalálták a nyilasok, és elvitték, és egy hatalmas bulit csaptak belőle, ezért lelkiismeret furdalása van, és ad nekik egy konyhaszekrényt. És a konyhaszekrényből valahogy csinálnak, beteszik a szekrénybe a Szabó Dezsőt. Ugye itt az embernek azért óhatatlanul eszébe jut Vanek úr, aki a nizzai Mediterrán Hotelbe beköltözik egy szekrénybe. Kelet-Európa és a fekete humor. És akkor ráírják, hogy Szabó Dezső az elsodort falu írója. És akkor azt úgy kiteszik a térre. És akkor ott megy mindenféle harc, meg stb. És ott van kint ez a italos szekrény, egy kocsma szekrényben van benne a Szabó Dezső. Aztán amikor elmúlik az ostrom, akkor valaki megtudja, hogy ez ott van, akkor valahogy a jeges földet felszántják, Szabó Dezső rajongók, akkor oda eltemetik, akkor egy ideig ott van a Rákóczi térnek a földjében a Szabó Dezső, vagy betonjába, vagy kövébe, vagy nem tudom micsoda, elsüllyesztve, és már pár évvel később, amikor ez napirendre kerül, akkor már betiltott szerző a Szabó Dezső, és akkor ilyen titokba kiássák onnan, és kiviszik talán a fiumei temetőbe. Úgyhogy ezek hátborzongató dolgok, ráadásul most ez is eszembe jutott a szekrényről, meg a P. Hovárdról, meg a Vanekról, hogy pont miközben ezt a könyvet olvastam, Nizzában voltam, és megtaláltam ezt a Mediterrán Hotelt, ahol Vanek úr beköltözik a szekrénybe, ugye nekem az egyik kedvenc regényem, és ezt apámtól örököltem a rejtő rajongást, és akkor fölhívtam az apámat, és mondtam neki, hogy akit egyébként gyerekkorában, meg egyébként a mai élő baráta is, mert ugye ez egy szerepjáték volt. A rejtő az 50-es években egy ilyen félig tiltott szerző volt, nem adták ki újra a műveit, fekete piacon lehetett megvenni, és ők ugye valamilyen szerepjátékokat játszottak, olvasták a pad alatt, és mindenkinek megvolt a neve. Tehát apám legjobb barátja az a Trebics volt, és 13 éves koromban jöttem rá, hogy a Trebics bácsinak miért az a neve, hogy Trebics bácsi, miért kell nekem a Bandi bácsi Trebics bácsinak szólítanom, hogy az még gyerekkorukból maradt meg. És az apám volt a Vanek. És fölhívtam Vanekot, hogy itt vagyok Nizzában az angol sétányon, és pont szembe van a Mediterrán Hotel, ahol a Vanek úr beköltözött a szekrénybe, és az apám azt mondta, hogy neki van egy gyönyörű ötlete, hívjam fel a Szépírók Szövetségét, hogy milyen lenne egy Vanek B. Eduard alkotói ösztöndíj, hogy a magyar állam, ahelyett, hogy mindenféle hülyeséget támogatna, megvenne mondjuk egy szintet a nizzai angol sétányon a Mediterrán Hotelbe, és az írók szekrény részeket kapnának. Tehát egész nap sétálhatnának ott Nizzába, és utána szóval te is sötét, lesötétített lukakba szeretsz dolgozni. Tehát engem például baromira zavar egy olyan szoba, ahol már van ablak, az teljesen meghiúsítja azt, hogy az ember dolgozzon. Hogy ez milyen fantasztikus lenne, hogy ilyen szekrényfakkok lennének, és akkor az, hogy egy szinten 100 magyar író elférne, amúgy is kint kurva meleg van a sétányon, napközben lehetne a szekrénybe egy becsavarod a villanykört, és egész nap írsz, aztán akkor jó idő van, hogy ezt az illetékeseknek mondjam el, és közben én írtam ezt a regényt, amiben Szabó Dezsőt beteszik egy szekrénybe. Szóval a valóság olyan dolgokra képes, amivel én soha nem találkoztam még. Biztos, hogy olyan írók, akik mélyebben foglalkoztak a valósággal, azok ezt sokszor megtapasztalták, én ezt soha. Irodalmi kincsek.

A mai irodalmi kincsek rovatunkban Hermann Dániel, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Anya csak egy nincs című, a Helikon kiadónál megjelent kötetét mutatta be. A beszélgetés a kolozsvári ünnepi könyvhéten hangzott el. Szerkesztő, szintén Hermann Dániel. Ezek késő éjszakai homokorradásunk a végéhez érkezett. De nem menjenek messze a rádiótól, hiszen várja önöket Szegedi Csaba munkatársam a hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkba, ahol hamarosan friss hírekkel jelentkezik, utána pedig Szecsődi Árpád kollégám várja önöket a Krédó hitépítő műsorunkba. Én a nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő műfordítótól származik, aki 1917-ben ugyanezen a napon született, azaz október 5-én, és így szól. A belső érték számít csak. Az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, kellemes hétkezdést kívánok, viszont hallásra!

Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A pontos idő 6 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyivel és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy év hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata párt által kezdeményezett és a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta 3 miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai padhelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevez egy újabb kormányfőjelöltet. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyivel és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte pénteken az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya nem lehet oka az elszámolás elutasításának. A rendszer által ilyen esetekben küldött figyelmeztetés pedig kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben az ügylet minden más előírásnak megfelel. Az egészségbiztosítási pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék a felmerülő műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer működésének tesztelése és tökéletesítése, miközben biztosítják az egészségügyi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök folyamatos hozzáférhetőségét, közölte az intézmény. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Buzeó megyében, Vráncsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 56 kilométerre volt Fogsánytól, 51 kilométerre Buzeútól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetőek el. Olvasható az igazgatóság Facebook bejegyzésében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 75 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: A nap gondolatával köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódnak műsorunk hallgatásába. A mai idézet Szabó Magda Kossuth Díjas magyar írónő műfordítótól származik, és így szól: a belső érték számít csak, nem, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Hamarosan krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk, amelyet ma is Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezt követően 6 óra 30 perckor hírösszefoglalóval várom önöket, majd kalendáriumot lapozunk. Kalendárium lapozás után kukta rovatunkban egy újabb recepttel jelentkezem, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. Pontban 7 órakor ismét hírekkel várom önöket, hírek után krédó hitépítő rovatunkat hallgatjuk meg újból. 7 óra 30 perckor hírösszefoglalót hallhatnak, majd aktuális összeállítással zárjuk információs magazin műsorunkat. Tartsanak velünk, ha tehetik, krédó hitépítő rovatunk következik.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján szól ma hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Mai áhítatunk alapigéjét olvasom a Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 6. versét. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Ugye ismerős a mondás, a kevesebb néha több. Ez a vers azt tanítja, hogy a lelki béke és az elégedettség többet ér a fáradhatatlan kapzsi vagyonkeresésnél. Talán az is ismerősen cseng, még egy kicsit. Még egy kis munka, még egy kis pénz, még egy kis siker, még egy kis építkezés, még egy kis túlóra, még egy kis türelmetlenség, és majd utána pihenek. Csak hogy ez a majd sokszor soha nem érkezik el. Mindig van még valami, amit el kell intézni, meg kell venni, meg kell szerezni, közben pedig észrevétlenül elfáradunk. A Prédikátor könyvében egy nagyon egyszerű, mégis mély mondatot olvasunk, jobb egy maroknyi nyugalommal, mint két maroknyi veszültséggel és hasztalan igyekezettel. Figyeljük csak meg! Egy maroknyi, két maroknyi. Mintha Isten ma azt kérdezné tőlünk, valóban mindig a több a jobb? Mi általában azt gondoljuk, hogy igen. Ha egy kevés jó, akkor a több még jobb. Ha egy ház jó, akkor legyen nagyobb. Ha egy fizetés jó, akkor legyen belőle több. Ha egy autó jó, legyen újabb. Ha egy lehetőség jó, legyen belőle még több is. Közben megtörténhet, hogy két kézzel gyűjtjük azt, amire valójában nincs is szükségünk, miközben nincs kezünk arra, hogy megfogjuk azt, ami igazán fontos. Mert tele lehet a kezünk, de üres lehet a szívünk. Lehet sok pénzünk, de kevés időnk egymásra. Lehet szép otthonunk, de kevés békességünk benne. Lehet sok ismerősünk, de kevés igazi kapcsolatunk. Lehet rengeteg tervünk, de közben egyre távolabb kerülünk Istentől. A Prédikátor nem a munkát ítéli el, nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, ne akarjunk előbbre jutni, hanem arra figyelmeztet, ne engedd, hogy a többre törekvés közben elveszítsd azt, amit már van. Mert lehet, hogy amit még meg akarsz szerezni, nem tesz boldogabbá. Lehet, hogy nem még több kell, hanem még több hála, több csend, több együtt töltött idő, több Istenre figyelés. Talán ma éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit szeretnék még, hanem ez, észreveszem-e azt, amit Isten már adott. Egy maroknyi kenyér, és van mit ennünk. Egy maroknyi idő a családdal, és van kit szeretnünk. Egy maroknyi csend, és végre meghallgatjuk Istent. Egy maroknyi békesség, és rájöhetünk, hogy nem kell mindig rohanni. Lehet, hogy ma is tele van a kezed, de talán Isten most arra hív, hogy engedj el valamit. Egy aggodalmat, egy fölösleges hajszát, egy régi sérelmet, a bizonyítás kényszerét. Azt a gondolatot, hogy csak akkor vagy értékes, ha még többet teszel le az asztalra, mert az élet nem attól lesz gazdagabb, hogy két kézzel mindent megszerzünk, hanem attól, hogy felismerjük. Amit Isten adott, azzal is lehet békességben élni. És ezért hadd maradjon velünk ma ez az egyetlen mondat. Nem az a gazdag ember, akinek két marokkal több van, hanem az, akinek egy maroknyi is elég, mert Isten békessége van a szívében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük mindazt, amit már eddig is a kezünkbe adtál. Bocsásd meg, hogy sokszor többet akarunk, miközben nem veszük észre az ajándékaidat. Taníts bennünket megelégedni, hálásnak lenni, és elengedni azt, amit nem kell tovább cipelnünk. Adj békességet a szívünkbe, és segíts, hogy a sok tennivaló között se veszítsünk el téged. Taníts úgy élni, hogy ne csak tele legyen a kezünk, hanem nyugodt legyen a szívünk is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

én nem ezt érdemlem. A rózsakert mítosza. Cindy egy 17 éves keresztjén lány hazafelé vezet péntek este, véget ért a nap az étteremben, ahol részmunkaidőben dolgozik. Elkerekedett szemmel bámulja, ahogy a fő út szembejövő sávjából egy autó áttér, és egyenesen felé szágult. Megpróbál kitérni, de a másik autó belerohan a Chevroletjébe, és Cindy szörnyet hal. A vétkes sofőr ittas volt. Egy darázs megcsípi a 2 éves fejét, miközben kint játszik a kertben. Az arca azonnal feldagad. Édesanyja felfigyel a reakció hevességére, de mire a kórházba érnek, fét meghal. Szüleinek fogalmuk sem volt róla, hogy allergiás a darázs csípése. Egy alacsony kasztba tartozó nőnek gyermeke születik Indiában. A kicsi életének 4 hónapját egy kartondobozban tölti, mielőtt éhen halna. Anyja 2 hónappal később szintén meghal. Az élet nem igazságos. Csecsemők halnak meg. Jó emberek szenvednek. Keresztényeket érnek szörnyű fájdalmak. S a szenvedő emberek jó gyakran így kiáltanak fel. Hé, én nem ezt érdemlem. Ez nem igazságos. Miért pont én? Gyakran feltették már ezt a kérdést az emberek. Jobbtól, a régen élt pátriárkától kezdve, Harold Kushner rabbiig, aki könyvet is írt a következő címmel. Mikor rossz dolgok történnek jó emberekkel? A kérdés abból az elképzelésből ered, hogy a jó emberek, de különösen a keresztjének olyan életet érdemelnek, ami mindenféle szenvedéstől és szomorúságtól mentes. De ez tévhit. Isten sohasem ígért a keresztjéneknek rózsakertet. Soha nem mondta, hogy az élet könnyű lesz, és csak is jó dolgok érik a jó embereket. Nem garantálta, hogy kényelmes és könnyű élete lesz azoknak, akik őt szeretik és szolgálják. Azt persze el kell ismerni, hogy az emberek mégis így gondolták évezredeken keresztül. De ha alaposan elolvassuk Isten igéjét, rájövünk, hogy ez a kép hamis. Jézus tanítványai is megkérdezték mesterüktől az ősi kérdést, hogy miért szenvednek az emberek. Rámutattak egy emberre, aki vakon született. Mester, kérdezték. Ki vétkezett? Ez az ember, vagy a szülei, amiért vakon született? Egyikük sem. Felelte Jézus, majd meggyógyította az embert. Ezt a történetet olvashatjuk a János evangéliuma 9. fejezetében. Ez hát a helyzet a legtöbb szenvedéssel a földön. Vannak olyan emberek, akik a bűneik miatt szenvednek, mint az, aki kirabol egy boltot, s ezért börtönbe csukják. Más emberek mások bűnei miatt szenvednek. Mint például egy kokainfüggő, sérülten születő gyermeke. De a világban található szenvedések többsége az egyikük sem esetébe tartozik. Mikor Isten megteremtette a világot, természeti törvényeket is alkotott, mint például a gravitáció törvényét, vagy a mozgással kapcsolatos törvényeket. Ezek a törvények a javunkat szolgálják, de néha áldozataikká is válunk. Megtörténik, hogy a gravitáció törvénye miatt lezuhan egy utasokkal teli repülőgép. Vagy a mozgás törvényei azt eredményezik, hogy autók ütközései tragikus következményekkel járnak. Isten nem függeszti fel a fizikai törvényeket a jó emberek kedvéért sem. Az élet nem igazságos. Balesetek, betegségek, tragédiák, halál, mindezek a keresztjéneket is elérhetik. Sőt, lényegében Jézus leggyakrabban hangoztatott ígérete tanítványai számára a következő. A világon nyomorúságotok van, a Károli fordítás szerint lesz, ez a fordító megjegyzése. A keresztjének viszont ebben is biztosak lehetnek, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. részének 33. versében olvassuk ezt. A keresztjének nem kivételek a szenvedés alól, azonban megerősíti őket annak a jelenléte, aki ezt mondta. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. részének 20. verse.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Credo hitépítő rovatunkat hallották. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Az Agnus Rádió október 5-i hétfő reggeli ébresztő információs magazinműsorát hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. A pontos idő 6 óra 30 perc, hírösszefoglaló következik. Hírek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyivel és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzău megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy év hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata párt által kezdeményezett és a Románok Egyesülésért Szövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevezi újabb kormányfőjelöltjét. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyivel és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A Richter skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzău megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Buzău megyében, Vrencse szeizmikus térségében. Közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetésre rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és a rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A meteorológusok előrejelzése szerint manapos időre kell számítani, a nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 5 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. Kalendáriumlapozással folytatjuk műsorunkat. Boldizsár Zeik Anna vezényletében elevenítjük fel az október 5-éhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket.
3: Yeah. Október 5-ét írunk. Ez az év 278. szűk években a 279. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 87 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1598-ban ezen a napon a magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdte a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárult. 1600-ban, október 5-én a firenzei domban megtartották Medici Mária és IV. Henrik francia király esküvőjét. A vőlegényt megbízottja képviselte. 1762-ben ezen a napon Bécsben bemutatták Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operáját. 1789-ben, október 5-én 16. Lajost a felkelők Versailles-ból Párizsba költöztették a nemzetgyűléssel együtt. 1905-ben ezen a napon Bulgária elszakadt az Oszmán Birodalomtól és deklarálta függetlenségét. 1918-ban ezen a napon Zágrábban megalakult a szlovének, horvátok és szerbek nemzeti tanácsa. 1919. október 5-én Norvégiában népszavazás döntött az alkohol árusítás tilalma mellett. 1937-ben ezen a napon volt Franklin D. Roosevelt, amerikai elnök chicagói úgynevezett karanténbeszéde. 1968-ban az észak-írországi Derryben utcai harcok törtek ki a katolikus unionisták és a protestáns lojalisták között. 1989. október 5-én George H. W. Bush amerikai elnök jóváhagyta a határozatot, amely ezt a napot a holokauszt hőse, a világ igaza Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánította. 1. pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 5-én. ...1713-ban született Denis Diderot francia író, filozófus, enciklopédista, a felvilágosodás képviselője. 1825-ben Csokonyában született Szántusz János, magyar természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Növény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét. Ő volt a Pesti Állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának első igazgatója. 4 kalandos útikönyv és több mint 200 ismeretterjesztő írás szerzője. Zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése Szántusz. 1851-ben ezen a napon született Ditrói Mór, magyar színész, rendező, a Víg Színház első igazgatója. 1864-ben született Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1882. október 5-én látta meg a napvilágot Robert Goddard, amerikai fizikus, feltaláló. Ő építette meg a világ első folyékony hajtóanyagot használó rakétáját. 1917. október 5-én Debrecenben született Szabó Magda, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Az eredetileg költőként induló Szabó Magda 1958 után már regény- és drámaíróként ért vissza. A Freskó és az Ősz című regények hozták meg számára az országos ismertséget. Ettől fogva szabad foglalkozású íróként élt. Számos önéletrajzi ihletésű regényt írt, az Ókút, a régi modi történet és a Füreléz saját és szülei gyermekkorát, valamint a 20. század elejének Debrecenjét mutatja be. Sok írása foglalkozik női sorsokkal és kapcsolatokkal, például a Danaida vagy a Pilátus. 1947-ben ezen a napon született Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. A születési évfordulók után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 5-én. Az 1855-ben ezen a napon hunyt el Petényi Salamon János, természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. Alsosztrágován 1864-ben ezen a napon hunyt el Madács Imre, magyar költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja. Magyar középnemesi családban született, felmenői között több neves személy is volt. A több nyelven tudó Madács korának klasszikus és modern irodalmát is jól ismerte. Íróként főműve Az ember tragédiája, a magyar drámai irodalom egyik legismertebb darabja. Számos nyelvre lefordították, színpadi változatát Magyarországon és külföldön is rendszeresen műsorra tűzik. ...1926-ban Budapesten elhunyt Jászai Mari, születéskori nevén Krippel Mária, magyar színésznő, a Nemzeti Színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika. Őstehetség volt, ismereteit folyamatos tanulással mélyítette, mindenek előtt tragikus sorsú szerepekben tündökölt Shakespeare nőalakjait, Antigonét, Jocastét és Elektrát, Kleopátrát, Margit királynét, Lady Macbethet, Voluminát, Genorlit, a Romeo és Júliában a Dajkát és Capuletnét formálta meg kiemelkedő tehetséggel. Utolsó szerepe Gloucester özvegye volt a harmadik Richardban. Tehetségesen és szívesen szavolta Petőfi Sándor verseit, például munkásoknak szervezett előadó esteken. Összesen mintegy 300 szerepet játszott. 1926-os halála után nyilvánosságra került naplója, jegyzetei színház történeti szempontból is értékesek az utókor számára.

0: 1946-ban, Moszkvában ezen a napon hunyt el Betleni gróf Betlen István, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. 2011-ben Kaliforniában ezen a napon távozott az élők sorából Stephen Paul, Steve Jobs, az Apple elnöke, korábbi vezérigazgatója, az informatikai és a szórakoztatóipar ismert alakja. Sokan tartják a számítástechnika egyik úttörőjének, aki meglátta a lehetőséget a grafikus felhasználói felületben és az egérben, mellyel egy Xerox PARC bemutató alkalmával találkozott. Jobs irányítása alatt fejlesztette ki az Apple Computer a cég egyik fő termékét, az Apple Macintosh számítógépet, valamint az iPod média lejátszót, az iPhone okostelefont és az iPad táblagépet. Október 5-e, Szent Attila spanyol püspök emléknapja. 1989 óta a mai nap Raúl Wallenberg világnap. Portugáliában ez a nap a köztársaság napja. 1996 óta a mai nap a pedagógus jogok világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: Boldizsár Zeik Anna lapozta föl a nap kalendáriumát. Ébresztő műsorunk folytatásaként kukta rovatunkkal jelentkezünk, amelyben ma a káposztával töltött palacsinta receptjét ismertetem.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
1: Mai kuktarovatunkban a káposztával töltött palacsinta receptjét ismertetem. Lássuk a hozzávalókat. A palacsintához felhasználunk 230 g finom lisztet, 2 darab tojást, 300 ml tejt, 200 ml buborékos ásványvizet, 2 csipet sót és 50 ml napra forgó olajat. A töltelékhez szükségünk lesz 300 g káposztára, 1 evőkanál sóra, 2 evőkanál cukorra, 1 evőkanál napraforgó olajra, 2 kis kanál fekete borsra és 1 evőkanál forró vízre. Tetejére majd felhasználunk 250 ml tejfölt.

Lássuk, hogyan is készítjük el. Kezdjük a palacsintával. Egy méretes fazékban csomómentesen elkeverjük a palacsinta tészta hozzávalóit. Félretesszük legalább egy órára. Amikor átkeverjük, nem találjuk megfelelőnek, kevés buborékos vízzel hígíthatjuk. Az idő leteltével forró olajos palacsinta sütőben a szokott módon kisütjük a palacsintákat. Folytassuk a töltelékkel. A káposztát finomra aprítjuk, és egy méretes tálba tesszük. Ráhintjük a sót, és összekeverjük. Állni hagyjuk a sóban legalább fél órát. Amikor a káposzta levet engedett, kinyomjuk belőle a sós levet. Félretesszük. Egy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és aranybarnára pirítjuk benne a cukrot. Beletesszük a káposztát, elkeverjük, hozzáöntjük a vizet, és fedő alatt puhára sütjük. Ez idő alatt a víz teljesen elfő, és a káposzta megpuhul. Ha kész, őrölt fekete borssal ízesítjük. A kész palacsintákat megtöltjük a töltelékkel. Enyhén kiolajozott tepsibe vagy hőálló üvegtálba tesszük. Tetejüket megkenjük tejföllel, és forró sütőben nagyjából 10-15 perc alatt jól átforrósítjuk. Jó melegen tálaljuk.

tekintsük át még egyszer a káposztával töltött palacsinta hozzávalóit. Palacsintához felhasználunk 230 g finom lisztet, 2 darab tojást, 300 ml tejet, 200 ml buborékos ásványvizet, 2 csipet sót, 50 ml napraforgóolajat. A töltelékhez szükségünk lesz 300 g káposztára, 1 evőkanál sóra, 2 evőkanál cukorra, 1 evőkanál napraforgóolajra, 2 kis kanál fekete borsra és 2 evőkanál forró vízre. A tetejére majd 250 ml tejfölt teszünk.

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkat hallották. Ébresztő műsorunk folytatásában hallgassuk meg a Bergendi Együttestől a Hat főzzek ma magamnak című dalt.

0: A Bergendi Együttesnek a Hadd főzzek ma magamnak című dala csendült fel. Ébresztő műsorunk folytatásában Boldizsár Zeik Anna köszönti a nap ünnepeltjeit.
1: Október 5-én Aurél, Pálma és Attila névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetségnévből származik. Jelentése aranyos. A pálma Magyarországon újabb keletű névadása a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Az Attila germán, közelebbről gót eredetű. A hun fejedelem Attila igazi nevét nem ismerjük, a seregében és udvarában szolgáló germánok nevezték a nagy uralkodót Attila, azaz Atyuska, apácska néven. A gót Atta szókicsinyítő képzős származéka. Köszöntünk tehát október 5-én minden Aurél, Pálma, Attila nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Előbb Boldizsár Zajk Anna köszöntötte az október 5-e ünnepeltjeit, majd a Bagosi Brothers együttesnek az Olyan ő című dala csendült fel.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánunk Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Önök október 5-i hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkat hallgatják. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet az 1917. október 5-én született Szabó Magda Kossuth-díjas magyar író műfordítótól származik, és így szól. A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Hamarosan híradóval jelentkezünk, ezt követően jó hírrovatunk következik, a mai napjára kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el. A jó hír után pedig Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. 7:30 hír összefoglalóval várom Önöket, majd egy aktuális összeállítást is sugárzunk. Az aktuális összeállításunk után pedig a nap áhítatával zárjuk műsorunkat. Tartsanak velünk, ha tehetik. Híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben. E személyével is egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzaó megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy évvel hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata párt által kezdeményezett és a Románok Egyesülési Érszövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta 3 miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai padhelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevezi újabb kormányfőjelöltjét. Változik az orvosi rendelés októberben. E személyével is egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyigazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte pénteken az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya nem lehet oka az elszámolás elutasításának, a rendszer által ilyen esetekben küldött figyelmeztetés pedig kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben az ügylet minden más előírásnak megfelel. Az egészségbiztosítási pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék a felmerülő műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer működésének tesztelése és tökéletesítése, miközben biztosítják az egészségügyi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök folyamatos hozzáférhetőségét, közölte az intézmény. A Richter skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzaó megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Buzaó megyében, Vráncsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Fogsánytól, 51 kilométerre Buzaútól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetőek el. Olvasható az igazgatóság Facebook bejegyzésében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 75 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 5 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk október 5-i hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkat. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján szól ma hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

folytatunk, alapigét olvasom a Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 6. versét. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Ugye ismerős a mondás, a kevesebb néha több. Ez a vers azt tanítja, hogy a lelki béke és az elégedettség többet ér a fáradhatatlan kapzsivagyonkeresésnél. Talán az is ismerősen cseng, még egy kicsit. Még egy kis munka, még egy kis pénz, még egy kis siker, még egy kis építkezés, még egy kis túlóra, még egy kis türelmetlenség, és majd utána pihenek. Csak hogy az a majd sokszor soha nem érkezik el. Mindig van még valami, amit el kell intézni, meg kell venni, meg kell szerezni, közben pedig észrevétlenül elfáradunk. A Prédikátor könyvében egy nagyon egyszerű, mégis mély mondatot olvasunk, jobb egy maroknyi nyugalommal, mint két maroknyi vesződtséggel és hasztalan igyekezettel. Figyeljük csak meg! Egy maroknyi, két maroknyi. Mintha Isten ma azt kérdezné tőlünk, valóban mindig a több a jobb? Mi általában azt gondoljuk, hogy igen. Ha egy kevés jó, akkor a több még jobb. Ha egy ház jó, akkor legyen nagyobb. Ha egy fizetés jó, akkor legyen belőle több. Ha egy autó jó, legyen újabb. Ha egy lehetőség jó, legyen belőle még több is. Közben megtörténhet, hogy két kézzel gyűjtjük azt, amire valójában nincs is szükségünk, miközben nincs kezünk arra, hogy megfogjuk azt, ami igazán fontos. Mert tele lehet a kezünk, de üres lehet a szívünk. Lehet sok pénzünk, de kevés időnk egymásra. Lehet szép otthonunk, de kevés békességünk benne. Lehet sok ismerősünk, de kevés igazi kapcsolatunk. Lehet rengeteg tervünk, de közben egyre távolabb kerülünk Istentől. A Prédikátor nem a munkát ítéli el. Nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, ne akarjunk előbbre jutni, hanem arra figyelmeztet, ne engedd, hogy a többre törekvés közben elveszítsd azt, amit már van. Mert lehet, hogy amit még meg akarsz szerezni, nem tesz boldogabbá. Lehet, hogy nem még több kell, hanem még több hála, több csend, több együtt töltött idő, több Istenre figyelés. Talán ma éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit szeretnék még, hanem ez, észreveszem-e azt, amit Isten már adott. Egy maroknyi kenyér, és van mit ennünk. Egy maroknyi idő a családdal, és van kit szeretnünk. Egy maroknyi csend, és végre meghallgatjuk Istent. Egy maroknyi békesség, és rájöhetünk, hogy nem kell mindig rohanni. Lehet, hogy ma is tele van a kezed, de talán Isten most arra hív, hogy engedj el valamit. Egy aggodalmat, egy fölösleges hajszát, egy régi sérelmet, a bizonyítás kényszerét. Azt a gondolatot, hogy csak akkor vagy értékes, ha még többet teszel le az asztalra. Mert az élet nem attól lesz gazdagabb, hogy két kézzel mindent megszerzünk, hanem attól, hogy felismerjük. Amit Isten adott, azzal is lehet békességben élni. És ezért hadd maradjon velünk ma ez az egyetlen mondat. Nem az a gazdag ember, akinek két marokkal több van, hanem az, akinek egy maroknyi is elég, mert Isten békessége van a szívében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük mindazt, amit már eddig is a kezünkbe adtál. Bocsásd meg, hogy sokszor többet akarunk, miközben nem vesszük észre az ajándékaidat. Taníts bennünket megelégedni, hálásnak lenni, és elengedni azt, amit nem kell tovább cipelnünk. Adj békességet a szívünkbe, és segíts, hogy a sok tennivaló között se veszítsünk el téged. Taníts úgy élni, hogy ne csak tele legyen a kezünk, hanem nyugodt legyen a szívünk is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Hé, én nem ezt érdemlem. A rózsakert mítosza. Cindy egy 17 éves keresztjén lány hazafelé vezet péntek este, véget ért a nap az étteremben, ahol részmunkaidőben dolgozik. Elkerekedett szemmel bámulja, ahogy a fő út szembe jövő sávjából egy autó áttér, és egyenesen felé szágult. Megpróbál kitérni, de a másik autó belerohan a Chevroletjébe, és Cindy szörnyet hal. A vétkes sofőr ittas volt. Egy darázs megcsípi a 2 éves fejét, miközben kint játszik a kertben. Az arca azonnal feldagad. Édesanyja felfigyel a reakció hevességére, de mire a kórházba érnek, fét meghal. Szüleinek fogalmuk sem volt róla, hogy allergiás a darázs csípése. Egy alacsony kasztba tartozó nőnek gyermeke születik Indiában. A kicsi életének 4 hónapját egy kartondobozban tölti, mielőtt éhen halna. Anyja 2 hónappal később szintén meghal. Az élet nem igazságos. Csecsemők halnak meg. Jó emberek szenvednek. Keresztényeket érnek szörnyű fájdalmak. S a szenvedő emberek jó gyakran így kiáltanak fel. Hé, én nem ezt érdemlem. Ez nem igazságos. Miért pont én? Gyakran feltették már ezt a kérdést az emberek. Jobbtól, a régen élt pátriárkától kezdve, Harold Kushner rabbiig, aki könyvet is írt a következő címmel. Mikor rossz dolgok történnek jó emberekkel? A kérdés abból az elképzelésből ered, hogy a jó emberek, de különösen a keresztjének olyan életet érdemelnek, ami mindenféle szenvedéstől és szomorúságtól mentes. De ez tévhit. Isten sohasem ígért a keresztjéneknek rózsakertet. Soha nem mondta, hogy az élet könnyű lesz, és csak is jó dolgok érik a jó embereket. Nem garantálta, hogy kényelmes és könnyű élete lesz azoknak, akik őt szeretik és szolgálják. Azt persze el kell ismerni, hogy az emberek mégis így gondolták évezredeken keresztül. De ha alaposan elolvassuk Isten igéjét, rájövünk, hogy ez a kép hamis. Jézus tanítványai is megkérdezték mesterüktől az ősi kérdést, hogy miért szenvednek az emberek. Rámutattak egy emberre, aki vakon született. Mester, kérdezték. Ki vétkezett? Ez az ember, vagy a szülei, amiért vakon született? Egyikük sem, felelte Jézus, majd meggyógyította az embert. Ezt a történetet olvashatjuk a János evangéliuma 9. fejezetében. Ez hát a helyzet a legtöbb szenvedéssel a földön. Vannak olyan emberek, akik a bűneik miatt szenvednek, mint az, aki kirabol egy boltot, és ezért börtönbe csukják. Más emberek mások bűnei miatt szenvednek. Mint például egy kokainfüggő, sérülten születő gyermeke. De a világban található szenvedések többsége az egyikük sem esetébe tartozik. Mikor Isten megteremtette a világot, természeti törvényeket is alkotott, mint például a gravitáció törvényét, vagy a mozgással kapcsolatos törvényeket. Ezek a törvények a javunkat szolgálják, de néha áldozataikká is válunk. Megtörténik, hogy a gravitáció törvénye miatt lezuhan egy utasokkal teli repülőgép. Vagy a mozgás törvényei azt eredményezik, hogy autók ütközései tragikus következményekkel járnak. Isten nem függeszti fel a fizikai törvényeket a jó emberek kedvéért sem. Az élet nem igazságos. Balesetek, betegségek, tragédiák, halál, mindezek a keresztényeket is elérhetik. Sőt, lényegében Jézus leggyakrabban hangoztatott ígérete tanítványai számára a következő. A világon nyomorúságotok van, a Károli fordítás szerint lesz, ez a fordító megjegyzése. A keresztények viszont ebben is biztosak lehetnek, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. részének 33. versében olvassuk ezt. A keresztények nem kivételek a szenvedés alól, azonban megerősíti őket annak a jelenléte, aki ezt mondta. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. részének 20. verse.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánunk, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Agnus Rádió október 5-i hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A pontos idő 7 óra 30 perc, hírösszefoglaló következik. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyével is egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerinti 3,1-es erőségű földrengés volt vasárnap reggel Búzeó megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy évvel hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata párt által kezdeményezett és a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta 3 miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai patthelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevezi újabb kormányfőjelöltjét. Változik az orvosi rendelés októberben. E személyével és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A Richter skála szerinti 3,1-es erőségű földrengés volt vasárnap Búzeó megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erőségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Búzeó megyében, Vráncsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzettet. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 5 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agger Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com előrejelzéseit ismertettük. Aktuális összeállítással folytatjuk ébresztő műsorunkat. A testünkhöz való viszonyunk sok mindent elárul arról is, hogyan bánunk saját magunkkal. De vajon hogyan tudunk úgy törődni a testünkkel, hogy közben ne csak külsőségekre figyeljünk? Erre és számos más fiatalokat érintő kérdésre keresi a választ az október 10-i Fiú és Leány Akadémia, amelynek idei központi témája a test. Az egynapos rendezvényről és a programokról Fosztó Becski Pannával, a Pulzus szervezet projektmenedzserével beszélgettünk. A riporter Palkó Hanna.
2: Kedves Panna, kezdem is az első kérdése. Kinek szól elsősorban ez a Fiú és Lány Akadémia, és honnan jött nektek az ötlet, hogy éppen most szervezetek meg egy ilyen egynapos találkozót az egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek?
3: Ahogyan már említetted, főként az egyetemistáknak és a fiatal felnőtteknek ez olyan 25-35 év között lőjük be mi, de hát most persze, hogy szívesen fogadunk akár idősebb személyt is, de hogy nekik szántuk ezt, nekik próbáljuk ezt az eseményt majd létrehozni, és legfőképpen azért, azzal a céllal jött létre, hogy információ áradat érhesse őket. Itt most főként az egyetemistáknak lehet ez segítség, vagy lehetnek támpontok azok, amilyen műhelyeink, vagy amilyen előadásaink lesznek. De szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik itt tanulni fognak, itt fognak tevékenykedni az elkövetkezendő években Kolozsváron, ők kapassanak akár a főzés terén, akár a lakberendezés terén, akár az egészség terén olyan támpontokat, olyan fogódzókat, amivel érdemes elindulni az életben.
2: Láttam is, nagyon hasznos kis témáitok vannak. Erre egy picit később fogunk rátérni, hogy konkrétan milyen témákkal is készültök. Ugye az idei alkalom központi témája az a test. Miért éreztétek fontosnak, hogy erről beszélgessetek a fiatalokkal?
3: Nos, leginkább azért, mert a test működését rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan elvagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
2: Mint ahogy te is mondtad, a program leírásában is szerepel, az láthatjuk az eseménynél, hogy sokszor vagy túlzottan a külsőnkre figyelünk, vagy éppen, hogy elhanyagoljuk azt. Szerinted, vagy szerintetek a vezetőség szerint, akit most ugye te képviselsz, mit jelent az egészségesebb viszony a saját testünkhöz? Vagy a legegészségesebb viszony?
3: Igen, hát mi úgy gondoljuk, és az is a célunk ezzel az egész eseménnyel, hogy megtaláljunk egy jó középutat abban, hogy hogyan tekintsünk egészségesen testünkre, és mit értek az alatt, hogy középút? Leginkább azt, hogy a külsőleg kellően jól, amennyire tőlünk telik, táplálkozzunk, mozogjunk, figyeljünk a külsőnkre, akár az öltözékünkre, vagy arra, hogy hogyan jelenünk meg egy munkahelyen, egy egyetemen, és emellett nagyon fontos az is, hogy hogyan van a belsőnk, és hiszem azt, vagy tapasztalom azt, hogy a belsőnket sokban befolyásolja az, ahogyan a külsőnkön történik a ruházkodás, történik az egészséges táplálkozás, történik a mozgás, történik az, hogy milyen környezetben élünk, és akkor itt ugye bejön az is, hogy a lakberendezés. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy csak úgy tudunk egészséges vonalat megtalálni a testünkkel való kapcsolatunkban, hogyha hogy próbálunk olyan utat követni, amiben jól érezzük magunkat, amiben otthonosan érezzük magunkat.
2: Valahogy meg kell találni ezt az arany középutat, ugye?
3: Igen.
2: A program nagyon gyakorlati témákat is érint, ahogy te is mondtad az előbb, és mondtam, hogy majd erről még szó lesz, például a főzésről, a cukorról, hogy mennyi cukrot viszünk be, a testmozgásról, és még arról is, hogy hogyan érdemes kialakítani egy egyetemista lakást, ami szerintem sokunkban nagy kérdés. Miért tartottátok fontosnak ezeket a hétköznapi kérdéseket is beemelni ebbe a témakörbe?
3: Ahogyan korábban említettem, pont azért, mert ezeket a kérdésköröket látjuk nagyon alapnak abban, hogy hogyan alakítsa ki például egy első éves egyetemista az életét. Ugye eljön otthonról, az egyetemista addig nagy vonalakban a szülők gondoskodtak róla, ugye még kiskorú volt, a szülők ellátták a ruházkodást, ellátták az étkeztetést, elláttak mindent körülötte, ugye a legjobb esetben is megvolt egy szobája, vagy egy lakókörnyezete annak az adott jelenlegi egyetemistának, míg amikor eljön egy nagyvárosba, és fel kell találja magát, akkor lehet, hogy ezekben beleütközik rengeteg kérdésbe, hogy akkor most hogy? Volt pont az egyik PR anyagunk, innen beemelek egy gondolatot, hogy én mesélem el abban, hogy én amikor egyetemistaként felköltöztem, akkor rengeteg cuccot hoztam magammal, de azért, mert fogalmam se volt, hogy akkor mekkora térben fogok lakni, és akkor pontosan mi is a fontos nekem egyetemistaként ahhoz, hogy a lakókörnyezetemben a minimális szükséges dolgok ott legyenek. Úgyhogy ezért látjuk nagyon fontosnak a főzést, a költséghatékony bevásárlást, a lakberendezést, az egészséges táplálkozást, ciklustudatosságot ugye a lányoknál, úgyhogy igen, ezért ezek a témáink.
2: És mondtad, hogy a célcsoport azok inkább a fiatalabb felnőttek, ugye egyetemisták, mégis külön lány és fiú programok is lesznek. Mit szeretnétek, hogy mit adjanak ezek a külön beszélgetések a résztvevőknek?
3: Elsősorban a külön beszélgetések vagy külön műhelyek azért is jöttek létre, hogy ne csak egymással ismerkedhessenek majd ezek a résztvevők, akik eljönnek az eseményünkre, hanem egy kicsit ők, mint fiúk, meg mint lányok is külön fejlődhessenek. Ugye a lányoknál van a ciklustudatosság, és ezzel kapcsolatos, ugye ez is mennyire kihat a testképünkre, úgyhogy ezzel kapcsolatos fontos tudnivalók, meg az anya-lánya kapcsolat. Ez a két műhely közül lehet választani, a fiúknál meg az apa-fia kapcsolat, valamint hogyan szabaduljunk meg a káros függőségeinkből. És azt hiszem, hogy mind a négy műhely úgy van kitalálva, és úgy terveztük mi, hogy ki legyen találva, hogy ezáltal is épülhessen az a fiú és az a lány, aki ezen részt vesz, és úgy mehessen majd vissza, akár ebbe a közösségbe, mert még lesz majd egy közös pontunk is, hogy meséljenek, hogy ó, nekem ez volt a tapasztalom ebben és abban, és akkor már közösségként is mesélnek valamit, ahogy hazamennek, reményeink szerint épültek az adott témákból.
2: Bizonyosan így lesz. A rendezvénynek van egy másik fontos célja is, ahogy már említetted, hogy a Kolozsvárra frissen érkező fiatalok megismerjék egymást, és otthonosabban érezzék magukat a városban. Mitől lehet ez különösen fontos egy elsőéves vagy újonnan Kolozsvárra költöző egyetemistának?
3: Talán leginkább abban, hogy ilyen alap fontos helyszíneket megismerjen. Itt most gondolok az alatt, hogy hol vannak a bankok, gyógyszertárak, hova mehet akár az egyetemista orvoshoz, hogyha éppen erre van szüksége, vagy hogyha a jogaira kíváncsi, akkor erre is, és nem utolsó sorban nagyon szeretnénk őket elhívni, és elmondani számukra, hogy milyen közösségek vannak, milyen keresztény közösségek vannak a városban, ahova lehet csatlakozni, ahol a hitéletben is lehet épülni, úgyhogy ezért szeretnénk minél több, így fogalmaztuk meg, hogy a top 10 tipp kolozsvári élethez, hogy 10 dolgot mondhassunk el úgy, ami testileg, lelkileg építheti őket, és fontos pontok lehetnek az egyetemista életükben.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a fizikai dolgokban is segítetek, és ugyanúgy a lelki dolgokban Igen. is. Ez nagyon jó, nagyon hasznos. És egy utolsó lezáró kérdés, hogy ha valaki október 10-én részt vesz a Fiú és Lány Akadémián, mit szeretnétek, hogy mivel menjen haza?
3: Nagyon szeretnénk, hogyha tényleg azt tudná érezni, vagy azt tudná elmondani, hogy ő egyrészt testileg, lelkileg töltődött, és hogy akár még több kérdése lenne, mert hogy elindult a gondolatmenet egy-egy témában is elmerült, valamint azt szeretnénk, hogyha meg tudná azt is fogalmazni, ha nem is egyből, de az elkövetkezendő hét vagy hónapban, akár a szobatársainak, akár ha már fiatal felnőttként dolgozó a munkatársainak, a párjának, hogy ő otthonosan érzi magát a testében, és jó érzés abban a testben lenni, amelyikben van.
1: Palkó Hanna összeállítását hallották, a Kifosztó Becski Pannával, a Pulzus szervezet projektmenedzserivel beszélgetett a Fiú-Leány Akadémiáról. Műsorunk folytatásában pedig hallgassuk meg a Kovalszky meg a Vega együttes mosolydalát.

Kowalski meg a Vega együttes mosolydala csendült fel. Ébresztő információs magazin műsorunk zárásaként hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Albert Mária tolmácsol.

Mai áhítatunk címe: Jöjjetek az asztalhoz. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. Lukács evangéliuma, 14. fejezet, 16-tól 17-ig tartó versei.

Ma Joy Fiesta, Pennsylvaniában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Szeretem nézni a madarakat a konyhaablakból. Egyik nap, miután újra töltöttem az etetőt, láttam, hogy egyetlen madár érkezik, felkap egy magot és elrepül balra az udvar fölött. Néhány pillanat múlva visszajött, fölvett egy másik magot és ismét elrepült. Perceken belül a madár harmadszor is visszatért, de sokféle különböző madár érkezett vele, és együtt ettek. Úgy tűnt, mintha az első madár meghívta volna az egész környéket, hogy jöjjenek az asztalhoz. A Bibliában az asztal találkozó hely, ahol Isten jelen van, és Isten népe összegyűlik. A keresztények számára az asztal Jézus életét és munkáját jelképezi, emlékeztetve arra, hogy az úrvacsora szentsége által az új szövetség népe vagyunk. Jézus követőiként Isten szeret minket, és úgy fogad minket az asztalnál, ahogy vagyunk. Krisztus követőiként az a feladatunk, hogy hívjunk meg másokat is az ő nevében.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük szeretetedet és jelenlétedet az úrvacsorában. Emlékeztes minket arra, hogy másokat is hívjunk meg az asztalhoz. Amen.

Krisztus megteríti az asztalt, és mindenkit meghív. Vallja ezt Joy Fiesta, Pennsylvaniában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk azokért, akik meghívásra várnak.

Lőban a páhítatát tolmácsolta Albert Mária, majd Pintér Bélának a Nagyistenem című dala csendült fel. Ezzel október 5-i hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunk a végéhez ért. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, a nap gondolatával zárjuk műsorunkat, a mai idézet Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő műfordítótól származik, és így szól. A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyivel és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy év hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata párt által kezdeményezett és a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta 3 miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai padhelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevez egy újabb kormányfőjelöltet. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyivel és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte pénteken az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya nem lehet oka az elszámolás elutasításának. A rendszer által ilyen esetekben küldött figyelmeztetés pedig kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben az ügylet minden más előírásnak megfelel. Az egészségbiztosítási pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék a felmerülő műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer működésének tesztelése és tökéletesítése, miközben biztosítják az egészségügyi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök folyamatos hozzáférhetőségét, közölte az intézmény. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Buzeó megyében, Vráncsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 56 kilométerre volt Fogsánytól, 51 kilométerre Buzeútól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetőek el. Olvasható az igazgatóság Facebook bejegyzésében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 75 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában.
9: Közösségi média előtérbe került, ahol ugye...

0: Hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében.
1: 14%-kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban, a civil 1%-os felajánlásokból.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sokfelé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól.
1: Egy euró, egy kilométer. Futással újulhat meg a Bályoki parókia.
3: Mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel is a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás, tehát egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talány.
1: Átnéznék ma hozzád, mondd te, hogy vagy jó.

0: Kárpátalja. A Kárpát-medencei református újságírók találkozóján Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa is előadást tartott. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában című előadásában arról beszélt, milyen új kihívásokkal találkozik ma az egyházi és keresztény sajtó, és hogyan változtatja meg a média világát a közösségi média, valamint a mesterséges intelligencia. Az előadást követően Kenyeres Attila Zoltánt rádiónk is megszólaltatta, aki kérdez Birta Zoltán.
1: Arról szólt, hogy a keresztény újságírók azok milyen dilemmákkal szembesülnek a mai nagyon erőteljesen megváltozott média környezetben. Tehát ugye a közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében, és ugyanolyan tartalomkészítőnek minősülnek. Tehát versenyezni kell velük. Versenyezni kell az algoritmusokkal, amelyek ugye nagyon sok esetben az áhírek és a félrevezetés terjedését segítik, mert hogy ezek érzelmi reakciókat váltanak, illetve hozzászólásokat generálnak, és az algoritmusnak nincs erkölcse, az nem nézi azt, hogy ezek viszont a félrevezetések váltották ki ezeket a reakciókat, hanem ő csak a reakciókat nézi, és akkor hatalmas nézettséget, olvasottságot generálnak ilyen tartalmak, és akkor ehhez képest például mi keresztény újságírók, akik próbáljuk az igazságot közvetíteni, illetve azt közvetítjük, és nem szenzációhajhász módon fogalmazunk a tartalmunkat, éppen ezért az algoritmus minket nem fog támogatni, nem fog jutalmazni nagy nézettséget. Tehát például ezzel mit tudunk kezdeni? Illetve a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon fontos kérdéseket vet fel. Keresztény újságíróként mire tudjuk etikusan használni a mesterséges intelligenciát, meddig adhatjuk át neki a vezető szerepet, megírhatunk-e vele például kompletten egy cikket, vagy pedig asszisztensként használjuk. Én az utóbbi mellett érvelek, hogy asszisztensként használhatjuk, egy bizonyos szintig adhatjuk át neki a feladatokat, de egyébként mindenképpen mi legyünk azok, akik a döntéseket hozzák, akik a végső tartalmat előállítják.
2: Milyen értékkrízist jelent ez a mostani felgyorsult média világ? Igazából a mai értékek mentén, amit látunk, és a mostani megjelent tartalmak, mint hogy ez teljesen egy másik sávba, másik síkra terelnék el.
1: Nagyon-nagyon komoly értékválság van, tehát én azt tudom mondani, hogy történészként is, hogy az emberiség történelme során nem volt még lehetőség arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegekhez, ilyen mennyiségű félrevezető információt juttassunk el, mint most. A közösségi média, az algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát ez nagyon komoly erkölcsi kérdéseket felvet. Tehát, hogy próbáljuk az igazságot közvetíteni, de egyébként az algoritmus ugye nem ezt jutalmazza. Tehát, hogy egy olyan világban kell nekünk megfelelni, és sok emberhez eljutni, és az igazságot, megbízható tartalmat közvetíteni minél több emberhez, amely felület pont ennek az ellenkezőjét segíti, nem feltétlenül azért, mert hogy ő ezt akarja, hanem a mögötte álló üzleti érdekeknek ez a kifizetődő. És akkor itt jönnek fel olyan dilemmák, hogy például mennyire fogalmazzam meg bulvárosan, mennyire fogalmazzam meg félrevezetően, mennyire csavarjam ki idézőjelben azt az adott tartalmat, azért, hogy az megfeleljen egy kattintásvadász elvnek, amire aztán sokan fognak kattintani, az algoritmus is tovább fogja ezt ajánlani. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amik szerintem fontosak, illetve amiket már említettem, hogy a mesterséges intelligenciát milyen szintig tudjuk felhasználni. Tehát, hogy mennyire engedjük magunkat hagyni a csábításnak, ezeknek a csábításoknak, hogy nagy nézettséget generálunk, de egyébként bulváros tartalmat, vagy mi az a téma, amiről még beszélhetünk. Tehát, ami például még belefér mondjuk egy református egyházat képviselő közösségi média platform, és mondjuk az algoritmus erre azt mondja, hogy át erre nem lesz sok kattintás, viszont van egy olyan téma, ami egyébként kényes lenne számukra, de egyébként az lehet, hogy nagy nézettséget és olvasottságot hozna, de vajon beszámoljunk-e róla? Ezek azok a dilemmák, amikkel szerintem nap mint nap küzdhet egy keresztény újságíró, egy református újságíró.
2: Mennyire fontos az, hogy megismerjük ezeknek a rendszernek a működését, hogy tudjuk őket használni a később.
1: Mindenképpen fontos, hogy belelássunk, hogy mik azok a szabályozó mechanizmusok, amik segítik azt, hogy mondjuk sok emberhez juthasson el a tartalom. Tehát, hogy mondjuk lássuk azt, hogy az algoritmus mi alapján dönt. Tehát mondjuk egy videónak hogy kell felépülnie ahhoz, hogy arra azt mondja a rendszer, hogy na igen, ez valószínűleg érdekes lesz, sok ember fog érdekelni, sok ember fog rákattintani. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tartalmat gyártsunk, ahhoz ezeket ismerni kell, tehát ezeknek érdemes utána járni. Ezek egyébként, ezek a rendszerek változnak, frissülnek, tehát van olyan, hogy tegnap még ezt figyelte az algoritmus, holnap meg már azt fogja figyelni. Tehát, hogy egy folyamatos napra készségnek is lenni kell, de egyébként ez a mesterséges intelligenciára is igaz, tehát, hogyha valaki használja, akkor érdemes azért tisztában lenni, hogy mi alapján rövidít le mondjuk egy cikket a mesterséges intelligencia, mi alapján keres mondjuk nekünk forrásokat, háttérinformációkat egy cikkhez.
2: Hol állunk most? A reformáció idején a könyv nyomtatás elindítása volt a legmodernebb médiaeszköz, amit használhattak az egyházak. Valamint, hogyha megelőztek volna bennünket a technikai újdonságok, mintha lennénk maradva ezen a területen.
1: Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy le van maradva ebben az egyház, mert minden eszközt tud használni, tehát rendelkezésére áll. Én úgy vélem, hogy az egyház döntése, az egyház felelőssége, vagy az adott esetben az egyes egyházkerületek döntése felelőssége az, hogy ezek közül az eszközök közül ők miket használnak. És nyilván mindenki egyéni megfontolás alapján dönti el az, hogy most akkor milyen közösségi média platformokat használ, lesz-e TikTok videó, van-e olyan lelki pásztor adott esetben, aki például hajlandó arra, hogy ilyen kis videókat készít, mi az, ami belefér, mi az, ami egyébként még az egyháznak megengedett. Tehát meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, amik az egyház számára is még elfogadhatók, egyébként a közönség számára is, meg az algoritmus is azt mondja, hogy jó, tehát, és ez egy nagyon nagy munka. Tehát óriási szellemi kárt, erőt, időt, energiabefektetést igényel, hogy ezeket az utakat az ember megtalálja, de szerintem minden technikai lehetőség az egyháznak rendelkezésére áll.
2: Mi van a régi autentikus médiákkal, az írott sajtóval, nyomtatott sajtóval, gyülekezeti újságokról, meg ilyenekről? Azért igen sokat beszéltünk az elmúlt 50-60 évben. Ezeknek mi a jövője?
1: Minden kutatás szerint a hagyományos média, tehát tévé, rádió, nyomtatott sajtó folyamatosan szorul vissza. Az idősebb korosztályra jellemző az, hogy ezeket fogyasztja. Adott esetben, hogyha mondjuk egy gyülekezet tagjai inkább az idősebbek, akkor az ő esetükben még releváns, hogy ilyen tartalmak vannak. De ahogy haladunk előre az időben, én azt mondom, hogy haladni kell a korral. Platformokra át kell menni, az újabb platformokra, az egyházaknak is, az egyháznak is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalommal fog megjelenni, de én azt mondom, hogy elkerülhetetlen az új platformok használata is.
0: Az elmúlt percekben Kenyeres Attila Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nevelés Tudományi Intézetének adjunktusát hallhatták.

0: az anyaország. 14%-kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás, hogy az élén média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Bethesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. Tamásné Besen Nórát, a református Bethesda gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját Hegedűs Márk kérdezte.
1: Hogyan értékeled a Bethesda Kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
2: Így van. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól. És bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Bethesda Kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
1: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
2: Igen, ezt értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet. Pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek megvan az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, illetve az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni azt az 5. helyet, amelyre azért szoros küzdelem folyik, ha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
1: Mit jelent az adó 1%-os forrása Bethesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
2: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Bethesda Kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyek a gyereket és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
1: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jön, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forint, amilyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
2: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink, az osztályoknak a jelzései, igényei alapján ezek mindig tartalmaznak plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás. Tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát az alapműködést teszik lehetővé. Például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, falmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak sok szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amivel fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ez szerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét a felajánláskor, ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
1: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
2: Szemegér. Szemegér.
1: Ilyet igen. Be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
2: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilággal másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és egy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből az adóforintokból.
1: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van ebben változás?
2: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hírt adunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, és egy kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is meghiszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról. Két dologot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adó 1%-ról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, az körülbelül legyen 4000 fő várhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos egy erőtájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
1: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az 1%-om, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
2: Erről folyamatos, igen, folyamatos egyeztetések vannak, ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra startvonalról indul. Tehát itt és a másik, ami ez ellen szól, és föl szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni, olyan szigorú elszámolási rendnek, és az, ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előző évben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy ez a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
0: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.

0: Erdély. 1 euró 1 kilométer. Futással újulhat meg a bájoki parókia. A bájoki gyülekezet lelkipásztora, Törő Attila Miklós a hobbiával összekapcsolt újszerű kezdeményezéssel támogatja a parókia felújítását. Minden felajánlott euró után lefut 1 kilométert. A lejbe átszámított adományokat személyesen neki, vagy egy bankszámlaszámra juttathatják el a segíteni kívánók. A kezdeményezésről és a futás iránti szeretetéről mesélt Pilbák Kincsőnek.
1: Törő Attila Miklós bájoki lelkipásztor rendhagyó jótékonysági adománygyűjtéssel bővíteni a parókiát, minden felajánlott euróért lefut egy kilométert. Az újszerű kezdeményezésről kérdeztük. Kezdeném azzal, hogy milyen a bájoki gyülekezeti élet, hogyan kerültél te ebbe a gyülekezetbe?
2: A gyülekezeti élet bájokon pörgős, minden napra kialakul valami. 2024. december 1-én kezdtem, a gyülekezet meghívott, ugye az elődöm Jónás Sándor tiszteletes 38 év szolgált után nyugdíjba ment, és a gyülekezet úgy döntött, hogy meghívás alapján tölti be a lelkipásztori állást, és akkor így felmerült a nevem, megkerestek, és az Úristen ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Amikor elfoglaltam a szolgálatját, akkor látszott az, hogy komoly munkára van szükség, ami azt jelenti, hogy láttuk azt, hogy a parókia épülete az rossz állapotban van, és azon az úton indultunk el, hogy akkor építsünk egy új parókiát. Ennek az lett a következménye, hogy bővítés lett végül, tehát ez azt jelenti, hogy egy épület lesz, egy parókia épület lesz, és az új rész az a lelkészi lakás, és a meglévő rész pedig a gyülekezeti házként fog funkcionálni, ami már most is történik, ugyanis itt van az iroda, itt van a gyülekezeti terem, itt van az ifi tér, gyülekezeti konyha, szóval, hogy már ezt a részt a gyülekezet lakja be, és itt vannak a gyülekezeti alkalmak.
1: Egy újszerű kezdeményezéssel álltál elő, futással egybekötött jótékonysági akcióval újulna meg a parókia. Hogyan néz ki ez a kezdeményezés?
2: Igen, tehát akkor, amikor meghirdettük ezt az adománygyűjtést, akkor mindenki a maga módján ugye hozzájárult ehhez. Akkor én már futottam, én 2023 kora tavasza óta kezdtem el futni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor én is összekötöm a kellemest a hasznossal, és így próbálom támogatni ezt a nemes vállalkozást, ezt a fontos anyagi beruházást. Tehát egy kilométer egy eurót jelent, viszont például tegnap is érkezett valaki, hozott egy összeget, és akkor mondta, hogy ez nem annyi, hanem az 2 kilométer. Tehát, hogy, vagy volt, aki mondta, hogy ő fizet, de ne fussak, hanem pihenjek. A gyülekezet egy része azért látja, hogy milyen munka folyik, tehát, hogy ugye lelki munka, igen, hirdetési szolgálat, gyerekmisszió, emellett ugye irodai szolgálat, van kirándulás volt a múlt héten, tehát hogy van tevékenység, van program, és akkor ez egy plusz úgymond. Tehát, hogy sok rétű az a szolgálat, amit végzek, meg ami történik a gyülekezetben.
1: És először hogyan fogadta a gyülekezet ezt az újszerű felhívást, vagy hogyan fogadták azt, hogy látják, hogy a lelkipásztoruk szalad a szabad idejében?
2: Szokatlan volt nyilván, hogy ennek még nincsen kultúrája a mi vidékünkön, viszont nagyon lelkesek voltak, elfogadóak voltak, és úgy érdeklődtek, tehát hogy van egy rész, aki nyilván mosolyog, vagy akit úgy nem érint meg, de már úgy elfogadottá lett, támogatnak, szóval kíváncsiak, vagy aggódnak, van, aki aggódik, mondta, figyelzek magamra.
1: Van a fizikai felkészülésen túl valamiféle lelki feltöltődés, vagy szaladás közben van ennek lelki töltete?
2: Tehát mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás, tehát egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például, vagy egy naplementére rácsodálkozom, tehát hogy az Isten munkáját látom a természetben. Ugyanakkor pedig a lelki egyensúly kialakításában nagyon fontos ez. Akár a stressz, akár a stressznek a levezetése, ugye a testben is a hormonok ugye termelődnek, adrenalin, ugye endorfin, tehát hogy ezek is mind hozzájárulnak az emberi élet működéséhez.
1: 1 kilométer 1 eurót jelent, eddig hogy áll a gyűjtés, mennyi gyűlt össze?
2: Közel 10 000 lejött be, ugye ha csak leszámolunk, az 2000 kilométer. Hát már megvan a jövőre is a futás, tehát hogy nagyon szépen alakul, nagyon szépen halad ez. és én megköszönöm mindenkinek, aki eddig támogatott, és megköszönöm azoknak, akik ezt felvállalták, ezt az ügyet, és köszönöm azt, hogy nyitottak, és köszönöm azokat is, akik elgondolkodnak azon, hogy esetleg a továbbiakban ugye támogatnak, vagy aki elgondolkodik azon, hogy ugye érdemes lenne kipróbálni a sportot, a futást, csak az első kilométertel a nehéz, ezt szoktam mondani, érdemes elindulni. Az embert segíti, nekem nagyon sokat segített az életemben a futás.
1: És mennyi az a maximum, amit össze kell gyűjteni, illetve még az lenne a kérdésem, hogy másféle bevételek is vannak, vagy csak erre támaszkodik ez a felújítási akció?
2: Tehát van ígéret a segítségre. Az Érmelléki Esperesi Hivatal támogatta a tervezetési költséget. Bara László Esperes úr, illetve az Egyház megye mellénk állt, és így tudtunk elindulni, illettek meg a tervek, és ezek után pedig akkor ugye meg lett az építkezési engedély, megöntöttük az alapot, hála jó Istennek. Ugye ez egy nagy dolog a gyülekezetünk életében, hát hozzávetőlegesen elég nagy az összeg, nagyjából olyan 300 ezer euró hozzávetőlegesen. Támogatást adott még a megyei tanács, a helyi önkormányzat, a Bályoki Liget közbirtokosság, illetve az adományozó hívek. Most azt látom, hogy elég sokakhoz elért az információ, tehát hogy most például Marosvásárhelytől egészen Észak-Írországig érkeztek be adományok, és ennek nagyon örülök, és hálás vagyok, és hálásak vagyunk.
1: Aki szeretne csatlakozni, szeretne segíteni, azt hogyan teheti meg, vagy hova költheti?
2: Személyesen, ugye nekem készpénzbe, és akkor bekönyvelem, vagy pedig egy bank számlaszámra utal egy összeget. És jelez, tehát, hogy mindenképpen azt szeretném kérni, hogy aki szeretne adományozni, az jelezzen előre nekem, hogy lássam el, listát vezetek erről. A vezérigény pedig az, hogy kitartással fussuk meg a zsidókhoz írt levélben, olvassuk ezt, tehát, hogy legyen ott az életünkben, a szívünkben a kitartás, akkor, amikor az Úristen elindított a pályán. Nem csak a futópályán, hanem kimondottan az életnek a pályáján.
1: Köszönöm szépen.
2: Hát én köszönöm. Köszönöm szépen a segítséget, meg a lehetőséget, a megtisztelő felkérést.
1: További sok sikert. De jó,
2: nagyon szépen köszönöm. Békessé Istentet.
0: Az elmúlt percekben a Bályoki gyülekezet lelkipásztorát, Törő Attila Miklóst hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyével és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy év hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata párt által kezdeményezett és a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta 3 miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai padhelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevez egy újabb kormányfőjelöltet. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyével és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte pénteken az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya nem lehet oka az elszámolás elutasításának. A rendszer által ilyen esetekben küldött figyelmeztetés pedig kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben az ügylet minden más előírásnak megfelel. Az egészségbiztosítási pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék a felmerülő műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer működésének tesztelése és tökéletesítése, miközben biztosítják az egészségügyi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök folyamatos hozzáférhetőségét, közölte az intézmény. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Buzeó megyében, Vráncsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 56 kilométerre volt Fogsánytól, 51 kilométerre Buzeútól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetőek el. Olvasható az igazgatóság Facebook bejegyzésében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 75 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán ma másik kormányfőjelöltet nevez meg. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyével és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Nikus Ordán ma másik kormány főjelöltet nevez meg. 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy év hivatalba lépése után megbuktatta a Szociáldemokrata Párt által kezdeményezett és a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta 3 miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai padhelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Ordán államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, melynek végén várhatóan megnevez egy újabb kormányfőjelöltet. Változik az orvosi rendelés októberben, e személyével és egészségügyi kártya nélkül is ellátnak. Az egészségügyi szolgáltatók októberben az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására, illetve a szolgáltatások igazolására, közölte pénteken az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A tájékoztatás szerint ebben az időszakban nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya nem lehet oka az elszámolás elutasításának. A rendszer által ilyen esetekben küldött figyelmeztetés pedig kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben az ügylet minden más előírásnak megfelel. Az egészségbiztosítási pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék a felmerülő műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer működésének tesztelése és tökéletesítése, miközben biztosítják az egészségügyi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök folyamatos hozzáférhetőségét, közölte az intézmény. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés volt vasárnap reggel Buzeó megyében. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 6 óra 5 perckor Buzeó megyében, Vráncsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 114,6 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 56 kilométerre volt Fogsánytól, 51 kilométerre Buzeútól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető csaló SMS-ek terjednek. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a T-Park szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetőek el. Olvasható az igazgatóság Facebook bejegyzésében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,34 baniba, 1 amerikai dollár 4,75 baniba, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet,

0: Híreinkhez az Ágyár Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Zenélő köntös.
9: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
10: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Október 4-e az 1582-es évben a történelem egyik legkülönösebb pillanata volt. Ez volt a Julianus naptár utolsó napja, amelyet a naptárreform miatt azonnal október 15-e követett, így 10 nap egyszerűen eltűnt az időszámításból. Az idő múlását az ember a két legjobban látható égi test mozgásával mérte. Alapegységnek a nap volt a legmegfelelőbb, a napok múlásába viszont a hold változásai vitték szabályszerűséget, így keletkezett a hónap. A még nagyobb időegységet az évszakváltások körvonalazták. A rómaiak eredetileg a holdjárásán alapuló 10 hónapos naptárt használtak, amelyben minden hónap 29 vagy 30 napos volt, az első pedig Mars istenhava, vagyis március volt. E régi naptár emlékét őrzik a latin számnevekből képzett hónap neveink. Szeptember a 7., október a 8., november a 9. és december a 10. Abból, hogy a nap és a hold mozgása nem ad ki közös többszöröst, problémák keletkeztek, és Julius Caesar időszámításunk előtt 46-ban megbízta Sosigenész alexandriai

görög matematikust és csillagászt a naptár korrigálásával. Ő a sokkal pontosabb szoláris egyiptomi rendszert vette alapul, és az évet 365,25 napban szabta meg. A kerekítés következtében az év 11 perccel hosszabb lett a valóságosnál, amit a korrekcióként minden negyedik évben beiktatott szökőnap sem oldott meg. 128 év alatt a percek kitettek egy teljes napot. A 16. századra az eltérés meghaladta 10 napot is, és már alig lehetett pontosan kiszámítani a húsvét és a hozzáigazodó mozgó ünnepek időpontját. 13. Gergely pápa volt az, akinek az utasítására 1582-ben sor került a Julianus naptár megreformálására, és mai műsorunkban sorra vesszük a naptárreform szereplőit, a folyamat lépéseit, magukat a változtatásokat és a Gergely naptár életbe léptetését. Az egyes tömbök között Csajkovszki témánkhoz kapcsolható zongoraciklusából hallgatunk meg részleteket. Bár magyar címe az évszakok, a mű valójában a naptári év 12 hónapját mutatja be, és minden egyes tétel az adott hónap oroszországi hangulatát, jellegzetes életképeit festi meg zenével. A ciklus 1875 és 76 között keletkezett a Nouvelle Liste című szentpétervári zenei folyóirat megrendelésére, amely havonta a lap mellékleteként közölte az aktuális darabok kottáját is. A korabeli szentpétervári szalonokban a zongora státuszszimbólum volt, mert ha valaki hallani akarta a legújabb dallamokat, magának kellett eljátszania azokat. Csajkovszki zsenialitása abban rejlett, hogy zenéjében tökéletesen ötvözte a nyugati eleganciát az orosz ötök által áhított mély, tiszta orosz lélekkel és dallamvilággal. Az évszakok ennek a szintézisnek a legtökéletesebb és legbensőségesebb példája. Minden egyes hónap kottája felett szerepelt egy rövid hangulatteremtő költemény, például Puskin, Tolstoj vagy Nyekrászov műveiből, amelyekről a kutatások kiderítették, hogy nem a zeneszerző ihletforrásai voltak, hanem a tételek alcímeivel együtt a főszerkesztő Nikolaj Bernard tette hozzá a kiadáshoz. Felsorolom a címeket. Január a kandalló mellett, február farsang, március a pacsirta, április hóvirág, május fehér éjszakák, június barkarola, július kaszások nótája, augusztus aratás, szeptember vadászat, október őszi dal, november trojka és december karácsony.

Csajkovszki Évszakok zongoraciklusából a január hónapot hallottuk. A naptárat megreformáló 13. Gergely három hónappal a Szent Bertalan éjszakai mészárlás előtt lépett a pápai trónra. A katolikus megújulást következetesen szolgálva támogatta a franciaországi hugenotta ellenes politikát, kísérletet tett a svédek rekatolizálására és Oroszország áttérítésére, valamint támogatta az angolok ellen lázadó katolikus íreket. A papi képzést segítő szemináriumokat, kollégiumokat alapított, köztük 1579. februárjában a római magyar papneveldét is, a Collegium Hungaricumot, amely egyetlen évig működött egyedül, aztán összeolvadt a német intézettel, és jogutódja ma is működik. Bíborosi bizottságot állított fel a tengeren túli missziók irányítására. Uralkodása alatt készült el Rómában a barokk mintaképének számító Il Gesù templom. 1582-ben ő alapította a vatikáni csillagvizsgálót, amely a világon az egyik legrégebbi, ma is működő obszervatórium. Csajkovszki ciklusából a május hónap következik. A szemelvényeket Mihály Pletnyov előadásában hallgatjuk.

Lássuk most a naptárreform menetét. 13. Gergely 1576-ban hívott össze bizottságot a naptárreform előkészítésére. A tervezetet Luigi Giglio, humanista nevén Aloysius Lilius csillagász alkotta meg. 3 évszázaddal korábbi táblázatokban szereplő csillagászati adatokat használt fel, és 2 korrekciós egyenlettel rugalmasabbá tette a nap és a hold ciklusok összehangulását. Ennek következtében egyértelműen meg lehet határozni a húsvét időpontját, amely, mint tudjuk, a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra esik. Mivel még ugyanabban az évben meghalt, a munka folytatását Christophorus Clavius jezsuita matematikusra bízták, aki Giglio naptárát tudományos magyarázatokkal egészítette ki és végleges formába öntötte. A pápa 1582. február 24-én tette közzé a naptárreformról szóló Inter Gravissimas kezdetű bulláját. Abban az évben, október 4-ét csütörtököt, péntek követte ugyan, de ez már a hónap 15. napja volt. A közbeeső napok kimaradtak, ez volt az ára annak, hogy összhangba hozzák a Julianus naptárt a csillagászati megfigyelésekkel. A régi naptár névadójának nevét viselő hónap következik, vagyis a július.

Foglaljuk össze, mik az eltérések a Julianus és a Gergely naptár között. A Gergely naptár szerint egy év átlagosan 365,24 nap hosszú, ami sokkal jobban követi a Föld nap körüli valódi keringési idejét, mint a Julianus naptár szerinti 365,25 nap. A Gergely naptár Krisztus születésétől számolja az éveket, szemben a Julianus naptárral, amely időszámításunk előtt 45-ben lépett érvénybe. Az új szabályozás szerint az évszázadok záró éve nem szökő év, kivéve a 400-zal maradék nélkül oszthatókat. Így nem 128, hanem csak 3300 év alatt alakul ki egy teljes napnyi eltérés, úgyhogy legközelebb 4782-ben lesz szükség egy nap kihagyására. A bullát először csak a katolikus országokban vezették be, ezekben is a közvélemény értetlenkedése mellett. Lengyelország pravoszlávok lakta területein még felkelés is kitört. Az átállás a Habsburg Birodalomban 1584-ben történt meg, Magyarországon az 1588-as diéta iktatta törvénybe a Gergely naptár használatát, amit a protestánsok elutasítottak, nem vették figyelembe a pápa rendelkezéseit. A legtovább a máramarosi református egyházkerület ellenkezett, ahol 1623-ig a Julianus naptár volt érvényben. Németországban a 17. század közepéig párhuzamosan volt használatban a régi és az új rendszer. Nagy-Britannia az amerikai gyarmataival együtt csak 1752-ben adta be derekát, Japánban 1873-ban léptette életbe a császár. Európában utolsóként 1923-ban az ortodox Görögországban vezették be. Oroszország nem, hanem csak a Szovjetunió tért át a Gergely naptárra 1918. január 31-én. Így került a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója november 7-ére. Csajkovszki idejében a Julianus naptár volt érvényben, amely szerint a zeneszerző 1840. április 25-én született, a ma használatos Gergely naptár szerint ez május 7-e. 1893. október 25-én halt meg, ami a Gergely naptár szerint november 6-ának felel meg. Most az évszakok október hónapjával elbúcsúzunk.

0: Csajkovszki Évszakok zongoraciklusának október című darabjával véget ért a zenélőköntös naptárreformhoz kapcsolódó műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Hétfő déli magazin műsorunkban, október 5-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő, műfordítótól származik, aki 1917-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Indítsuk ezzel a gondolattal a délutánunkat.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket, ha velem tartanak délután 3 óráig. Hamarosan áhítat csendül. Ezt követően Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, melyben ma a combnyaktörés témakörét járjuk körül. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat közvetítjük. Ezután SOS magazinunkat hallhatják. 14 órakor ismét hírekkel jövök, 14 óra 15 perckor versrovatunkban ma Turmezei Erzsébet, Szolgálni, mint a fény című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig, ahogy megszokhatták, Keresztjén élet műsorunkat ajánlom figyelmükbe, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom tehát Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnosradio.ro honlapunkon. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt Kolozsváron. Természetesen várjuk leveleiket is az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címre.

Mai áhítatunk címe: Jöjjetek az asztalhoz. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. Lukács evangéliuma, 14. fejezet, 16-tól 17-ig tartó versei.

Ma Joy Fiesta, Pennsylvaniában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Szeretem nézni a madarakat a konyha ablakból. Egyik nap, miután újra töltöttem az etetőt, láttam, hogy egyetlen madár érkezik, felkap egy magot és elrepül balra az udvar fölött. Néhány pillanat múlva visszajött, fölvett egy másik magot és ismét elrepült. Perceken belül a madár harmadszor is visszatért, de sokféle különböző madár érkezett vele, és együtt ettek. Úgy tűnt, mintha az első madár meghívta volna az egész környéket, hogy jöjjenek az asztalhoz. A Bibliában az asztal találkozó hely, ahol Isten jelen van, és Isten népe összegyűlik. A keresztények számára az asztal Jézus életét és munkáját jelképezi, emlékeztetve arra, hogy az úrvacsora szentsége által az új szövetség népe vagyunk. Jézus követőiként Isten szeret minket, és úgy fogad minket az asztalnál, ahogy vagyunk. Krisztus követőiként az a feladatunk, hogy hívjunk meg másokat is az ő nevében.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük szeretetedet és jelenlétedet az úrvacsorában. Emlékeztess minket arra, hogy másokat is hívjunk meg az asztalhoz. Amen.

Krisztus megteríti az asztalt, és mindenkit meghív. Vallja ezt Joy Fiesta, Pennsylvaniában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk azokért, akik meghívásra várnak.

0: A következőkben a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját a látogató sugározzuk. Mai témánk a comnyaktörés. Szerkesztő Szabó Anita.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a combnyaktörés. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Berek Szászi Pulzus Rádió készített. Ezt követ egy bizonyságtétel a Miskolci Európa Rádió jóvoltából. Majd egy szakértői tájékoztatóval folytatjuk, amelyet az Agnus Rádió készített. Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Berek Szászi Pulzus Rádió készített. Most jöjjön egy általános tájékoztató, amelyet a Berek Szászi Pulzus Rádió készített.

Az időskori csontritkulás kapcsán nem ritkán egyszerű elesésre is bekövetkezhet a combnyaktörés, de találkozhatunk spontán, ágyban fekve létrejövő formájával is. Tünetei igen szegényesek lehetnek, például az úgynevezett beékelt törésnél a beteg emelni tudja alsó végtagját, sőt, akár jár is rajta. Az esetek túlnyomó többségében azonban a sérült végtag megrövidül, kifordul, úgynevezett hullaláb állásba kerül. A combnyaktörés gyógyulási esélye nagy mértékben függ a törés anatómiai elhelyezkedésétől. Minél közelebb esik a medencéhez, tehát a combfej porccal borított részéhez, annál inkább nő a combfej elhalásának veszélye. Ezen a területen ugyanis a csontot ellátó erek is súlyos sérülést szenvednek, a fejtől távolabb csökken a veszély, sőt, előtérbe kerülhetnek olyan műtéti megoldások, melyek szinte azonnali terhelhetőséget biztosítanak. Alapelv, hogy minél előbb gyors, kíméletes műtétet végezzenek el, például gyermekkori combnyaktöréseket olyan gyorsan kell operálni, mintha perforált vakbélről lenne szó. Az utóbbi töréstípusnál bekövetkezhet, sokszor évek alatt a combfej elhalása, emiatt protézist kell beültetni. Ezért követik a betegeket hosszú ideig és rendelik vissza kontrollvizsgálatokra. Az utóbbi idők kíméletes műtéti technikái lehetővé tették a minimális vérzéssel járó operációkat. Az anesteziológia, a gyógytorna, a hatékony trombózis védelem fejlettsége, valamint a gondos nővérmunka miatt ma már alig vesztünk el beteget a nemrég még rettegett combnyaktörés miatt. A megelőzés lényegében a csontritkulás megelőzésével azonos. Nőknél fontos a változókori hormonpótló kezelés, különösen a változókortól a napi 1,5 g kalcium és a 600 nemzetközi egység D-vitamin bevitele a fizikai aktivitás fenntartása. Kialakult csontritkulás mellett legfontosabb a betegség kezelése csont újraépítő gyógyszerekkel, kalciummal, C-vitaminnal és gyógytornával. Fontos továbbá a baleset fokozott veszélyével járó helyzetek tudatos kerülése, így például a csúszós szőnyegek, küszöb, stb. Eltávolítása a lakásból, téli időszakban különösen ónos eső idején az utcai séta kerülése. A fizikai aktivitás fenntartása ekkor is fontos, de ezeket lehetőleg otthon, például szobakerékpár segítségével, vagy balesettel kevésbé veszélyeztető testgyakorlattal, talajtorna, úszás kell biztosítani. Úszás esetén nem megfeledkezve a csúszós, úszodapadlókról.

0: A továbbiakban a Miskolci Európa Rádió összeállítását sugározzuk. Szabó Gyula bácsi 86 esztendős, és Debrecenben a Nagyerdei Református Öregek Otthonában él együtt feleségével. Mindketten nyugalmazott lelkipásztorok, 34 esztendeig szolgáltak Sápon és környékén. Szeretetben, hitben élnek, és szolgálják az Úr Jézust, ma is aktív hitéletet élnek. Szabó Gyula bácsi a hitéről, a mindennapokról, a combnyaktörésről és a felépülésről mesélt nekünk, milyen is őszintén.
1: Mióta lakik itt a Nagyerdei Református Öregek Otthonában?
2: 2,5 éve.
1: És hogyan került ide?
2: Más, tehát nem combnyaktörés hozott ide, más komoly operáció hozott ide, ami átment tüdőgyulladásba, kettős tüdőgyulladásba, és nagyon komoly volt a dolog, mert közben én penicillin érzékeny is voltam ott a sebészeten, és de átsegített Isten, és hazakerültem a lakásba, és ott derült ki, hogy nem is tudok járni, mert hideg volt bizony, ezt országvilág előtt elmondom, hogy sokat fáztam ott az operáció után, akár komában voltam, akár magamnál voltam, és a két lábom lebénult, először is, tehát nem tudtam járni, másrészt pedig a feleségem is szinte 2 hónap volt a sebészeten, és bizony ő is összeroppant, és nem tudtunk létezni. Kicsit egyengedte Isten az utamat, mert egy férjes lányom itt dolgozott már 4 év óta, és itt a vezetőség is tudott amellett, hogy ugye tudták azt, hogy lelkész vagyok, és hát létezünk, és tényleg nagyon jó megoldás volt ez nekünk, mert itt egyből teljes ellátásba részesültünk. Most a kérdésre a feleletet azzal fejezem be, hogy például ott már felfekvésem is volt a lábamon, meg a sarkamon, és itt a nővére kezelésbe vettek, minden reggel azt felújították a kezelést, és 1 hónap alatt a szépen begyógyult. És azóta is itt gondtalanul élünk, a párom is a korhoz képesen rendbe jött, és stabilan vagyunk. 86. évben járunk. Mindenképpen ez a célszerű, hogy már gondozásban teljenek el a napjaink, mert teljesen magunkat már csak nem tudnánk ellátni.
1: Hogyan telnek a mindennapok? Milyen programok, események vannak?
2: Hát először is azt hangsúlyozom, amit az előbb mondottam, hogy nagyon kényelmesen, mert mindenben kiszolgálnak bennünket a szó legnemesebb értelmében és tartalmában, mert egy mondattal csak kitérek arra, hogy egyszerű körülmények között, háborús időkben nőttem fel, utána falusi lelkész voltam, mindenki, aki egy kicsit tájékozott az egyház életben, tudja, hogy nagyon szolidak a körülmények falun, volt is, meg talán még a jelenben is, de Isten ott is velünk volt, és nyugdíjazásba kerültem, és akkor ide bekerültünk Debrecenbe, és akkor magunkat ugyan eltartottuk, de magunkat kellett ellátni kis saját lakásba, illetve a gyermekeink lakásába. Itt meg viszont kiszolgálnak bennünket, idehozzák az ennivalót, az orvosságot, úgyhogy kényelmesen élünk, ennyit mondunk. Ezen belül mi lelki dolgokkal foglalkozunk továbbra is, a párom sokat olvasgat, sétálgatunk az udvaron, szoros, fiatalos módon egymásba karolva. Én meg a gyerekeimtől örököltem egy kiszuperált számítógép, és azzal foglalkozom. Főképp lelki dolgokat szaporítok, és még olyat is mondok, hogy hittestvérekkel szűkebb, tágabb körbe kapcsolatot tartok, és vannak hozzánk hasonló idősek, és főképp magánosok, akik már kis falukban nem tudnak templomba elmenni, valamikor jó kapcsolatba kerültünk, telefon mellett itt-ott tartjuk a kapcsolatot velük, itt-ott az egy kicsit lelki gondozói szolgálat, és a részünkről többen számba hagy mondjam, mert hogy a feleségem is képzett lelkész. Küldjük, amit így le Turmaizai Erzsébetnek a verseit mondjuk szaporítom, nem utolsó sorban, mert azokat mindenki ismeri, egyrészt másrészt pedig lelki tartalma van. Egyszerű ember is megérti, és ez örömmel veszi, és postázom, szabad időmben ez a, hogy mondjam, a hobbim szinte. Így telnek a napjaink.
1: Ugye, ahogy említette, nyugalmazott lelkipásztor. Ön hol szolgált?
2: 1-2 fiatalkori segédlelkész szolgálat után Sápra kerültem itt Biharban. Földes mellett található az a kisebb település, 34 évet ketten együtt ott töltöttünk, és már úgy gondoltuk, hogy ott végezzük be az életünket, mert nem tolongtak fiatalok, de 2002-ben jött az egyházi rendelkezés, hogy 70 évnél nyugdíjba kell menni, és mi pont ott következtünk 70 évben, úgyhogy egy pár hónap, és akkor már tényleg nyugdíjba is kerültünk. Ismétlem 34 év után Isten segített bennünket, és szépen elszolgáltunk ott is Isten dicsőségére. Közben kaptunk külföldről, ki tudja hogyan, autót is, és annak a segítségével, ahogy a pára mondja, így úgy, hol többet, hol rövidebben, környező gyülekezetekbe is jártunk szolgálni. Így telt el szinte az egész életünk.
3: Nemrégiben comnyaktörése volt.
1: Ez hogyan történt, hogyha egy picit feleleveníteni, illetve hogy azután mi következett?
2: Tehát 2016-ban, mondjuk nyár elején, júniusban kerültünk két hónapos kórházi operáció után, hasoperáció volt az, plusz a kettős tüdőgyulladás, mert az szinte nagyobb ügy lett, az olyan szépen begyógyult, és azóta itt az étvágyam is rendbe jött, azelőtt meg ilyen emésztési problémák, stb. De, és már itt kezdtem mozogni, bottal, meg járókerettel, és hát elég hirtelen jött az, hogy mi ide átjöttünk a gondozás véget, és a lakás meg ott maradt üresen, és hát nem gyalog, hanem a gyermekek egyszer-kétszer autóval visszamentünk, már én is kezdtem járni a négy lábúval, és ott a lakásban váratlan olyan dolog történt, rövidségre törekedve, hogy egy ajtót még miután mi onnan eljöttünk, a gázosok levágtak. Így vas fűrésszel, ezt nem használt, hogy csak oda támasztották. Én nem igen tudtam róla, ugye, hogy ott ez történt. Valamit már siettünk haza, kerestem volna, és ott tudtam, hogy ott van egy fogas és egy ruhadarabot kerestünk, és én is úgy benéztem, és lehet, hogy a kezemmel megmozdítottam, elég rejtélyes módon, de már mentem volna tovább is, és csak az ajtó rám vágódott, tessék elképzelni, és ellökött. Akkor oldal, mert már valamit vettem észre, és így visszafordultam, és akkor én így oldalt elestem, itt a jobb oldalon, és akkor történt ez a comnyaktörés itt, de hogy Isten csodája volt, mert azelőtt is sok baj között erőd volt és örömöd, hát ott is Isten megsegített, mert konyhába történt, és itt egy asztal sarka, ott meg egy konyha butor sarka, fölfogta is régen az ajtót, ahogy így rám esett, én ott feküdtem, és ott történt az ütés, de nem esett tovább, mert abban az ajtóban üvege volt. Ha elgondoltuk utólag sokszor, meg a családdal beszéljük, hogyha ellökött, és akkor rám esett volna, kiszámíthatatlan, ha betörje azt a vastag üveget, az az alig látszó, hogy mit csinál. Tehát így csak egy kemény ütés volt, és itt csak a nővérek, meg az ápolónő lányom is, itt feküdtem este, hogy fáj, fáj, csak biztosabb menjünk röntgenre, és vittek a Kenészibe, 9 óra körül, mire odakértünk, mert ez a, mondjuk az esés 4-5 óra körül délután, és 11-kor már operáltak is, és 11 napot voltam ott, és utána ide-vissza kerültem, és jelen állapotom az, hogy talán nincs is tökéletes forrarás, de két vas benne van, és azt tartja a lábamat, és most már azzal a botocskával járok, csak biztonság kedvéért. Utolsó mondatként ide kapcsolódó, hogy ugye kétszer voltam utána röntgenen, és az orvos azt mondta, hogy amint csak járok a botot, el ne hagyjam, és ne járjak egyedül sehova sem, mert bizonytalan a járásom. Azt szoktam mondani, hogy rövidségre törekedve, pedig nem vagyok rövid, tudom, hogy úgy járok én, mint a liba a jégen. De megyek, és Istennek hála az is, hogy a nagyobb bajtól megőrzött, és ő ezt látta jónak, hogy így egy kicsit megfogjon, és így bezárjon, és így ilyen csendesebb életet éljünk, de most is itt ülök, nem fáj semmi, olyan, mint ez. Tehát nem hiába hívő ember vagyok, a palástra, a hivatalos hivatásom mellett is. Örömmel mondom azt, hogy ahogy az előbb is idéztem, hogy sok baj között is erőd voltam, és örömöd voltam, és szárnyaimmal védtelek. Hát így tapasztalom máig, és Isten gondviselését.
1: És hogyha meg kellene fogalmaznia, hogy az egész életére nézve a hitélet, vagy a Úr Jézusi kegyelem az mit jelent, azt hogyan tenné meg?
2: Hát, hogy mit jelent az Úr Jézus kegyelme, utolsó szavaitba kapaszkodom? Hát mindent. Mert mindent neki köszönhetünk. És ahogy a párom mondja, semmi nincs véletlenül. És igaz az a csodálatos ige, amivel sok hívő ember birkózik szinte az intellektus szintjén, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Ezt egyszerűbben falusias nyelven úgy lehet mondani, hogy Isten még a rosszból is jót tud kihozni, sőt, biztos, hogy valami jó kihoz belőle. És még egy tapasztalatot, igei tapasztalatot körülbelül ilyen terjedelemben, hogy nagyon megéltük azt Isten gondviselését a Máté 6.33-nak a fényébe, meg valóságába, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és akkor mindazok megadatnak néktek, mint lelkész szabadságot érzek arra, hogy prédikációs stílusban egy kicsit magyarázzam, hogy megadatik minden, amire igazán szükségünk van. Botladozva jártuk a hitútját párommal együtt, most ezt tudatosan mondom, meg botladozva végeztük a szolgálatot csak, de Isten mégis kirendelt minden földiekből, amire csak szükségünk volt, hogy 3 gyermeket felneveltünk, Isten segítségével, így mondom, egyszerű falusi körülmények között is, és érettségig elsegítettük őket, és akkor utána ilyen-olyan világi jaspályát már ők választottak aztán nekik, de hogy egészségbe fel tudtuk nevelni őket, az is öröm és ajándék volt sok egyéb mellett, Urunktól a mi számunkra.
0: A Miskolci Európa Rádió összeállítását hallották. Szabó Gyula bácsi 86 esztendős és Debrecenben a nagyerdei református öregek otthonában él együtt feleségével. Mindketten nyugalmazott lelkipásztorok 34 esztendeig szolgáltak Sápon és környékén. Szeretetben, hitben élnek és szolgálják az Úr Jézust, ma is aktív hitéletet élnek. Szabó Gyula bácsi a hitéről, a mindennapokról, a combnyaktörésről és a felépüléséről mesélt nekünk mélyen és őszintén. A továbbiakban egy szakértői tájékoztatót hallhatnak, amelyet az Agnus Rádió készített. A combnyaktörés előfordulásáról, veszélyeiről, kezeléséről és egyéb hasznos tudnivalókról beszélgetünk ezzel kapcsolatosan dr. Széplaki Attila, ortopéd főorvos, egyetemi tanárral.
4: A combnyaktörésről fogunk beszélgetni a továbbiakban. Jó lenne, hogyha ismertetnénk ennek a betegségnek, mondhatjuk így a meghatározását, hogy mit is jelent pontosan a combnyaktörés.
5: Mondhatjuk, hogy betegség, mert végeredményben a törés az egy baleset, de betegségnek a következmény abból a szempontból, hogy a csontritkulás ezt favorizálja, és általában csontritkulás következtében nagyon gyakori, ezért ez egy öregkori komplikáció, egy öregkori tragédia olyannyira, hogy angol statisztikák kimutatták, hogy a halálozás a combnyaktörés következtében nagyobb, mint a méhnyak, a méhtest és az emlőrák halálozása összesen. Tehát remélem, hogy ezzel érzékeltetni tudom ennek a komolyságát és a veszélyességét. A leggyakoribb a combnyaktörés az időskorban, és itt is a nők esetében, mivel az oszteoporózis, a csontritkulás a nőknél a klimax, a menopauza beállása után gyakori. Erről külön kéne beszélni, ez egy külön téma lenne az oszteoporózis, mert ez egy óriási népbetegség, és ezt néma epidémiának is nevezzük, ami csendesen, lassan, észrevétlenül a lakosság, a női lakosság nagy részét érinti, és aminek következtében beállnak ezek a törések, és a nagy százalékban a halálozás. A másik dolog, ami favorizálja a töréseket, az banális és egyszerű, a leesés. Comnyaktörés esés nélkül nem létezik, és ez is gyakori az időseknél, mert különböző szervi, ideg betegségek vagy szív komplikáció következtében, rossz látás következtében, ugyebár az idősek leesnek. Ez is megér egy előadást, az esés és a leesésről beszélni. Erről könyvtárnyi anyag létezik már az irodalomban, az esés, a leesés és ennek a megelőzéséről. De hogyha a comnyaktörésről beszélünk ma, azt kell tudni, hogy az idősek otthon, a lakásban esnek le a leggyakrabban, vagy a ház körül, az üzletben mened, vagy a piacra sétálva. De a leggyakoribbak otthon. Leesik az idős hölgy, nem tud felkelni, van, amikor nincs neki, aki segítsen, és órák hosszat is ott maradhat minden segítség nélkül. A kellemetlen, hogyha azonnal műtőbe kerül egy néhány órán belül, akkor is a töréseknek körülbelül a 30%-a komplikációval gyógyul. Vagy nem gyógyul be, vagy más komplex társbetegségek alakulhatnak ki, vagy felerősödnek, és ennek következtében a beteg egy néhány hónapon belül elpusztul. Ilyen a tüdőgyulladás, a felfekvés, felfekvések következtében fertőzések, szeptikémia, és így veszíthetjük el a betegeket. Tehát így jön ki ez az óriási nagy százalék, ami ugyebár nagyobb, mint az előbb említett három rákbetegség halálozása összesen. Tehát a lényeg az, hogy ezeket a töréseket illik megelőzni. Az első lépés lenne a leesést megelőzni, ezért az időseknél olyan lakásokat és a lakásban olyan elrendezést kell megoldani, hogy ne legyen küszöb, hogy ne legyen szőnyeg, jó világítás legyen, ne spóroljunk a világítással. A másik, hogy az oszteoporózist, a csontritkulást kezeljük. A leesést és annak a következményeit nagyon nagy mértékben lehet segíteni egy csípővédő nadrággal. Ez is megér egy külön előadást. A csípővédő nadrág az egy olyan egyszerű bugyigó, aminek a két oldalán, tomportájban egy-egy műanyag kagylószerű védő szerkezet van beépítve. Nagyon hasonlít ez a futballkapusoknak a csípővédő műanyag alkalmatosságához, és ezt kell viselniük az idős hölgyeknek abban a pillanatban, amikor felkelnek, és addig, ameddig lefekszenek. Mert ez, hogyha le is esik a tomporára, az eseteknek a 90%-ában kivédi a törést. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen értékes eredményt ad, hogyha ezt a nadrágot az idős hölgy viseli. Ezt sajnos nálunk nem lehet beszerezni, ezért Magyarországról szoktam behozatni, vagy elmesélem a kedves betegnek, és ő azt megszerzi Magyarországról, bármelyik ilyen üzletben, ez Magyarországon megtalálható, csípővédő nadrág, angolul hip protector. Ezzel bizony nagyon sok törést megelőzhetünk, de viselni kell. Sajnos ezt nem veszik elég komolyan, nem értik ennek a fontosságát, és ezért nagyon kevés az az idős hölgy, aki ezt viseli. Van olyan is, hogy az idős hölgy törésre került végül is, és tudtam, hogy neki van ilyen nadrágja, és megkérdeztem, hogy hogy történt. Azt mondja, hát otthon volt, és ő akkor nem viseli a nadrágot, csak amikor kimegy a városba. Na hát ez olyan elmosolyogtató, mert a hölgy az idejének körülbelül a 90%-át a lakásban tölti, és ott esik le. Ő pedig azt a kis 10%-ot, amit kint sétál, abban az esetben a rizikó sokkal kisebb. A töréseknek az ortopéd, a traumatológiai kezelése minden esetben műtéti. A lényeg az, hogy az eredmények akkor a legjobbak, hogyha a beteg az első 6 órában kerül műtőasztalra. Tehát ő leesett a kályha mellett, vagy az asztal mellett a konyhába, a mentő beviszi, és 6 órán belül illik megoperálni, mert akkor még a vérellátása a comb fejnek annyira jó, hogy a konszolidáció, az összeforrásnak a lehetősége a legnagyobb. Ahogy ez az idő eltelik, annál rosszabb a prognózis, és annál rosszabbak a gyógyulási eredmények. Tehát a lényeg az, hogy a lehető legjobb ortopéd kezébe kerüljön, és a lehető legrövidebb időn belül. Sajnos ez Romániában nem megoldott, és én évtizedeken keresztül harcoltam azért, hogy olyan sürgősségi osztály legyen, ahol azonnal műtik ezeket a betegeket, nem szükséges szívfelkészítés, nem szükséges analízis, semmi különleges analízis, mert nagyon ritka az, amikor kontraindikáció állhat benn. Mert az eredmény attól függően jobb, hogyha időben operáljuk. Sajnos ez még mindig nem megoldott Romániában. Legjobb esetben akkor kerül műtőasztalra, hogy a délelőtti váltásban kerül be a beteg, és a sebész hajlandó ezt megoldani azonnal. Fejlettebb országokban, én ezt idézőjelben szoktam mondani az előadásokon is diákjaimnak, hogy fejlettebb országokban, nagyvárattól tovább, ezek valóban így oldódnak meg. Mentő viszi, helikopter viszi a betegeket egy-egy nagyobb traumatológiai baleseti sebészeti központba, és ott azonnal megműtik, azonnal megoldják. Tehát mit mondhatnék? A lényeg az, hogy megelőzzük, és amint elmondtam, a megelőzés az a lehető legfontosabb, és a megelőzésnek a megelőzése pedig a csontritkulásnak a megelőzése, ami már fiatal korban elkezdődik, egy normális életmód, egy sportos, levegőn járó életmód, nem szedentarizmus, nem dohányzás, a kávézás is csak 1-2 kávé megengedett, alkoholizmusról nem is beszélek, dohányzás az már tragédia, ugyebár, és hogyha ezek így mind megtörténnek, akkor a megelőzése is megtörténik, nem lesz oszteoporózis, és nem lesz csonttörés, és nem lesz comnyaktörés, és nem lesz korai halál.
4: Mi a helyzet a gyógytornával? Ezt is bevethetik a combnyaktöréses betegeknél?
5: A gyógytorna az minden esetben szükséges. Természetesen ez a kiegészítő módszer, vagy lehet az eredetileg csak az egyetlen módszer. Nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben megtörténik az, hogy valóban kontraindikált, ellenjavalt a műtét. És akkor úgy döntünk, hogy kialakul egy állízület a comb fej és a comb nyak között, ami egy ilyen rugalmas kötőszöveti ízület, egy kötőszöveti zsanér alakul ki, amivel a beteg járhat sántítva, az elején bizony még fájdalmas is, de mivel olyan társbetegségei vannak, ami a műtétet nem engedi meg, akkor ezt választjuk. Itt pedig a kinetoterapeutának nagyon fontos szerepe van, ezt minden nap tornáztatni kell a betegeket, járatni kell a betegeket, ültetni kell, tehát a betegeket el kell kerülni, hogy ágyba fektessük. Fotelbe kell kiültetni, járókával kell járattatni, és minden egyes ízületet külön tornáztatni. Tehát ez abban az esetben, ha nem kerül műtétre. Műtét után a gyógytorna az első naptól elkezdődik. Én erről is külön előadásokat tartok a diákjaimnak. A tornának számtalan szerepe van, ilyen például a trombózis megelőzése. Az egyik komplikáció ezeknél a műtéteknél a trombózis, a tromboembólia, ami perceken belül halált okozhat. Akkor, amikor a vérrög elindul a törés régiójában, és elzár egy tüdő nagy ered, és egy néhány percen belül bekövetkezik a halál, ami menthetetlen. Na most, hogyha én az első pillanattól kezdve tornáztatom a betegeket, és a legegyszerűbb torna az a légző torna, és erre különböző módszerek vannak, hogy az elesettebb betegeket is légzésre tanítsuk. A másik a végtagoknak a mozgatása, hogy elkerüljük a pangást a végtagokban, a vénákban, mert onnan indulnak el a vérrögök. Tehát ez az antitrombotikus torna. Tehát ezt már az első naptól elkezdjük a légzőtornát és az antitrombotikus tornát. A trombózis megelőzésének egy másik nagyon sikeres módszere a rugalmas pólya és a rugalmas harisnyák, amit már a műtőasztalon felhelyezünk, ami ugyancsak segíti a véráramlást a vénákban a központ fele. A gyógytornának a másik indikációja az ízületeknek a mozgásának a fenntartása és az izomerő fejlesztése. Ehhez pedig a kinetoterápiótának külön programja van, és ezeket a programokat napról napra progresszíven alkalmazza. A járást egy jól sikerült műtét után, 24-48 óra után el lehet kezdeni, az elején járókával, járókerettel, és utána mankóval, egy mankóval, és a végén mankó nélkül. Tehát egy jól sikerült comnyak műtét az általában egy néhány héten belül járóképes beteget eredményez.
0: A comnyaktörés előfordulásáról, veszélyeiről, kezeléséről és egyéb hasznos tudnivalókról beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Széplaki Attila, ortopéd főorvos egyetemi tanárral.

0: A továbbiakban Kunya Ákos református kórházlelkész igei gondolatai következnek.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Témánkhoz kapcsolódóan két igeverset szeretnék felolvasni a Bibliából, két üzenetet. A Zsoltárokban ezt olvasok a 22. fejezet 18. versében. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Jeremiás próféta pedig ezt írja a 17. rész 14. versében. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Fájdalmas dolog a csonttörés, és amikor valakinek ilyen problémája van, akkor sok mindent átél. A fájdalmon túl erőtlenséget, tehetetlenséget, bénaságot élhetünk meg. Általában gyerekkorban és időskorban történik legtöbbször ez meg, és visszaemlékszem, amikor általános iskolás koromba egy rossz lépés elég volt ahhoz, hogy eltörjön a jobb karom csontja. A zsoltáros azt mondja, megszámlálhatnám minden csontomat. Tudjuk, ezt a zsoltárt Jézus imádkozta a kereszten, ahol az ő csontjait törték meg a bűnök miatt. Ő nem élhette meg a gyógyulást, nem mi átélhetjük azt. Azt, amiért a próféta így imádkozott, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szükségünk van, hogy megtapasztaljuk az orvosi segítségen túl Isten gyógyítását is. Gyerekkorban ezt elszokták egy viccel űzni a félelmet, hogy ebb csont hamar összefor. De ha valaki ezt időskorban éli át, akkor különösen is szüksége van arra, hogy elmondja ezt az imádságot, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Ilyenkor Isten hűségére appellálunk, arra, hogy ő, amit ígér, meg is teszi, arra, hogy ő tud segíteni a mi bajunkon, hogy ő közel van a megtört szívekhez, és azokhoz, akiknek lelke nyomorúságban van, azokhoz, akik fájdalmakon mennek át, hogy Isten számon tartja csontjainkat, ő előtte ott van a mi életünk, és ő lát minket, ismer bennünket, tudja a mi terheinket, és ad békességet, ad kegyelmet és irgalmat. Többször éltem át szolgálatom közben, hogy amikor téli, jeges, csúszós idő volt, akkor is eljöttek az emberek a templomba, Isten tiszteletre vagy bibliórára. Sokan imádkoztak azért, hogy az Úr őrizze meg léptéket, és ő meg is tette ezt. És érdekes módon nem estek el, nem törték össze csontjaikat. Lehet így is élni, Istentől való függésben, de lehet úgy lenni, hogy kérjük Isten védelmét, és meg is tapasztalhatjuk azt. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, mondja a zsoltáros. Talán egy kicsit lemondóan, szomorúan, és milyen jó a pozitív üzenetre néznünk, hogy Isten gyógyító, szabadító, élő Úr, aki velünk van. Hát ezt vigyük magunkkal a hétköznapokban. Ámen.
0: Kunya Ákos református kórházlelkész igei gondolatait hallották, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a combnyaktörés volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-441-968-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ru e-mail címre.

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, hétfő téli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Adásunk második órájában hamarosan híreket mondok, majd mesekosárovatunkkal várjuk a legkisebb rádióhallgatóinkat is. Ezután SOS magazin műsorába várja önöket Szecsődi Árpád kollégám. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Ma egyeztetés dönt Nikus Ordán, a negyedik miniszterelnök jelöltjéről. Beidézték a Dikóthoz Kölin Csorgyászkú apósát egy 118 ezer lejes átutalás miatt. Lezárták az A1-es autópálya egy szakaszát. A zaradi vértanúkra emlékeznek Csíkszeredában is. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán ismét egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseni palotába. Az államfő ígérete szerint ma este megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Az eddigi jelölteknek, Eugén Tomáknak, Adrián Vesteának és Siegfried Muresánnak sem sikerült megszerezniük a szükséges parlamenti többséget. Az előrehozott választások kiírásának feltételei már teljesültek. Az elnök azonban nem tekinti ezt megoldásnak, annak ellenére, hogy több párt az idő előtti megmérettetés szorgalmazza, írja a news.ro. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a pártokkal folytatott egyeztetések 14 órakor kezdődnek. A jelenlegi kormány most zsákutcába került. Szükség van a költségvetés kiigazítására. Ez viszont egy leváltott kormány nem teheti meg. Emellett elő kell készíteni a jövő évi büdzsét is, hogy elkerüljék a 2027-es költségvetési törvény késedelmes elfogadásából adódó problémákat. Beidézték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóságra Kölin Csorgyászkú apósát, a korábbi államfőjelölt ellen folyó büntető ügyben. Krisztiella Csorgyászkú apjának egy 118 ezer lejes pénzátutalásról kell magyarázatot adnia. Ezt az összeget annak a Rötván Leó üzletembernek utalták át, akit a vád szerint Csorgyászkú több mint 1 millió euróval vert át. Az eddigi elérhető információk szerint az átutalás előtt az üzletember megadta a bankszámlaszámát Kölin Csorgyászkúnak. Ez követően a 118 ezer lejes összeget Kölin Csorgyászkú apósának a számlájáról utalták át Rözván Leó üzletember számlájára. A következő időszakban Kölin Csorgyászkúnak is meg kell jelennie a Dikótnál a digitális bizonyítékok átvizsgálása miatt. Emellett szerdán elhagyhatja a börtönt, hogy megjelenjen a bíróság előtt, ahol a háza lefoglalása ellen benyújtott fellebbezését tárgyalják. Kölin Csorgyászkú már egy hete előzetes letartóztatásban van, és holnap fogadhat először látogatókat. Leállították a forgalmat az A1-es autópálya Nagyszeben és Bojca közötti szakaszán, a Nagyszeben Pitestráda 2-es szakaszának építési munkálatai miatt. A korlátozások a tervek szerint december 19-ig maradnak érvényben. Ez a felüljáró annak a csomópótnak a része, amely Bojca térségében biztosítja majd az összeköttetést az A13-as és az A1-es autópályák között. A felüljárót konzolos technológiával építik, ami mozgatható fémcsalúzat használatát igényli. Az A1-esen a Nagy Disznód és Bojca közötti csomópontok szakaszán szüneteltetni kell a forgalmat, hogy a munkálatok ne veszélyeztessék a közlekedő biztonságát, közölte az infrastruktúrát kezelő országos társaság. A korlátozások 2026. október 5-e és december 19-e között lesznek érvényben. Ebben az időszakban a járműforgalmat elterelik a DN-7-es főútra Bojca, Talmács és Vesztény között, valamint a DN-1-es főútra Vesztény és Nagydisznót között. Az aradi vértanúk emlékelő tisztelegnek holnap Csíkszeredában is. A Városháza szervezésében a Mikóvár előtti vártéren egész nap lehetőség nyílik. A kegyelet lerovására az aradi vértanúk kihelyezett arcképcsarnokánál. A szervezők arra biztatják az érdeklődőket, hogy egy mécses meggyújtásával, főhajtással vagy csendes pillanattal emlékezzenek meg azokról a hősökről, akik életüket áldozták a szabadságért, és a magyar nemzet ügyéért. A közös megemlékezés este 19 órakor kezdődik a vártéren. Az esemény részeként a Csíki Játékszín, az aradi 13 című prózai zenés összeállítást láthatja, hallhatja a közönség. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba kerül, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: A következőkben mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebbeket is rádió közelben, amelyben Benedek Elek Maros és Olt című meséjét hallgatjuk meg, Marosán Csaba színművész felolvasásában.
9: Mesekosár!

gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható.

kedvel, a két kedves bici kézzel játszom, játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak,

Maros és Olt, Benedek elek gyűjtése. Rengeteg nagy sziklahegy emelkedik Balán bánya fölött. Tarkő a neve. Arról a szépséges, szép tündérasszonyról nevezik Tarkőnek, aki ennek előtte több ezer esztendővel itt lakott aranypalotában. Volt mindene, amit szeme szája kívánt. Volt két nevendék leánya, Maros és Olt. Mind a kettő szép, mint a ragyogó nap, s Tarkő tündér mégis szomorú volt mindig. Naphosszat elüldögélt a palota ablakában, mely keletre nézett. Szeméből folyt a könny, s a szívéből sűrű sóhajtás szállott a magas egekbe. Sok nagy szomorúságot okozott anyai szívének a két leányzó, akik folyton perlekedtek, vetélkedtek. Maros, az idősebb, csendesebb természetű volt, de bántotta erősen, hogy a könnyen lobbanó, tüzes Olt mindenben első akart lenni. De volt ennél nagyobb szomorúsága is az ő szívének. Még gügyögő gyermekek voltak a leányai, mikor a tündérek királya számkivetette az ő férje urát, aki hatalmas nagyúr volt a tündérek közt, s egyszer feltámadt a király ellen is. Az legyen a büntetésed, mondotta a tündérek királya, hogy soha többet ne lásd a feleségedet. A tenger legyen a te birodalmad, feleségedé maradjon a száraz föld. Eredj, s vissza ne kerülj ide többet. A számkivetett tündér, Tarkő ura, a fekete tenger mellett húzódott meg, onnét sóhajtozott vissza szép felesége s gyermekei után. Hiába kért, hiába várt kegyelmet, nem kapott soha. Anyám, édesanyám, kérdezte egyszer Maros, miért vagy mindig olyan szomorú? Melléje sompolygott Olt is, kérdezte ő is. Beszélj, édesanyám, hát ha meg tudnánk vigasztalni, mondotta Tarkő. Két nagy bánat nehezedik az én szívemre. Az egyiket ti okozzátok, mert mindig vetélkedtek, a másik nagy bánatot, ami királyunk okozza, aki számkivetette a ti édesapátokat. Ezért vagyok talpig gyászban, viselem is a gyászt halálom napjáig. Hol van az édesapánk? Kérdezték a leányok. Amarra, messze-messze keleten, ahol a nap kél, a fekete tenger az ő birodalma. Soha, de soha sem jöhet vissza onnét, s nekem sem szabad oda mennem. Hát mi nékünk? Hiszen ha egyet értenétek, eljuthatnátok hozzá. Folyóvízé változtatnálak, s összetett erővel áttörhetnétek sziklákon, hegyeken, vad rengetegeken. Szavamat, ha meghallgatnátok, mehetnétek szép lankás tartományokon is, itt-ott, ha állana utatokat egy-egy szikla, erdő, de azokon is ti könnyűszerrel törhetnétek át. Akarjátok, hogy folyóvízé változtassalak? Akarjuk, akarjuk, mondták lelkes szóval a leányok. Hát várjatok egy keveset, hadd vegyem elé aranyvesszőmet. De míg Tarkő a vesszőért a másik szobába ment, Oltnak hirtelen eszébe jutott valami. Igaz, kinek a nevével utazunk? Kiével? Hát az enyémmel. Én vagyok az idősebb, mondta Maros. Az igaz, de serényebb én vagyok. Mindenütt elől járnék, utat törnék, te meg nagy kényelmesen utánam folydogálnál. Nem utazom a te neveddel, én sem a tiéddel. A rövid útnak vágok neki. Nem bánom, ha ezer szikla állja is utamat, egy szempillantásra áttörök rajtuk, s hamarabb ölelem édesapámat, mint te. Csak eredj, én meg kerülő utakon járok, ahogy édesanyám tanácsolta. Az utolsó szóra lépett be Tarkő, nem hallotta a perlekedést, s megölelvén megcsókolván a leányokat, mindkettőt meglegyintette aranyvesszejével. Abban a pillanatban csörgedező patakká váltak, s elindultak ketten kétfelé. Ó, jaj nekem, hát nem együtt mentek, jajgatott Tarkő.
Gyertek vissza, gyertek! De már nem hallották jajszavát. Old tüzesen tört előre, Maros is szaladott valamivel csöndesebben, de más irányba. S amint tovább haladtak, nőttek, növekedtek. Old szilajul vágott a hegyeknek, sodorta a fákat, köveket, sziklákon tört keresztül, ám alig ért a veres toronyi szorosig, kimerült. Alig-alig folydogált, megállapodott, s nagy nehezen lépett egyet-egyet elébb. Búsan sóhajtozott magában. Ó, miért nem hallgattam édesanyám szavára? Itt kell elpusztulnom egyedül, elhagyottan, senki sem könyörül rajtam. Ám egyszerre zúgást, morajlást hall, s ím látja, hogy hömpölyök felé lassan, méltóságosan egy rengeteg nagy folyó, és hallja Maros hangját. Gyere, gyere, tarts velünk! Engem magába fogadott a Duna, ő elvisz édesapámhoz, elvisz téged is. Ó, vigy el engem is, esdekelt Old, hadd látom meg édesapámat. Abban a pillanatban a vén Duna hátára kapta Oltot, ki bezzeg most szeretettel ölelte, csókolta testvérét Marost. Így látták meg édesapjokat, ki ott állott a Fekete-tenger partján, azon a helyen, ahol a Duna beléje szakad. Apám! Apám! Tekints reánk! Itt vagyunk! Zokogott Maros és Old. Többet nem szólhattak. Belemerültek a Fekete-tengerbe.

Fakola patkója, Fakovács patkolta, fából volt faragva a föld is alatt.

0: Mesekosár rovatunkban ma Benedek Elek, Maros és Zsol című mesét hallgattuk meg, Marosán Csaba színművész felolvasásában. Közben a Kaláka együttes dalolt nekünk. Mesekosár rovatunkat online adásunkban 8 órakor ismét meghallgathatják, utána pedig gyerekzenét is hallhatnak. A következő percekben SOS magazin műsorunkba várja önöket Szecsődi Árpád kollégám.
1: SOS SOS.

0: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai SOS rovatunkban vendégemként Finta Orsolyát, az Esztoár Alapítvány helyi vezetőjét és szociális munkását köszönthetem a stúdióban. Az Esztoár Alapítvány idén ünnepli fennállásának 33. évfordulóját, 3 évtized, amelyet a küzdelmek, az újrakezdések, a kitartás és mindenek előtt az emberi méltóság védelme határozott meg. Vajon milyen utat járt be a szervezet a rendszerváltás utáni kezdetektől egészen a mai napig? Milyen társadalmi előítéletekkel és akadályokkal kellett megküzdeniük az elmúlt évtizedekben? Hogyan tudnak ma közösséget és esélyt nyújtani a pszichiátriai diagnózissal élőknek? Mindezekről Finta Orsolyával, az Esztoár Alapítvány vezetőjével és szociális munkásával fogok beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát újból az SOS rovat keretén belül beszélhetünk az Esztoárról. Nemrég ünnepelte az Esztoár a 33 évének a fennállását. Hogyan ünnepeltétek meg, mit lehet ehhez hozzákötni, mit lehet tudni? Mi hozta létre az Esztoárt?
1: Hát köszönöm szépen a meghívást, én is mindig szeretettel jövök ide beszélgetni. Igen, szeptember 13-án volt az Esztoár 33 éves, és a kolozsvári nappali központ meg 29 éves. Nagyon nagy dolog ez egy alapítvány életében, hogy ennyi ideig fent tudott maradni, és alapítvány szinten, Románia szinten, hát úgy ünnepeltük meg, hogy a médiában feltették az adatokat, hogy hány emberen segítettünk, hány projekt volt, hány munkatárs volt nálunk. Tehát egy kicsit ilyen, hogy lássák az emberek, hogy mennyi mindent tudtunk tenni az évek alatt. Most az a szép, hogy pont 33 kollega van az Esztoárban. Így összesen. Kolozsváron ilyenkor, amikor valamilyen évfordulót vagy valamit ünnepelünk, én nagyon szeretem a nagyon közeli embereket meghívni. Most, hogy az alapítványnak az évfordulója volt, akkor tiszteletből meghívtam a partnereket is, a gyerekvédelmet, ez a DGACPC Cluj, a helyi szociális szolgáltatás nyújtó intézményt, a DSM, és meghívtam az alpolgármestert, olajmesét, meghívtam a megyenházától is, hát Vákár Istvánt, meg mindenkit, aki tudtam, hogy a szociális téren valamit is próbál mozgatni. Hát nagy örömünkre a barátaink eljöttek, tehát eljöttek más központ vezetői, vagy ott dolgozói, és eljött az alpolgármester asszony is, és úgy az úgy nagyon jól esett, mert olyan személyesen beszélgettünk, nagyon meghitt környezet volt. A nappali központban egy-egy szelet torta mellett kicsit emlékeztünk arra, hogy mit is csináltunk az utóbbi egy évben. Nekünk az egy nagyon nagy dolog, hogy körülbelül egy év, másfél év óta nyílt ki újból az Esztoármi nappali központ Kolozsváron. Azelőtt egy hosszú perióduson keresztül kínlódott, be is volt zárva az emberek, hogyha jöttek, igazából nem kaptak egy magas szintű segítséget, szolgáltatást. Most a kolozsvári nappali központ mit is jelent? Hétfőtől péntekig jöhet olyan ember, akinek pszichiátriai diagnózisa van. Nagyon sokan szkizofrénia diagnózissal jönnek hozzánk, de van, akinek depressziója van, vagy borderline, bipoláris depresszió. Alzheimerrel is megkerestek. Az nagyon nehezen működött, és inkább átirányítottuk egy olyan helyre, ahol csak Alzheimer-es diagnózissal élő emberek vannak. Ez a hely igazából arra szolgál, hogy akinek van egy pszichiátriai diagnózisa, kapja meg a legmegfelelőbb támogatást, amire ő abban az élet helyzetében szüksége van, tehát amire szüksége van.
0: Gondolom, hogy az alapítvány keretén belül, tehát hogy szakemberekkel dolgoztok, tehát szociális munkásokkal, pszichológusokkal, tehát szakemberek vannak jelen, akik
1: Igen.
0: Önkéntesen, nem tudom, önkéntesen gondolom segítenek.
1: Igen, mivel azt mondom, hogy most megyünk mind jobb és jobb felé, és egyre több támogatást sikerül kapjunk, úgy gondolom, hogy szép lassan visszaépítjük azt a csapatot, amiből én is érkezek, és úgy emlékszem, hogy elsőre a szolgáltatás minőségét ott dolgozók határozzák meg. Hát régebb egy ilyen nappali központban a vezető mellett egy szociális munkás volt, egy pszichológus, egy pszichiáter, ügyvéd, instruktor, ilyen képességfejlesztő, szakmai tanácsadó, és még foglalkoztató terapeuta. Tehát voltunk 9 összesen. Most alkalmazva 2 vagyunk Kolozsváron. Én, mint szociális munkás és vezető egyben, és a kollégám pszichológus, és minket nagyon szépen kiegészítenek az önkéntesek. 7 vannak. 5 szociális munkás, egy pszichológus és egy pszichiáter. Mindez tehát a csapat mit is csinál? Elsőre csoportfoglalkozásokat tart, mindenki a szakmájához kötődve, illetve az olyan hobbiához kötődve, amit szeret csinálni. Például a kollégám tart egy önismereti csoportot, és tart egy melóterápiás csoportot. Az egyik önkéntes tart sport, tevékenységet, fotó, csoportot, egy másik önkéntes film és beszélgetés csoportot, két önkéntesre gondolok, ők hazajárnak, szociális ankétokat végeznek, ami azt jelenti, hogy meglátogatják egyszer egy évbe a családot, és a hozzátartozókkal is így tartjuk a kapcsolatot. A pszichiáter-orvos az csoportban foglalkozik a hozzánk járókkal, és kezelésről, mellékhatásról, mindenféle medikális témáról beszélnek. Én hát egy olyan csoportot tartok, ahol a rajz, az eszköz, igazából a téma és a beszélgetés a lényeg.
0: Mondjuk, hogy én ezt besolnám a művészetterápiához, mert végül is a rajz is művészet.
1: Igen, igen. Művészet, festészet, így van. Van egy dekorációs csoportunk is emellett, festészeti csoport. Van egy nagyon kedves, nagyon aktív önkéntesünk, aki foglalkozik a havi újsággal, az Evrika nevű folyóirattal, amiben megjelennek a hozzánk járók versei, fényképei, gondolatai, és ezt megszerkeszti, és akkor ezt kiküldjük a barátainknak, partnereinknek, és egy színjátszó csoportot is vezet, és hogyha a lehetőség adódik, akkor akár ilyen kisebb színdarabra is készülnek, hogy egy színdarabot bemutassanak.
0: Na most, mivel tudom, hogy te már régóta ott vagy az Esztánnál, hogyan emlékszel vissza azok az első kliensekre, vagy közösségi tagokra, akik az első években fordultak az alapítványhoz?
1: Hát az 2007-ről beszélünk, amikor a technológia messze nem ilyen volt. Az emberek sokkal közlékenyebbek voltak, sokkal bátrabban léptek ki az utcára, vagy kerestek támogatást. És nagyon szeretem ezt a kérdést, mert valóban a napokban ezen gondolkoztam, hogy én próbálom visszahozni ugyanazt a minőségi szolgáltatást, de valahogy nehezebben keresnek fel az érintettek, és szám szerint, illetve a tudásom szerint is több ember sérült, több ember kerül pszichiátriára és kezelésre, és szüksége lenne segítségre, de valahogy nem kapják meg azt az erőt, hogy folyamatosan jöjjenek és használják ki ezt a lehetőséget. Visszaemlékszem, hogy abban az időszakban, amikor én önkéntesként kezdtem itt, nagyon vegyes volt a társaság. Mindenféle diagnózissal élő felnőttet fogadtak az elején, ami a DSM-4 kritérium szakkönyvben volt. Értelmi fogyatékosok is jöttek, epilepsziával is, Alzheimerrel is, és mindaz a pszichiátriai diagnózis, amiket még meséltem. Nagyobb volt a mozgás a nappali központban, nem egy kompakt csoport volt, hogy mindenki mindenkivel jól próbált egyezni, és úgy együtt csináltunk dolgokat. Most mind a két időszaknak megvan az előny és a hátránya. Most én úgy látom, hogy mivel nagyon sokan régen ismerik egymást, úgy kialakult egy ilyen jó kis közösség, hogyha például van egy kiállításunk, akkor biztos vagyok benne, hogy tudok rájuk számítani úgy, hogy ők is ott legyenek, ők is Esztuárt képviseljenek. Régebb ezt mi oldottuk meg, kik dolgoztunk és önkéntesek voltunk.
0: Milyen társadalmi tabukkal vagy előítéletekkel kellett leginkább megküzdeni az első évtizedekben?
1: Hát elmondom, amit én tapasztaltam. Volt egy nagyon nehéz időszak, amikor szakmai tanácsadóként kértek meg, hogy dolgozzak, nem szociális munkásként, és amikor cégeket látogattam, én úgy érzem, hogy akkor tehát, hogy akkor ez a stigma, az előítélet sokkal nagyobb volt, mint ahogy most például van úgy, hogy együtt megyünk a hozzánk járókkal egy-egy céghez, és látogatunk. Nagyon szkeptikusak voltak. Hol azért, mert volt már tapasztalatuk olyan emberekkel, akiknek volt diagnózisuk, és volt egy nehéz, instabil periódusuk, és ők nem tudták, hogy mit csináljanak. Hol, mert hogy a médiából csak ennyit tudtak, hogy ezek veszélyes emberek. Erre emlékszem. Igazából másra nem emlékszek, mert én most, amióta visszajöttem, érzem azt, hogy nagyon törekszek áttörni ezen a szociális rózsaszín buborékon, hogy mi mindig adunk valamit, vigyázunk, vagy segítünk, hogy a hozzánk járók minél jobban érezzék magukat, de valahogy nem tudtuk áthágni ezt a határt, hogy jelenjünk meg más téren is. A cégek életében, a kultúra életében, egyszerű fesztiválokon jelen lenni, tehát hogy emberek csak úgy turisták, csak lássák azt, hogy az idejárók is fantasztikus emberek, és hogy nem a diagnózis határozza meg őket elsősorban.
0: De azért az idén volt ilyen lehetőségetek, ha magyar napokra gondolok például, vagy más eseményekre is, például a sétatéren sokszor voltatok kiállítva.
1: Igen, pont a napokban mondta az egyik hozzánk járó hölgy, hogy amióta visszajöttem, hogy rengeteg vásárra, vagy rengeteg helyre megyünk, először én azt hiszem, hogy át se gondoltam, csak azt akartam, hogy mindenki tudjon az Esztáról, legyünk ott, de lett egy nagyon jó dolog, hogy ismernek olyan emberek is, akik nem feltétlenül érintettek, akik nem biztos, hogy valaha láttak egy olyan embert, aki szkizofréniában szenved, vagy hogy hozzátartozójuk legyen, és sikerül kis szinten, mert kevesen vagyunk, és nem csináljuk ezt napi szinten, de sikerül jelen lenni sok olyan eseményen, ami nem spéci szociális jellegű. Nagyon sokszor szervezzünk kiállítást a tűzoltó toronyba. Régebb hagyhattuk csak az asztalon a dolgainkat, leírást, és nem is voltunk ott. Most az utóbbi időben kérik, hogy legyünk ott. Mind a két variáns jól jött, de oda nagyon sok turista jön. Romániából, más országból. Most keressünk olyan partnereket, vagy olyan lehetőségeket, aki nem pont szociális téren dolgozik. A Boncidai Kastélyt felújító alapítványnak van egy nagyon jó pályázatja, ami összeköti a kultúrát és a szociális teret. Most azon dolgoznak, hogy hogyan lehet felfejleszteni azt a helyet turisztikai szempontból, hogy még többen menjenek, inkluszív a fogyatékos emberek, és akkor valahol itt próbáltam én társulni és segíteni, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni azt a helyet. Meghívtunk egy olyan szakembert, aki elmondta, hogy mi kéne egy fizikai fogyatékosnak, egy látássérültnek, egy lelki betegnek, egy ADHD-snak, tehát fantasztikus, egy kicsit így kimozdulni csak a mi területünkről, nyitni másfelé és együtt dolgozni.
0: Milyen emlékezetes sikertörténet vagy emberi sors maradt meg leginkább az emlékezetedben, amit megosztanál a hallgatókkal velünk?
1: Van nagyon sok szép történet, van olyan is, ami folyamatosan úgy szép, van, ami visszaeső, tehát hogy ilyen hepehupás útja volt az illetőnek. Az egyik, ami nekem nagyon kedves, mert mind a két embert az SZOR-nál ismertem meg, egy hölgy és egy fiatalember, akik körülbelül akkor jöhettek, amikor én is oda kerültem önkéntesként, talán a fiatalember korábban egy kicsit. A lány nem Kolozsváron élt, egy közeli városból ingázott be vonattal, majdnem minden nap az SZOR-ba, hegedült, elvégzett, nem emlékszek, hogy milyen egyetemet, és egy nagyon támogató családból érkezett hozzánk. Az édesapja folyamatosan kérdezte, hogy ő hogyan tud segíteni a lányán, mit ajánlunk, az édesanyja szintén mellette volt, és a fiatal ember szerelmes lett ebbe a lányba, egy párt alkottak egy idő után, és azután megházasodtak. Ő egy nehezebb helyzetből jön, az édesapja korán meghalt, az édesanyja aztán betegségben szintén meghalt, és egy testvére van, aki valamennyire támogatja őket, és sikerült a fiúnak munkát találni szakmájában, ő agronómia egyetemet végzett, sokáig a régi pólusznak a zöld területeit gondozta, azután átkerült egy másik nagy vendéglő panzióhoz, és nagyon szerettem nála azt, hogy mindig akart dolgozni, mindig felvállalta azt, hogy neki van egy diagnózisa, van egy állapotja, és hogy vannak nagyon nehéz periódusai. Hát azt hiszem, hogy most már mindjárt 10 éve dolgozik itt a legutóbbi helyen, úgy, hogy kollégái tudják, hogy mit tudnak segíteni neki olyankor, amikor megjelennek az első jelei a diagnózisnak. A főnöke tudja, nagyon elfogadóak, és együtt laknak, tehát megházasodtak, és együtt laknak egy kis apartmanba, van egy kutyájuk, nagyon kedvesek, és habár nem a lány azóta nem jár olyan aktívan az SZOR-ba, de például, amikor volt egy konferencia, és le kellett repüljünk Bukarestbe, akkor őket hívtam fel, és kérdeztem meg, hogy akarnak-e jönni. A fiúnak pont a repülőn volt egy nagyon kemény ilyen visszaesése, és megoldottuk. Tehát, hogyha ismered az embert, ismered, hogy nála hogy jelentkezik a betegség, és hogy mit tudsz csinálni, akkor nem ijesztő, hogy ők mikkel élnek, hanem igazából tényleg tud segíteni. Nagyon kedves emberek, és mindig, ha tehetik, akkor jönnek egy-egy eseményre, vagy mi is felhívjuk őket, hogy hogy vannak, meglátogatjuk.
0: Egy kicsit visszaugrunk a múltba, mondjam így, és hát milyen volt az első otthona vagy központja az alapítványnak? Hogyan találtatok helyet a munkához, és milyen most? Mert ugye párhuzamot vonni a kettő között, igen, mert volt egy otthona, ami aztán megszűnt, és akkor utána jött egy ilyen nagyobb kiesés, amiről beszéltél, de most azért úgy tűnik, hogy sínben vagytok.
1: Igen, igen. Igen, így tényleg nagyon érdekes visszagondolni, hogy hol indult, kikkel indult, és amennyire emlékszem, és úgy tudtam követni, hogy kik voltak az SZOR életében. Hát az első hely, ahol én csak diákként látogattam meg az SZOR-t, az tulajdonképpen már a második hely volt. A Párizs utcában volt egy kis házikóban az alapítvány, és pár év után átköltözött a házikónak a szomszédjába, egy másik kicsit nagyobb házba, udvarral és több szobával. Én azt láttam. Abban a házban, arról a periódusról beszélünk, amikor a pszichiátriai diagnózissal élő embereknek nem volt nyugdíjuk, csak ez a fogyatékossági segélyük, ami nagyon kevés lehetett, és hogyha nem dolgoztak, akkor nagyon kevés jövedelemből éltek. És az esztár úgy indult, hogy ott lehetett ruhákat mosni, volt egy mosógép, lehetett ott tusolni, volt egy olyan fürdő, ahol lehetett tisztálkodni, tehát nem csak időtöltés, vagy ilyen szociális támogatás, vagy tanácsadás, hanem ilyen alapvető szükségleteket is próbált lefedni, amire emlékeznek, és mindig mesélik a hozzánk járók, a régiek, hogy főztek, együtt főztek, akkor még nem volt ilyen komplikált, hogy most akkor jön a DCP és megnézi a mindent, hanem nagyon családias légkör fogadott engem, erre emlékszem. Nem volt ennyire struktúrált az egész hét, tehát bejöttek, egy kicsit olyan klubszerű is lehetett szerintem, olvasták, például most még mindig rendezek a papírok közt, és abból az időszakból is megtaláltam ilyen leírásokat. Volt olyan csoportfoglalkozás, hogy hallgatták a híreket, vagy olvasták a híreket, és akkor arról beszéltek, vagy pingpongoztak, vagy csak úgy játszottak, sakkoztak, tehát, hogy nem volt ilyen strukturális, mint ami most van. El kellett onnan is költözzenek, és akkor egy nagyon szép és hosszú időszak kezdődik a Goronolói utcán, ahol én először lettem önkéntes, és azután jelentkeztem a szociális munka helyre. Ott nagyon sok önkéntes volt, nagyon sok diák jött, mondom, a csapat is nagy volt. Az a periódus volt, amikor az Unióból sok támogatás jött mentálhigiéné területre. Kurzusokat szerveztünk, hogy a kliensek, akik szeretnének, végezzenek el egy számítógép kurzust, egy grafika, egy kereskedelemben dolgozó személy, tehát aki több mindent csinál egy üzletbe. Emellett nagyon sokat jártunk cégekhez, alkalmaztak is embereket, nagyon sok tevékenység volt, ilyen programok, hogy elmentünk és kitakarítottuk a hóját, kirándultunk. Szóval egy nagy, nagyon szép időszak, és onnan kezdődött a nehézség, amikor onnan el kellett költözni, és egyre kevesebb pályázat, vagy ilyen támogatási lehetőség lett. Azt kell tudni, hogy egyre több papírmunkát kértek tőlünk, a szolgáltatást licenszeztetni kellett, mármint, hogy hivatalosan legyen egy papír, hogy mi működhetünk, és mind egyre több, és egyre több. Tudom, hogy Szamosfalván volt az esztoár, akkor én már nem voltam az esztoárban. A kliensek mesélik, hogy az is egy nagyon szép hely volt, egy ház, udvarral, egy kis filegóriával, és hát ott még sütöttek is egy micset, egy még lehetett. Most már itt, ahol vagyunk, már az se lehet. És akkor kezdődik az az időszak, amikor se pályázat, se lehetőség, és megint el kell költözön az alapítvány. Megmentett minket a Malom utcába, a Baréció utcába egy kis hely, amit 2015-től megkaptunk a polgármesteri hivataltól. Egy egyszobás, fürdős kis helyiség, amit nyilván nem mondhatunk nappali központnak, de mégis egy menedék volt arra, hogy azok, akik egy tanácsadásra akartak jönni, vagy egy beszélgetésre, hogy tudtak egy pontot, hogy hova jöhessenek. És másfél évig az esztuár bezár, és újból sikerül kinyitni egy pályázaton keresztül a Mentality, ami nem feltétlenül helyhez köthető, és itt jövök én vissza, amikor alig voltak kliensek, önkéntesek nem voltak, diákok nem voltak, kollégák nem voltak, és próbáltam azt az utat újból járni, ahogy emlékeztem, hogy mit csináltak a régi kollégáim, újból partnereket keresni, lehetőségeket, pályázatokat írni, mit, hogyan csinál Bukarest, és segíthetne minket, klienseket újból hívni, régieket pszichiátriára menni, tehát szép lassan így kialakult, hogy akkor Most szépen átköltöztünk a Vasile Lupu 11 szám alá, egy nagyon szép tágos házba, udvarral, sok ilyen céges együttműködéssel fel tudtuk újítani az udvart is, most bent is szépítjük. Itt is bérben vagyunk, tehát nyilván, hogy amíg egy alapítvány bérben van, addig mindig bizonytalan, de egyelőre úgy érezzük, hogy ez itt jól vagyunk, van egy fő partnerünk, a Transzilvánia Egyesület, aki fedi a bért, és akkor pályázatokból próbálunk minél több mindent kigondolni a hozzánk járóknak.
0: Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni ennek a 33 évnek a lényegét, vagy azoknak az éveknek a lényegét, ami alatt te dolgoztál, hogy az Estuárnál, azt mi lenne az?
1: Hát mindig tisztelettel és empátiával voltunk minden egyes ember mellett.
0: És gondolom, hogy ezt továbbra is ugyanezt fogjátok tenni a jövőbe is.
1: Igen, így van, ezt próbálom továbbvinni, és az újabb embereknek is ezt az üzenetet adni, hogy aki hozzánk jön, szüksége van arra, hogy érzékenyen és szeretettel figyeljünk a szükségleteire, és amennyiben tudunk, ott legyünk mellette.
0: Ugyanakkor pedig a Vasile Lupu utca 11 szám alatt találnak meg, mondjuk akiket érdekelni ez. Milyen időközökben, vagy milyen időpontban lehet titeket keresni ott?
1: Így van. Ez a Györgyfalvi negyed, inkább a város felélső része. A programunk, az órarendünk az hétfőtől péntekig 9 és délután 5 óra közt, meg lehet minket bármikor keresni. Jó esetleg előtte telefonálni a 0753-088-673 telefonszámon, egyeztetni egy időpontot, hogy legyen egy első beszélgetés, és hát eseményeken vagyunk még ott. Kolozsvári Magyar Napok, Kolozsvári Napok, a Health Fest, minden, ami úgy történik a városba, próbálunk ott lenni, és szeretettel várunk bárkit, akinek szüksége van az Estuárra.
0: Első esővatunk végéhez értünk. Az elmúlt percekben hallhatták beszélgetésünket Finta Orsolyával, az Estuár alapítvány helyi vezetőjével és szociális munkásával, aki az alapítvány 33 éves fennállásáról, a Kolozsvári Nappali Központ mindennapjairól és a mentális egészség támogatásának a fontosságáról beszélgetett velem. Ha szeretnék felkeresni őket, vagy támogatni a munkájukat, vagy esetleg részt venni az ott zajló munkában, akkor megtalálják őket a Vasile Lupu utca 11 szám alatt, hétfőtől péntekig, reggel 9 és délután 5 óra között. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az SOS rovattal egy hónap múlva találkozhatnak újra. Addig is legyen egy áldásban gazdag napjuk, a viszonthallásra.

0: SOS. SOS. Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreket mondok, utána versrovatunkban Túrmezei Erzsébet, Szolgálni, mint a fény című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perccel pedig Keresztjén élet műsorunkat ajánlom figyelmükbe, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom tehát önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most pedig híreinket hallják. Híreink először címszavakban. Ma egyeztetés dönt Nikus Ordán, a negyedik miniszterelnök jelöltjéről. Beidézték a Dikóthoz Kölin Csorcsászkú apósát egy 118 ezer lejes átutalás miatt. Lezárták az A1-es autópálya egy szakaszát. A zaradi vértanukra emlékeznek Csíkszeredában is. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán ismét egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat a Kotorocsányi palotába. Az államfő ígérete szerint ma este megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Az eddigi jelölteknek, Eugén Tomáknak, Adrián Vesteának és Siegfried Muresánnak sem sikerült megszerezniük a szükséges parlamenti többséget. Az előrehozott választások kiírásának feltételei már teljesültek. Az elnök azonban nem tekinti ezt megoldásnak, annak ellenére, hogy több párt az idő előtti megmérettetést szorgalmazza, írja a news.ro. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a pártokkal folytatott egyeztetések 14 órakor kezdődnek. A jelenlegi kormány most zsákutcába került. Szükség van a költségvetés kiigazítására. Ez viszont egy leváltott kormány nem teheti meg. Emellett elő kell készíteni a jövő évi büdzsét is, hogy elkerüljék a 2027-es költségvetési törvény késedelmes elfogadásából adódó problémákat. Beidézték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóságra Kölin Csorcsászkú apósát a korábbi államfőjelölt ellen folyó büntető ügyben. Krisztián Csorcsászkú apjának egy 118 ezer lejes pénzátutalásról kell magyarázatot adnia. Ezt az összeget annak a Rözván Leó üzletembernek utalták át, akit a vád szerint Csorcsászkú több mint 1 millió euróval vert át. Az eddigi elérhető információk szerint az átutalás előtt az üzletember megadta a bankszámlaszámát Kölin Csorcsászkúnak. Ezt követően a 118 ezer lejes összeget Kölin Csorcsászkú apósának a számlájáról utalták át Rözván Leó üzletember számlájára. A következő időszakban Kölin Csorcsászkúnak is meg kell jelennie a Dikotnál a digitális bizonyítékok átvizsgálása miatt. Emellett szerdán elhagyhatja a börtönt, hogy megjelenjen a bíróság előtt, ahol a háza lefoglalása ellen benyújtott fellebbezését tárgyalják. Kölin Csorcsászkú már egy hete előzetes letartóztatásban van, és holnap fogadhat először látogatókat. Leállították a forgalmat az A1-es autópálya Nagyszeben és Bojca közötti szakaszán, a Nagyszeben Piterstráda 2-es szakaszának építési munkálatai miatt. A korlátozások a tervek szerint december 19-éig maradnak érvényben. Ez a felüljáró annak a csomópontnak a része, amely Bojca térségében biztosítja majd az összeköttetést az A13-as és az A1-es autópályák között. A felüljárót konzolos technológiával építik, ami mozgatható fémcsalúzat használatát igényli. Az A1-esen a Nagy Disznód és Bojca közötti csomópontok szakaszán szüneteltetni kell a forgalmat, hogy a munkálatok ne veszélyeztessék a közlekedő biztonságát, közölte az infrastruktúrát kezelő országos társaság. A korlátozások 2026. október 5-e és december 19-e között lesznek érvényben. Ebben az időszakban a járműforgalmat elterelik a DN-7-es főútra Bojca, Talmács és Vesztény között, valamint a DN-1-es főútra Vesztény és Nagydisznót között. Az aradi vértanúk emlékelő tisztelegnek holnap Csíkszeredában is. A Városháza szervezésében a Mikóvár előtti vártéren egész nap lehetőség nyílik. A kegyelet lerovására az aradi vértanúk kihelyezett aszkép csarnokánál. A szervezők arra biztatják az érdeklődőket, hogy egy mécses meggyújtásával, főhajtással vagy csendes pillanattal emlékezzenek meg azokról a hősökről, akik életüket áldozták a szabadságért és a magyar nemzet ügyéért. A közös megemlékezés este 19 órakor kezdődik a vártéren. Az esemény részeként a Csiki Játékszín, az aradi 13 című prózai zenés összeállítást láthatja, hallhatja a közönség. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba kerül, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most versrovatunk következik, melyben Túrmezei Erzsébet Szolgálni, mint a fény című költeményét hallgatjuk meg.

Turmezei Erzsébet, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz és indulni kell, küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancs a szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, észt adni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy élő, hatalmas és jelenvaló.

0: Versrovatunkat hallották, melyben Túrmezei Erzsébet Szolgálni, mint a fény című költeményét hallgattuk meg. A következő percekben Keresztjén élet felekezet közi műsorunkat hallhatják, melyet Szecsődi Árpád kollégám szerkesztett.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének 14-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Makkai László a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből Krisztus mi bennünk című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskolalelkésze és a maklári egerszolóki gyülekezetek lelkipásztora. Jakab apostol levelének második fejezetéből a 14. és 17. versek közti szakaszból így szólít meg minket Isten. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Amen. Nem csupán hitelességi kérdés az, amit az apostol számunkra leír, amire figyelmeztet. Önvizsgálatra hív. Hadd fogalmazzak így. Hogyan tudom örömmel kimutatni Isten iránti elkötelezettségemet, a hitemet? Vajon az utóbbi időben van-e olyan része az életemnek, amit Isten megmutatott, hogy változtatnom kell azon? Hit és hitből származó tettek. Nem csak az imádság, a bibliaolvasás, templomba járás, hanem a hajlandóság is ide számít. Hajlandó vagyok-e engedelmeskedni Istennek? Igen, persze. De jaj nekem, Pál apostolt idézve, mert sokszor a hajlandóság után nem sikerül. Nem úgy sikerül. Kérjük közösen Istent, hogy segítsen minket mind az akarást, mind a megvalósítást véghez vinni. Az itt hozott példa, mások segítése, ez sem egyszerű, hiszen megkísért minket, hogy a megunt elhasznált dolgainktól megszabaduljunk, miközben azt szeretnénk, ha ez Istennek tetsző adakozás is lenne. Szívből, hitből adni, lemondást is jelent egyúttal. A lemondás bátorságot kíván meg, de ez a fajta bátorság bizalomból fakad, mégpedig a gondviselő és ajándékozó Isten iránti bizalomból. Újra kérnünk kell Istent, segítsen nekünk észrevenni, milyen hitből fakadó tettekről akar eltéríteni a gonosz minket, utána pedig igaz hittel, szívvel, elmével és erővel fogjunk ezek megvalósításához, Isten dicsőségére és a felabarátunk javára. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, a hitet, és köszönjük a tettek lehetőségét. Köszönjük, hogy voltak, akik hitből fakadóan jót tettek velünk, bizonyságot tettek nekünk, beszéltek rólad, és az életük is példát adott. Taníts, bátoríts bennünket ugyanerre. Hadd szolgáljunk mások felé is szeretettel, értelemmel és érzelemmel egyaránt. Hallgass meg minket, az értünk jót is vállalt Jézus Krisztusra való tekintettel. Köszönjük őt neked, és tiéd legyen minden dicsőség ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Jakab apostol levele második fejezetének a 14-től 17-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Keresztény híreink címszavakban röviden. Radosnyányi tűzvész. Reformáció hónapja nyitánya Budapesten hivatalosan is elkezdődött az országos rendezvénysorozat. Terápiás program Magyarozdon. Négynapos önkéntes és szermentes programot hirdet a Bónuszpásztor Alapítvány szenvedélybetegeknek. Templom újranyitás Nagyváradon. Presbiteri közgyűlés széken. Hálaadás Havattőn. Ökumenikus találkozó Genfben. Oktatási támogatás Beregszászban. Magyar református diaszpóra találkozó Amerikában. Ökumenikus missziói Napsziget-Szentmiklóson. És most következzenek híreink részletesen. Radosnyányi tűzvész és összefogás Magyarországon. Október 3-án és 4-én tragikus esemény történt a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Radosnyán településén, ahol eddig tisztázatlan okokból tűzütött ki és teljesen leégett a falu műemlék védelem alatt álló 1784-ben épült református temploma, valamint a történelmi fa harangtornya. A pusztítás miatt a helyi református gyülekezet tagjai nehéz helyzetbe kerültek. Ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat országos adománygyűjtést indított a hívők megsegítésére és a templom mielőbbi újjáépítésére. A reformáció hónapja nyitánya Budapesten. Október elején hivatalosan is elkezdődött az országos reformáció hónapja a rendezvény sorozat, amelynek központi eseményei Budapesten kapnak helyet. Az ünnepi sorozatot Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Molnár János főgondnok nyitotta meg, hogy méltó módon emlékezzenek a reformáció szellemi örökségéről. Az idei évben a zsoltárokból vett megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik jelmondott jegyében, szerveznek ünnepi istentiszteleteket, előadásokat, és a Rát Mátyás díj átadása gazdagítja az eseményt. Négy napos terápiás programot szervez a Bónuszpásztor Alapítvány. Négy napos terápiás programot hirdetnek a szenvedélybetegek, férfiak és nők, valamint hozzátartozóik számára a Magyarozdi Terápiás Otthonban. A 2021 óta rendszeresen megszervezett alkalom lehetőséget nyújt a mélyebb önismeretre és a felépülés elindítására. A rendezvény csoport foglalkozásokkal, workshopokkal, személyes tanácsadással és igei elcsendesüléssel segíti a résztvevőket helyzetük jobb megértésében, mindezt kiegészítve felépült emberek személyes történeteivel. A részvétel feltétele az önkéntesség, a motiváltság, valamint a teljes szermentesség, a felvétel pedig előzetes interjú alapján történik. Templom újranyitás Nagyváradon. Október első napjaiban több mint két éves kényszerszünet és átfogó felújítás után a Nagyvárad olaszi református gyülekezet tagjai ismét visszatérhettek történelmi templomuk padjaiba. A hívők és a lelkészek ünnepi, hálaadó istentisztelettel adtak hálát a megújulásért, miután befejeződtek az épületen végzett restaurálási és korszerűsítési munkálatok. Presbiteri közgyűlés széken.
2026. október folyamán az erdélyi széken gyűltek össze az Erdélyi Református Presbiteri Szövetség delegáltjai, hogy megtartsák éves közgyűlésüket. A találkozón a presbiterek összehangolták az egyházkerületben végzett szolgálati feladataikat, erősítették a helyi gyülekezeti életet, valamint megvitatták a jövő évi terveket, és közös imádságban adtak hálát Isten gondviseléséért. Hálaadás Havattőn. A Maros megyei Havattőn a helyi református gyülekezet lelkésze és a hívők közössége ünnepi háladó istentiszteletet szervezett. A falu apraja nagyja azért gyűlt össze a templomban, hogy megköszönje az idei esztendőben kapott lelki és fizikai megtartatást, valamint a közösségi fejlesztéseket az istentiszteletet követően pedig szeretett vendégséggel látták vendégül a gyülekezet tagjait. Európai Ökumenikus Egyházi Találkozó Genfben. A svájci Genfben az Európai Egyházak Konferenciájának központjában gyűltek össze az európai református és protestáns egyházak vezető tisztségviselői. A rangos nemzetközi konferencián a résztvevők a mai európai társadalmakban aktuális mentálhigiénés, békéért szóló és szociális kihívásokra keresték a keresztény válaszokat teológiai tanácskozások és közös nyilatkozatok formájában. Oktatási támogatás Beregszászban. Október elején Kárpátalján Beregszászban folytatódott a helyi református oktatási intézmények támogatási programja a nehéz gazdasági körülmények közepette. A kárpátaljai református lelkészek és a magyarországi segélyszervezeti önkéntesek adományokból gyűjtött csomagokkal és szeretetszolgálati támogatásokkal biztosítják, hogy a magyar iskolák és óvodák fennmaradjanak, a diákok pedig megkapják a meleg étkezést és a szükséges tanszereket. Magyar református diaszpóra találkozó Amerikában. Az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban, a New Brunswickben szerveztek hagyományőrző református találkozót a tengeren túli magyar közösségek körében. Az amerikai magyar református misszió lelkészei és a diaszporában élő magyar hívek azért gyűltek össze családi napok és igehirdetések keretében, hogy megőrizzék hitüket, ápolják az anyanyelvi istentiszteleteket, és erősítsék a kulturális kötelékeket. Ökumenikus missziói nap Sziget-Szentmiklóson. Sziget-Szentmiklóson az újvárosi református gyülekezet templomában készülnek az országos ökumenikus missziói napra, amely a reformáció hónapjának kiemelt eseménye. Előadások áhítatokkal és közös zenei szolgálatokkal mélyítik el a különböző felekezetek közötti egységet és megújuló missziós munkát. Híreinket a református.ro, a református.hu, a jobbadni.hu, a királyhágó.ro és a kecskeméti református.hu weboldalak alapján készítettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátra levő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus mi bennünk című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus mi bennünk? Amint a lélek megeleveníti a testet, úgy Krisztus az embert, ha kapcsolatot talál vele. Jézus Krisztus búcsúzása előtt ismételten szól arról, hogy ő jelen lesz, és hatni fog övéi életében, mint hatóerő, mint alkotó és formáló hatalom. Erről olvasunk János evangéliuma 15. részének 1-től 8-ig terjedő verseiben, az igazi szőlőtő példázatában. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Amit Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képével fejez ki, azt Pál azzal érzékelteti, hogy Krisztust fejnek, a gyülekezetet testnek, az egyes keresztjéneket pedig e test részeinek nevezi. Krisztus és az emberek közötti normális viszony, belső, szerves kapcsolat olyannyira, hogy az egyes ember belekerül az emberfiának a világot felülmúló személyébe, és most az ő életének hordozójává válik. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele, 2. részének 20. verséből olvassuk: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus mi bennünk azt jelenti, hogy életünket Krisztus lelke formálja ki. Az ember életében ennek hallatlan változás a következménye. A kéz semmit sem tehet, ha a főben, amelynek szerve az, nincs alkotó erő. De milyen csodára képes Michelangelo vagy Beethoven keze? Ha a fő lángész, akkor a kéz és a munkája is zseniális, hiszen a fej él a kézben. Így van Krisztussal is, és az övéivel is. Ha kapcsolatuk van vele, az ő lelke hatja át őket, s ez istenszerűvé teszi életüket. Így lehetnek egyesek Krisztus hordozókká. Mások számára Krisztus és az emberek közötti kapcsolat nem vallásos gyakorlat vagy misztikus elmélyülés útján jön létre, hanem azáltal, hogy Krisztus szövetségre lép az emberrel, és ő engedelmeskedik neki. János evangéliuma 14. részének 21-től 23-ig terjedő verseiből olvassuk: aki elfogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás,
nem az Iskáriótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én ígémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. János első közönséges levele 3. részének 24. versében pedig ezt olvassuk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. A keresztények nem csak abban hisznek, hogy Krisztus értünk, hanem azt is hiszik, hogy Krisztus bennünk. Sőt, még abban is, hogy Krisztus általunk munkálkodik. Erről olvasunk a Rómabeliekhez írt levél 15. részének 18. verséből. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek megtéréséért, szóval és tettel.

Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus mi bennünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Lassan hétfő déli műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket is a rádió közelbe. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Szabó Magda, Kossuth Díjas magyar írónő, műfordítótól származik, aki 1917-ben ugyanezen a napon született, azaz október 5-én, és így szól. A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Kellemes hétkezdést kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozunk most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Híreink először címszavakban. Ma egyeztetés dönt Nikus Ordán, a negyedik miniszterelnök jelöltjéről. Beidézték a Dikóthoz Kölin Georgescu apósát egy 118 ezer lejes átutalás miatt. Lezárták az A1-es autópálya egy szakaszát. A zaradi vértanúkra emlékeznek Csíkszeredában is. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán ismét egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseni palotába. Az államfő ígérete szerint ma este megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Az eddigi jelölteknek, Eugen Tomáknak, Adrián Vesteának és Siegfried Murasánnak sem sikerült megszerezniük a szükséges parlamenti többséget. Az előrehozott választások kiírásának feltételei már teljesültek. Az elnök azonban nem tekinti ezt megoldásnak, annak ellenére, hogy több párt az idő előtti megmérettetés szorgalmazza, írja a news.ro. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a pártokkal folytatott egyeztetések 14 órakor kezdődnek. A jelenlegi kormány most zsákutcába került. Szükség van a költségvetés kiigazítására. Ez viszont egy leváltott kormány nem teheti meg. Emellett elő kell készíteni a jövő évi büdzsét is, hogy elkerüljék a 2027-es költségvetési törvény késedelmes elfogadásából adódó problémákat. Beidézték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóságra Kölin Georgescu apósát a korábbi államfőjelölt ellen folyó büntető ügyben. Krisztella Georgescu apjának egy 118 ezer lejes pénzátutalásról kell magyarázatot adnia. Ezt az összeget annak a Rözván Leu üzletembernek utalták át, aki tavát szerint Georgescu több mint 1 millió euróval vert át. Az eddigi elérhető információk szerint az átutalás előtt az üzletember megadta a bankszámlaszámát Kölin Georgescunak. Ez követően a 118 ezer lejes összeget Kölin Georgescu apósának a számlájáról utalták át Rözván Leu üzletember számlájára. A következő időszakban Kölin Georgescunak is meg kell jelennie a Dikotnál a digitális bizonyítékok átvizsgálása miatt. Emellett szerdán elhagyhatja a börtönt, hogy megjelenjen a bíróság előtt, ahol a háza lefoglalása ellen benyújtott fellebbezését tárgyalják. Kölin Georgescu már egy hete előzetes letartóztatásban van, és holnap fogadhat először látogatókat. Leállították a forgalmat az A1-es autópálya Nagyszeben és Bojca közötti szakaszán, a Nagyszeben-Pitesz-Stráda 2-es szakaszának építési munkálatai miatt. A korlátozások a tervek szerint december 19-éig maradnak érvényben. Ez a felüljáró annak a csomópontnak a része, amely Bojca térségében biztosítja majd az összeköttetést az A13-as és az A1-es autópályák között. A felüljárót konzolos technológiával építik, ami mozgatható fémcsalúzat használatát igényli.

0: Az E1-esen a Nagydisznód és Bojca közötti csomópontok szakaszán szüneteltetni kell a forgalmat, hogy a munkálatok ne veszélyeztessék a közlekedő biztonságát, közölte az infrastruktúrát kezelő országos társaság. A korlátozások 2026. október 5-e és december 19-e között lesznek érvényben. Ebben az időszakban a járműforgalmat elterelik a DN7-es főútra Bojca, Talmács és Vesztény között, valamint a DN1-es főútra Vesztény és Nagydisznót között. Az aradi vértanúk emlékelő tisztelegnek holnap Csíkszeredában is. A Városháza szervezésében a Mikóvár előtti vártéren egész nap lehetőség nyílik. A kegyelet lerovására az aradi vértanúk kihelyezett arcképcsarnokánál. A szervezők arra biztatják az érdeklődőket, hogy egy mécses meggyújtásával, főhajtással vagy csendes pillanattal emlékezzenek meg azokról a hősökről, akik életüket áldozták a szabadságért és a magyar nemzet ügyéért. A közös megemlékezés este 19 órakor kezdődik a vártéren. Az esemény részeként a Csiki Játékszín, az Aradi 13 című prózai zenés összeállítást láthatja, hallhatja a közönség. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 baniba kerül, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor. 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal

Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a

0: Mesterséges intelligencia korában.
1: Közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében.
0: 14%-kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban. A civil 1%-os felajánlásokból.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyításra varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól.
0: Egy euró, egy kilométer. Futással újulhat meg a Bályoki parókia.
3: Mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel is a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás. Tehát én egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg. Ugye a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Kárpát-medencei református újságírók találkozóján Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa is előadást tartott. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában című előadásában arról beszélt, milyen új kihívásokkal találkozik ma az egyházi és keresztény sajtó, és hogyan változtatja meg a média világát a közösségi média, valamint a mesterséges intelligencia. Az előadást követően Kenyeres Attila Zoltánt rádiónk is megszólaltatta, aki kérdez Birta Zoltán.
1: Arról szólt, hogy a keresztény újságírók azok milyen dilemmákkal szembesülnek a mai nagyon erőteljesen megváltozott média környezetben. Tehát ugye a közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében, és ugyanolyan tartalomkészítőnek minősülnek. Tehát versenyezni kell velük. Versenyezni kell az algoritmusokkal, amelyek ugye nagyon sok esetben az áhírek és a félrevezetés terjedését segítik, mert hogy ezek érzelmi reakciókat váltanak, illetve hozzászólásokat generálnak, és az algoritmusnak nincs erkölcse, az nem nézi azt, hogy ezek viszont a félrevezetések váltották ki ezeket a reakciókat, hanem ő csak a reakciókat nézi, és akkor hatalmas nézettséget, olvasottságot generálnak ilyen tartalmak, és akkor ehhez képest például mi keresztül

0: keresztény újságírók, akik próbáljuk az igazságot közvetíteni, illetve azt közvetítjük, és nem szenzációhajhász módon fogalmazunk a tartalmunkat. Éppen ezért az algoritmus minket nem fog támogatni, nem fog jutalmazni nagy nézettséget. Tehát például ezzel mit tudunk kezdeni? Illetve a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon fontos kérdéseket vet fel. Keresztény újságíróként mire tudjuk etikusan használni a mesterséges intelligenciát? Meddig adhatjuk át neki a vezető szerepet? Megírhatunk-e vele például kompletten egy cikket, vagy pedig asszisztensként használjuk? Én az utóbbi mellett érvelek, hogy asszisztensként használhatjuk, egy bizonyos szintig adhatjuk át neki a feladatokat, de egyébként mindenképpen mi legyünk azok, akik a döntéseket hozzák, akik a végső tartalmat előállítják.
1: Milyen értékkrízist jelent ez a mostani felgyorsult média világ? Igazából a mai értékek mentén, amit látunk, és a mostani megjelent tartalmak, mint hogy ez teljesen egy másik sávba, másik sikra terelnék el.
0: Nagyon-nagyon komoly értékválság van, tehát én azt tudom mondani, hogy történészként is, hogy az emberiség történelme során nem volt még lehetőség arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegekhez, ilyen mennyiségű félrevezető információt juttassunk el, mint most. A közösségi média, az algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát ez nagyon komoly erkölcsi kérdéseket felvet. Tehát, hogy próbáljuk az igazságot közvetíteni, de egyébként az algoritmus ugye nem ezt jutalmazza. Tehát, hogy egy olyan világban kell nekünk megfelelni és sok emberhez eljutni, és az igazságot, megbízható tartalmat közvetíteni minél több emberhez, amely felület pont ennek az ellenkezőjét segíti, nem feltétlenül azért, mert hogy ő ezt akarja, hanem a mögötte álló üzleti érdekeknek ez a kifizetődő. És akkor itt jönnek fel olyan dilemmák, hogy például mennyire fogalmazzam meg bulvárosan, mennyire fogalmazzam meg félrevezetően, mennyire csavarjam ki idézőjelben azt az adott tartalmat, azért, hogy az megfeleljen egy kattintásvadász elvnek, amire aztán sokan fognak kattintani, az algoritmus is tovább fogja ezt ajánlani. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amik szerintem fontosak, illetve amiket már említettem, hogy a mesterséges intelligenciát milyen szintig tudjuk felhasználni. Tehát, hogy mennyire engedjük magunkat hagyni a csábításnak, ezeknek a csábításoknak, hogy nagy nézettséget generálunk, de egyébként bulváros tartalmat, vagy mi az a téma, amiről még beszélhetünk. Tehát, ami például még belefér mondjuk egy református egyházat képviselő közösségi média platform, és mondjuk az algoritmus erre azt mondja, hogy át erre nem lesz sok kattintás, viszont van egy olyan téma, ami egyébként kényes lenne számukra, de egyébként az lehet, hogy nagy nézettséget és olvasottságot hozna, de vajon beszámoljunk-e róla? Ezek azok a dilemmák, amikkel szerintem nap mint nap küzdhet egy keresztény újságíró, egy református újságíró.
1: Mennyire fontos az, hogy megismerjük ezeknek a rendszernek a működését, hogy tudjuk őket használni a később.
0: Mindenképpen fontos, hogy belelássunk, hogy mik azok a szabályozó mechanizmus, amik segítik azt, hogy mondjuk sok emberhez juthasson el a tartalom. Tehát, hogy mondjuk lássuk azt, hogy az algoritmus mi alapján dönt. Tehát mondjuk egy videónak hogy kell felépülnie ahhoz, hogy arra azt mondja a rendszer, hogy na igen, ez valószínűleg érdekes lesz, sok ember fog érdekelni, sok ember fog rákattintani. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tartalmat gyártsunk, ahhoz ezeket ismerni kell, tehát ezeknek érdemes utána járni. Ezek egyébként, ezek a rendszerek változnak, frissülnek, tehát van olyan, hogy tegnap még ezt figyelte az algoritmus, holnap meg már azt fogja figyelni. Tehát, hogy egy folyamatos napra készségnek is lenni kell, de egyébként ez a mesterséges intelligenciára is igaz. Tehát, hogyha valaki használja, akkor érdemes azért tisztában lenni, hogy mi alapján rövidít le mondjuk egy cikket a mesterséges intelligencia. Mi alapján keres mondjuk nekünk forrásokat, háttérinformációkat egy cikkhez.
1: Hol állunk most? A reformáció idején a könyvnyomtatás elindítása volt a legmodernebb média eszköz, amit használhattak az egyházak. Valamint, hogyha megelőztek volna bennünket a technikai újdonságok, mintha lennénk maradva ezen a területen.
0: Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy le van maradva ebben az egyház, mert minden eszközt tud használni, tehát rendelkezésére áll. Én úgy vélem, hogy az egyház döntése, az egyház felelőssége, vagy adott esetben az egyes egyházkerületek döntése felelőssége az, hogy ezek közül, az eszközök közül ők miket használnak. És nyilván mindenki egyéni megfontolás alapján dönti el az, hogy most akkor milyen közösségi média platformokat használ, lesz-e TikTok videó, van-e olyan lelki pásztor adott esetben, aki például hajlandó arra, hogy ilyen kis videókat készít, mi az, ami belefér, mi az, ami egyébként még az egyháznak megengedett. Tehát meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, amik az egyház számára is még elfogadhatóak, egyébként a közönség számára is, meg az algoritmus is azt mondja, hogy jó, tehát, és ez egy nagyon nagy munka. Tehát óriási szellemi kárt, erőt, időt, energiabefektetést igényel, hogy ezeket az utakat az ember megtalálja, de szerintem minden technikai lehetőség az egyháznak rendelkezésére áll.
1: Mi van a régi autentikus médiákkal, az írott sajtóval, nyomtatott sajtóval, gyülekezeti újságokról, meg ilyenekről? Azért igen sokat beszéltünk az elmúlt 50-60 évben. Ezeknek mi a jövője?
0: Minden kutatás szerint a hagyományos média, tehát TV, rádió, nyomtatott sajtó folyamatosan szorul vissza. Az idősebb korosztályra jellemző az, hogy ezeket fogyasztja. Adott esetben, hogyha mondjuk egy gyülekezet tagjai inkább az idősebbek, akkor az ő esetükben még releváns, hogy ilyen tartalmak vannak. De ahogy haladunk előre az időben, én azt mondom, hogy haladni kell a korral. Platformokra át kell menni, az újabb platformokra. Az egyháznak is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalommal fog megjelenni, de én azt mondom, hogy elkerülhetetlen az új platformok használata is.
2: Az elmúlt percekben Kenyeres Attila Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusát hallhatták.

Az anyaország. 14%-kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás

0: célozás, hogy az élén média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Betesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. Tamásné Besen Nórát, a Református Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját Hegedűs Márk kérdezte.
1: Hogyan értékeled a Betesda Kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
2: Így van. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Betesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól. És bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Betesda Kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
1: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
2: Igen, én ezt úgy értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet. Pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek meg van az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, illetve az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, mintha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
1: Mit jelent az adó 1%-os forrása Betesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
2: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre a források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Betesda Kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyekkel a gyereket és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
1: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jó, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forinttal, milyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
2: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink az osztályoknak a jelzése, igényei alapján, ezek mindig tartalmaznak plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás, tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát az alapműködést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, palmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak sok szerint más és más hasznos terápiát. Ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most a gyógypedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amivel fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ez szerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét a felajánláskor, ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
1: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
2: Szemegér.
1: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
2: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilággal másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és hogy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből az adóforintokból.
1: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van ebben változás?
2: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hírt adunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, és kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is meghiszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4 ezeren adnak meg adatokat magukról. Két dologot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adó 1%-ról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, az körülbelül legyen 4-5 ezer fő válhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos, hogy erről tájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
1: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az 1%-om, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
2: Erről folyamatos igen, folyamatos egyeztetések vannak, ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei.

0: tehát egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra startvonalról indul. Tehát itt is a másik, ami ez ellen szól, és fel szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni olyan szigorú elszámolási rendnek, és ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előző évben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám, és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
1: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.

0: Erdély, 1 euró, 1 kilométer. Futással újulhat meg a bájoki parókia. A bájoki gyülekezet lelkipásztora, Törő Attila Miklós a hobbiával összekapcsolt újszerű kezdeményezéssel támogatja a parókia felújítását. Minden felajánlott euró után lefut 1 kilométert. A lejbe átszámított adományokat személyesen neki, vagy egy bankszámlaszámra juttathatják el a segíteni kívánók. A kezdeményezésről és a futás iránti szeretetéről mesélt Pilbák Kincsőnek.
1: Törő Attila Miklós bájoki lelkipásztor rendhagyó jótékonysági adománygyűjtéssel bővíteni a parókiát, minden felajánlott euróért lefut egy kilométert. Az újszerű kezdeményezésről kérdeztük. Kezdeném azzal, hogy milyen a bájoki gyülekezeti élet, hogyan kerültél te ebbe a gyülekezetbe?
2: A gyülekezeti élet bájokon pörgős. Minden napra kialakul valami. 2024. december 1-én kezdtem. A gyülekezet meghívott, ugye az elődöm Jónás Sándor tiszteletes 38 év szolgált után nyugdíjba ment, és a gyülekezet úgy döntött, hogy meghívás alapján tölti be a lelkipásztori állást, és akkor így felmerült a nevem, megkerestek, és az Úristen ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Amikor elfoglaltam a szolgálatját, akkor látszott az, hogy komoly munkára van szükség, ami azt jelenti, hogy láttuk azt, hogy a parókia épülete az rossz állapotban van, és azon az úton indultunk el, hogy akkor építsünk egy új parókiát. Ennek az lett a

0: következménye, hogy bővítés lett végül. Tehát ez azt jelenti, hogy egy épület lesz, egy paróki épület lesz, és az új rész az a lelkészi lakás, és a meglévő rész pedig a gyülekezeti házként fog funkcionálni, ami már most is történik, ugyanis itt van az iroda, itt van a gyülekezeti terem, itt van az ifitér, gyülekezeti konyha, szóval, hogy már ezt a részt a gyülekezet lakja be, és itt vannak a gyülekezeti alkalmak.
1: Egy újszerű kezdeményezéssel álltál elő, futással egybekötött jótékonysági akcióval újulna meg a parókia. Hogyan néz ki ez a kezdeményezés?
0: Igen, tehát akkor, amikor meghirdettük ezt az adománygyűjtést, akkor mindenki maga módján ugye hozzájárult ehhez. Akkor én már futottam, én 2023 kora tavasza óta kezdtem el futni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor én is összekötöm a kellemest a hasznossal, és így próbálom támogatni ezt a nemes vállalkozást, ezt a fontos anyagi beruházást. Tehát 1 kilométer 1 euró jelent, viszont például tegnap is érkezett valaki, hozott egy összeget, és akkor mondta, hogy ez nem annyi, hanem az 2 kilométer. Tehát, hogy, vagy volt, aki mondta, hogy ő fizet, de ne fussak, hanem pihenjek. A gyülekezet egy része azért látja, hogy milyen munka folyik, tehát, hogy ugye lelki munka, ige hirdetési szolgálat, gyerekmisszió, emellett ugye irodai szolgálat, van kirándulás volt a múlt héten, tehát hogy van tevékenység, van program, és akkor ez egy plusz úgymond. Tehát, hogy sok rétű az a szolgálat, amit végzek, meg ami történik a gyülekezetben.
1: És először hogyan fogadta a gyülekezet ezt az újszerű felhívást, vagy hogyan fogadták azt, hogy látják, hogy a lelkipásztoruk szalad a szabad idejében?
0: Szokatlan volt nyilván, hogy ennek még nincsen kultúrája a mi vidékünkön, viszont nagyon lelkesek voltak, elfogadóak voltak, és úgy érdeklődtek. Tehát, hogy van egy rész, aki nyilván mosolyog, vagy akit úgy nem érint meg, de már úgy elfogadottá lett, támogatnak, szóval kíváncsiak, vagy aggódnak, van, aki aggódik, mondta, vigyázzak magamra.
1: Van a fizikai felkészülésen túl valamiféle lelki feltöltődés, vagy szaladás közben van ennek lelki töltete?
0: Tehát mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás, tehát egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például, vagy egy naplementén rácsodálkozom, tehát hogy az Isten munkáját látom a természetben. Ugyanakkor pedig a lelki egyensúly kialakításában nagyon fontos ez. Akár a stressz, akár a stressznek a levezetése, ugye a testben is a hormonok ugye termelődnek, adrenalin, ugye endorfin, tehát hogy ezek is mind-mind hozzájárulnak az emberi élet működéséhez.
1: 1 kilométer 1 eurót jelent, eddig hogy áll a gyűjtés, mennyi gyűlt össze?
0: Közel 10 000 lejött be, ugye, hogyha ott leszámolunk, az 2000 kilométer. Hát már megvan a jövőre is a futás, tehát, hogy nagyon szépen alakul, nagyon szépen halad ez, és én megköszönöm mindenkinek, aki eddig támogatott, és megköszönöm azoknak, akik ezt felvállalták, ezt az ügyet, és köszönöm azt, hogy nyitottak, és köszönöm azokat is, akik elgondolkodnak azon, hogy esetleg a továbbiakban ugye támogatnak, vagy aki elgondolkodik azon, hogy ugye érdemes lenne kipróbálnia a sportot, a futást, csak az első kilométerrel a nehéz, ezt szoktam mondani, érdemes elindulni. Az embert segíti, nekem nagyon sokat segített az életemben a futás.
1: És mennyi az a maximum, amit össze kell gyűjteni, illetve még az lenne a kérdésem, hogy másféle bevételek is vannak, vagy csak erre támaszkodik ez a felújítási akció?
0: Tehát van ígéret a segítségre. Az érmelék esperesi hivattal támogatta a tervezetési költséget. Bara László esperes úr, illetve az egyház megye mellénk állt, és így tudtunk elindulni, így lettek meg a tervek, és ezek után pedig akkor ugye meg lett az építkezési engedély, megöntöttük az alapot, hála jó Istennek, ugye ez egy nagy dolog a gyülekezetünk életében, hát hozzávetőlegesen elég nagy az összeg, nagyjából olyan 300 ezer euró hozzávetőlegesen. Támogatást adott még a megyei tanács, a helyi önkormányzat, a Bályoki Liget közbirtokosság, illetve az adományozó hívek. Most azt látom, hogy elég sokakhoz elért az információ, tehát hogy most például Marosvásárhelytől egészen Észak-Írországig érkeztek be adományok, és ennek nagyon örülök, és hálás vagyok, és hálásak vagyunk.
1: Aki szeretne csatlakozni, szeretne segíteni, azt hogyan teheti meg, vagy hova költheti?
0: Személyesen, ugye nekem készpénzbe, és akkor bekönyvelem, vagy pedig egy bankszámla számra utal. egy összeget. És jeleztet, hogy mindenképpen azt szeretném kérni, hogy aki szeretne adományozni, az jelezzen előre nekem, hogy lássam el, listát vezetek erről. A vezérigény pedig az, hogy kitartással fussuk meg a zsidókhoz írt levélben, olvassuk ezt. Tehát, hogy legyen ott az életünkben, a szívünkben a kitartás, akkor, amikor az Úristen elindított a pályán. Nem csak a futópályán, hanem kimondottan az életnek a pályáján.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát én köszönöm. Köszönöm szépen a segítséget, meg a lehetőséget, a megtisztelő felkérést.
1: További sok sikert, minden jót,
0: Nagyon szépen
1: békesség Isten.
0: köszönöm. Békesség Istent.
2: Az elmúlt percekben a Bályóki gyülekezet lelkipásztorát, Törő Attila Miklóst hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük keresztjén testvéreim, kezdő énekként a 153. dicséretünk első és negyedik verszakait. 153. dicséretünk első és negyedik verszakaival kezdjük Isten tiszteletünket. 153. dicséretünk így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének első 14 versében. Kérlek, hallgassátok ezt helyeiteken maradva, alázattal. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének első 14 verseiből. Legyetek hát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illataként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Kegyelem Istene, tegye áldottá az ő beszédét, hogy az ő igéje gyümölcsöt teremjünk, és mi ennek méltó életet éljünk. Ezért gyertek, keresztény testvéreim, valljuk meg a mi bűneinket a bűnvaló imádság szavaival. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, mikor is az ő igében így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva adjunk hálát Isten kinyilvánított kegyelméért, a 358. dicséretünk első, második és harmadik verszakaival. 358. dicséretünk első,
második és harmadik verszakait énekeljük. Tehát 358. dicséretünk így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Imádkozzunk, keresztény testvéreim! Drága édesatyánk, múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Hogyan tudnánk mi ezt megköszönni neked? Hiszen ha az elmúlt hétre tekintünk, minden egyes nap ezt megtapasztaltuk. Minden egyes nap megtapasztaltuk, hogy te ott voltál mellettünk. Minden egyes nap megtapasztaltuk, hogy akár mit is éltünk át, a te jelenléted az bátorított, támogatott, erősített, vagy ha kellett éppen, alázatra késztetett. Köszönjük ezt neked, atyánk, és legfőképpen azért vagyunk hálásak, hogy bár nem tudtunk minden pillanatban neked tetszően eljárnunk, mégis a te kegyelmed az tapasztalható volt, és nem kaptuk meg azt, amit érdemeltünk volna. Mennyei édesatyánk, olyan jó tudni azt, hogy van lehetőség a megállásra. Van lehetőség a te házadba jövetelre, van lehetőség arra, hogy hallhassuk a te szavadat, a te üzenetedet, és van lehetőség arra, hogy azt befogadva cselekedetekbe ültethessük majd a hétköznapokba. Mennyei édesatyánk, olyan természetesnek éljük meg ezt, közben mindez a te kegyelmedből fakad, hiszen te formálni szeretnél minket, hiszen te alakítani szeretnél minket, hiszen te készíteni szeretnél minket arra a feladatra, amelyre rendeltél mindannyiunkat egyen-egyenként. Mennyei édesatyánk, nem szeretnénk most ellenállni annak a késztetésnek, hogy inkább maradjunk úgy, ahogy eddig voltunk, hanem könyörgünk, Urunk, te légy az, aki a te igéd által nem csak lehajolsz hozzánk, hanem belénk hasítasz, belénk hatolsz, és lehetővé teszed, hogy az életünk az megváltozzon olyanná, ami a te gyönyörűségedet szolgálja, ami a te gyönyörűségedet szolgálja. Mennyei édesatyánk, könyörgünk, segíts, hogy vesztegek maradhassunk, és

életet most is magunkhoz venni. Szeretnénk ezt az életet újból átélni, szeretnénk ezt az életet megélni az egész hátralevő életünkbe. Könyörgünk, Urunk, Te a Te szent lelked által tedd mindezt valósággá. A Te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Helyeinket elfoglalva készüljünk Isten üzenetének a meghallására, a 279. dicséretünk első három verszakával. 279. dicséretünk első, második és harmadik verszakait énekeljük. 279. dicséretünk így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek ígéjét, amely által ezen a vasárnap délelőtti Isten tiszteleten szól mi hozzánk, ami Urunk, amint az írva található Máté evangéliuma 5. részének 15. 16. verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten ezen a vasárnap délelőtti Isten tiszteleten, írva található Máté evangéliuma 5. részének 14-től a 16. terjedő versekben, kérlek hallgassátok azt figyelemmel és keresztényekhez illő alázattal. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Az elmúlt hét folyamán, amikor egy alkalommal kint voltam a központba, egy óvodás gyerekcsoportra lettem figyelmes. Nem egy kicsi gyerekcsoport volt, és feltűnt az, hogy csupán két óvonéni kíséri a szinte 30 gyereket. Miközben ezen elgondolkoztam, eszembe jutott, hogy egyszer hallottam egy beszélgetést, amikor megkérdeztek egy óvónőt, hogy mondja már el, mi a titka annak, hogy annyi gyereket egyszerre rendre tud utasítani, és ha nem is elsőre, de második vagy harmadik nekifutásra, rend lesz a gyerekek között. Mire az óvónő nemes egyszerűség,

Igen, csupán annyit fogalmazott meg, hogy az egésznek a titka az az, hogy elsősorban a gyerekeket meg kell tanítani az óvónőre figyelni. Utána már könnyebben fog menni bármilyen utasításnak a teljesítése, könnyebben fog menni a rendre utasítás. Vajon csak a gyerekek vannak ezzel így? Vagy időnként mi is a gyerekekhez hasonlóan inkább el vagyunk foglalva a saját gondolatainkkal, a saját dolgainkkal, a saját idézőjelbe téve játékszereinkkel, és valahogy nem vesszük észre, hogy éppen a mester megszólalt. Azt meg pláne nem biztos, hogy meghalljuk, hogy mi az, amit szól. Keresztény testvéreim, figyeljünk most a mesterre. Figyeljünk a mesterre, mert feladattal akar ellátni bennünket. Figyeljünk a mesterre, mert világosságot szeretne gyújtani az életünkbe. És azáltal, hogy világosságot gyújt az életünkbe, világítani szeretne általunk a világba. Ebben a tekintetben nem voltak különben a tanítványok sem. Hiszen valahányszor Jézus felvezette, hogy akkor ő most valami nagyon fontosat szeretne közölni, eszükbe jutott, hogy nincs kenyér, vagy éppen eszükbe jutott, hogy valami kérdésük van, amit sürgősen fel kell tegyenek a mesternek, és nem egyszer, amikor a mester megszólalt, elkezdték félbeszakítani. De keresztény testvéreim, mi, akik eljöttünk az Isten házába, vagy éppen egy készüléken keresztül kapcsolódunk be abba a lelki közösségbe, amely épülni szeretne az Isten igéje által, jó reménység szerint azért tesszük ezt, hogy meghalljuk az Isten szavát. Ám de meghalljuk az Isten szavát, hogyan foglalkozunk vele utána? Mit kezdünk az Isten szavával? Hiszen a magvető példázatából kiderül, hogy nem olyan egyértelmű az, hogy aki hallja az Isten szavát, majd annak megfelelően fog élni. Mert megtörténhet, hogy meghallja, de a szívéig se jut el. Megmarad az értelménél, megmarad a gondolatainál, és egyszerűen nem ereszkedik alá a szívébe. Ugyanakkor megtörténhet az is, hogy meghallja az Isten szavát, hirtelen az Isten szavát hallva fellángol, belelkesedik, de ahogy elhagyja a templom ajtóját, már minthogyha nem is vett volna részt Isten tiszteleten. Vagy megtörténhet az is, hogy meghallja az illető az Isten szavát, és lehet, hogy növekedésnek indul, de vele együtt növekedik a világnak a gaza is. És megtörténhet, keresztény testvéreim, hogy meghalljuk az Isten szavát, és gyökeret ver az életünkbe, és nem csak növekedésnek indul, hanem adott esetben termést is hoz. De mi a következő lépés? Mert lehet, hogy mi azzal a szent szándékkal vagyunk itt az Isten házában, hogy mi hallani szeretnénk az Isten szavát. De mit kezdünk vele utána? Mi a következő lépés? Jézus a hegyi beszédben, abban a három versben, amit felolvastam alapige gyanánt, egyértelműen tisztává teszi számunkra, hogy nem elég csupán a fény forrásával kapcsolatba kerülni. Nem elég meghallani az Isten igéjét. Az elmúlt héten, vasárnap délelőtti Isten tiszteleten hallhattuk Dávid király és Nátán próféta példázatát, történetét. Hallhattuk, amikor maga Nátán próféta rápirít a királyra, amiután vétkezik másnak a feleségével, és már ítéletet mond ki az illető példázatban elhangzott személy fölött, majd Nátán próféta egyértelművé teszi Dávid számára, hogy te vagy az az ember.
A hét folyamán többször is elolvastam azt a történetet, és már az istentisztelet után megfogalmazódott bennem, aztán pedig elmélyültem abban, hogy az egész történetet el lehet úgy olvasni, hogy igazából Dávidnak volt egy nagy bukása, aztán telt az idő, haladt előre a történet, és levonhatjuk azt a következtetést, hogy igazából semmi rossz következménye nem lett. Pedig meghalt az asszonytól szült fiú. De mégis az ő sarjából származik a világ megváltója. Hogy lehet az, hogy valaki egy ilyen vétket követel, és az Isten mégis általa az ő leszármazottaiból ajándékozza meg a világot a megváltóval, a szabadítóval. Nagyon sok igevers beszél erről a történetről, és valahol a történet közepén az egyik igeversnek kb. Fele az, ami a fordulatot hozza. Mi az? Amikor rápirít Nátán próféta Dávid királyra, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, amire lehet, hogy nagyon sokan úgy reagáltunk volna, hogy elkezdünk magyarázkodni. Keressük a kifogásokat, és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy elsimítsuk az ügyet. Dávid viszont mit tesz? A következőket mondja, vétkeztem az Úr ellen. Beismeri. És azt is beismeri, hogy igazából nem is az embertársának áltott elsősorban, hanem az élő Istennek. Mi történik ezáltal? Bár megkapja a büntetést, de mégis azon kiváltságos személyek között marad, akit az Isten felhasznál arra, hogy az ő leszármazottaiból legyen a világnak megváltója. Azt hallottuk az elmúlt vasárnap, hogy te vagy az az ember. Most pedig azt üzeni nekünk Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ám ezt abban az esetben tudjuk magunkhoz közel engedni, hogyha Dávidhoz hasonlóan mi is adott esetben beismerjük, hogy vétkeztünk az Úr ellen. Lehet megpróbáljuk megoldani embertársi kapcsolatokban. De maga Jézus tanította, hogyha megcselekszitek egyel a legkisebbek közül, akkor én velem cselekszitek meg. Lehet, hogy megpróbáljuk helyrehozni az embertársal, de hol marad az Istennel való rendezés? Mert hogyha nem lépünk a következő szintre, akkor nem tudunk mit kezdeni Jézusnak ezzel a kijelentésével, hogy ti vagytok a világ világossága. És hogyha közelengedjük magunkhoz ezt a gondolatot, ha elhisszük magunkról, hogy igen, én is lehetek a világ világossága, és én is a keresztény testvéreimmel együtt lehetünk a világ világossága, akkor mit kezdünk ezzel a világossággal? Azzal folytatja továbbá Jézus, hogy nem azért gyújtanak lámpást, hogy véka alá tegyék. Nem azért gyújtanak lámpást, hogy valahova eldugják, hanem hogy az világítson. Hanem hogy az betöltse a szerepét, betöltse a neki rendelt feladatot. Ám de nem idegen tőlünk a rejtőzködés gondolata. Nem biztos, hogy annyira komfortos nekünk, hogy a mi feladatunkat teljesítsük, amellyel Isten Jézus megbízott. Inkább, ha meg is tapasztaljuk, mit jelent az, hogy ti vagytok a világ világossága, inkább elrejtjük azt. Mert mit fognak szólni mások? Inkább elrejtjük azt, mert lehet, hogy magunkba kell egyszer rendet tegyen. Lehet, hogy magunkba kell egyszer rápirítson
olyan dolgokra, amit lehet, hogy mi továbbra, talán életünk végéig, sötétségbe, vagy merjem azt mondani, hogy titokba szerettünk volna tartani. Lukács evangéliuma 8. fejezetében, szintén amikor a lámpás példázatát mondja el Jézus, a 17. versben ezt olvassuk. Mert nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne dudodna, és ismerté nem válna. Ezek után érdemese továbbra is rejtegetnünk. Akár a leginkább szégyelt bűneinket is. Mert az Isten az ő fényével, maga Jézus mondja a János evangéliumában, hogy én vagyok a világ világossága, és ez a világosság akar közel jönni hozzánk, és rendet tenni az életünkbe. Nem idegen ez a módszer a mi Istenünktől, hiszen a Szentírás első lapjain olvassuk, hogy megteremtette a világosságot, és azáltal elkezdődött a rend kialakulni a világba. Engedjük-e, hogy Isten fénygyújtson bennünk? Mert ha belegondolunk, egy égő, amikor felkapcsolódik, akkor elsősorban nem a környezetet világítja meg, magába van a legerősebb fényesség. Ő maga van felgyújtva, szó szerint. Ő maga a legintenzívebb világosságnak a forrása. És majd, ahogy eltávolodunk az égőtől, egyre halványabb lesz, de közben megvilágítja a környezetet is. Azért, hogy te a világ világossága legyél, keresztény testvérem, elsősorban a fénynek neked benned kell lennie. De ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha közel engedjük magunkhoz, hogy a fény belénk kerüljön. És hogyha belénk kerül, és hogyha elkezdünk belül világítani, ha engedjük, hogy Isten rápirítson a vétkeinkre, és utána meg engedjük, hogy rendbe tegye azokat, mit kezdünk vele? Mit használ a kereszténységem, ha nem aszerint élek? Mit ér, hogy te vagy a világ világossága, hogyha nem világítasz? És nem elsősorban a magad számára, nem elsősorban a templomban, a keresztény testvérek között, hanem mit mond Jézus? Ti vagytok a világ világossága. A világot pedig nagyon gyakran a Szentírás a sötétséggel hozza párhuzamba. Maga Jézus is azért jött a földre, hogy elkezdjön valami lelepleződni, hogy elkezdődjön valami helyreállni. És ez a Jézus, aki elkezdte ezt a munkát, rajtunk keresztül szeretné folytatni. Általunk. Igen, általad is, keresztény testvérem. Te, aki megtapasztaltad, hogy mit jelent az, amikor az Isten rendet rak az életedbe. Mit jelent az, amikor az Isten fénye betölt kötelességed világítani a világba. Nem csak a családba. Nem csak a baráti körbe, hanem a munkahelyen, azzal a munkatársaddal szemben is, aki lehet, hogy kinevet emiatt, aki lehet, hogy bolondnak talál, aki lehet, hogy megvet. Ugyanakkor könnyen félreértelmezhetjük ezt az igét. Mert azt mondja a 16. versben, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok. És könnyen ez a ragyogás csábítóvá válik. Majdhogy nem elhiszem magamról, hogy igen, nekem van fényem, és én ragyoghatok az emberek előtt. Csak hogy ez semmi más, csupán képmutatás. Mert nekem önmagamtól nincs, ahogy legyen fényem. Bebeszélhetem magamnak, hogy igen, én vagyok valaki. Bebeszélhetem magamnak, hogy igen, nekem is van azért csiszolt arcom. De aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Semmi
értelme nincs ennek a gondolatnak, hogy nekem van ragyogásom. Főleg, hogyha az igének elolvassuk a második felét is. Mert azt mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Keresztény testvérem, amíg úgy fény lesz, amíg úgy vagy jelen bármilyen közösségbe, hogy az emberek tekintete megáll nálad, addig azt jelenti, hogy dolgozni kell továbbra is a rendrakáson. Kell engedni továbbra is, hogy az Isten fénye betöltsön. Mert nem történhet meg az, hogy úgy ragyogjon az én világosságom, hogy engem lássanak az emberek. Sőt, mi több, még az sem elég, hogy az Istent lássák. Meg kell történnie annak, hogy aki látja a mi fényünket, a mi cselekedeteink által is, nem csak, hogy meglássák az Istent, hanem dicsőítésre fakadjanak. Kezdjék el áldani az Istent. Mekkora kiváltság ez, keresztény testvéreim, hogy én, hogy te lehetünk azok, akiket az Isten felhasznál arra, hogy az ő nagy nevére dicsőség szálljon adott esetben, még azok ajkáról is, akik számára a kereszténység, az Istenhez való tartozás semmit nem jelent. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket. Sokszor hajlamosak vagyunk belekényelmesedni abba, hogy én hiszek, nekem rendben van a hitéletem, ne szóljon bele senki. Már a világ is ezt tanítja, és majd, hogy nem még számunkra, keresztények számára is komfortossá válik, hogy vallásszabadság van, mindenki hihet, amibe szeretne, csak éppen meg ne szólaljatok, csak éppen ne vállaljátok, csak éppen ne éljétek meg. Ha egy sötét szobába fel van gyújtva a villany, és ott semmi történés nincs, hasztalannak, értelmetlennek ítéljük meg, hogy égjen ott a villany, ezért gyorsan lekapcsoljuk. Ugye? Keresztény testvérem, ha benned felgyúlt az Isten fénye, ha benned rendet rakott az Isten, akkor világítani szeretne általad, és nem hasztalannak akar látni a földön. Nem azt akarja, hogy elrejtsed, azért gyújtja benned a fényt, hogy más is ezt megtapasztalva továbbra is továbbadódjon a fény. Lehet, hogy mi szeretnénk inkább rejtegetni, megoldani a belső szobánkba, csak hogy el fog jönni az az idő, amikor mindenre fény terül. Lehull a lepel. És keresztény testvérem, akkor már nem lesz sem értelme, sem lehetőség a magyarázkodásra. Sőt, mi több, a helyrehozatalra sem. Mert el fog jönni az utolsó ítélet, amikor az Isten fénye át fog világítani, és meg fog ítélni. Kivéve egyetlen dolgot nem fog megítélni, amit már rendeztünk addig vele. Vagy ahány, ha nem is egy. De hogyha rendeztük, hogyha bocsánatot kértünk, hogyha helyre raktuk, hogyha engedtük, hogy beragyogja a szívünk, az életünk legsötétebb részét is, akkor az utolsó ítéletkor ez nem lesz számon kérve. Miért? Mert ő maga ígérte, hogyha bűnvallással, bűnbocsánatért esedezünk előtte, akkor ő olyan messze veti el a vétkeinket, mint a napkelet a napnyugattól. Elfelejti. Elérhetetlenné teszi, és az nem lesz leleplezve. De minden, amihez ragaszkodunk,
amihez tartunk, amit nem akarunk felvállalni, amit nem akarunk beismerni, az utolsó napon le fog lepleződni. Keresztény testvérem, te vagy a világ világossága. Kedves gyülekezet, ti vagytok a világ világossága. Hát akkor éljetek úgy, hogy vállaljátok nem a ti fényeteket, hanem az Isten fényét, amely rajtatok keresztül szeretné bevilágítani a sötét világot. Mindezt nem azért, hogy mi bármilyen érdemet szerezzünk, hanem az Isten nevére dicsőség szálljon. Amen. A 477. dicséretünk első és harmadik versszakaival válaszoljunk Isten üzenetére. 477. dicséretünk első és harmadik, azaz utolsó versszakait énekeljük. 477. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Imádkozzunk, keresztény testvéreim! Mennyei édesatyánk, sokszor nem kimondott vágyunk az, hogy a világ meglássa végre, hogy a tanítványaid vagyunk. De Urunk, oly sokszor szégyeljük ezt. Szégyeljük ezt, mert nem a világ értékrendszerébe talál, nem a világ értékrendszere szerint elfogadott, sőt, mi több, elítélt azáltal. Éppen ezért nehéz ezt megélnünk. De mennyei édesatyánk, te látod a szívünk vágyát, hogy szeretnénk, hogy mindez ne csak egy álom, ne csak egy elképzelés legyen, hanem a te igédnek történő engedelmesség. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy meghallhattuk a te igédet. Könyörgünk, Urunk, ne engedd, hogy csak gyökeret verjen az életünkbe, a szívünkbe, a mindennapjainkba. Ne engedd, Urunk, hogy csak a gondolati szinten maradjon, hanem, Urunk, könyörgünk a te szent lelked által, végezd el bennünk azt a munkát, ami lehetővé teszi, hogy életté váljon, hogy a hétköznapokban is valósággá váljon, hogy láthassák az emberek, hogy mi a te tanítványaid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, Urunk, hogy te rajtunk keresztül szeretnéd a te fényedet továbbadni. Köszönjük, Urunk, hogy kiválasztottál bennünket arra, hogy általunk is ez a sötét világ egy kicsit világossá, fényesebb legyen. De, Urunk, az az igazság, hogy nehéz közelengednünk magunkhoz ezt a gondolatot. Mert hogyha szeretnénk azt, hogy a te fényed rajtunk keresztül is ragyogjon, akkor elsősorban bennünk kell világosodjon. Bennünk kell fény legyen. Ha viszont fény gyúl, amit teljes lényünkbe, akkor az általunk rejtett dolgok lelepleződnek. Nyilvánvalóvá válnak. Még előtted is szégyeljük azokat, atyánk, de szeretnénk lerakni a te lábaidhoz azzal a szándékkal, hogy te helyre rakd az életünket. Szeretnénk bűnbocsánattal könyörögni hozzád, hogy valóban a te fényed, amely betölt minket, az amennyire rajtunk áll, makulátlanul áradhasson tovább. Igen, atyánk, mert az a vágyunk, hogy emberek felismerhessenek téged rajtunk keresztül is. Bocsáss meg, atyánk, amikor fényezzük magunkat, és nem téged látnak az emberek, vagy nem téged hallanak, amikor minket hallanak. Mennyei édesatyánk, kérünk, te teljesíts be a szívünknek ezt a vágyát, hogy a te fényed úgy ragyoghasson az emberek előtt, hogy dicsőítsék a te nagy nevedet. Mennyei édesatyánk, tedd ezt bármilyen élethelyzetbe is volnánk, és tedd ezt bármilyen élethelyzetbe levő emberek irányába. Könyörgünk, Urunk, te légy a gyászolókkal. Te légy azokkal, akik az elvesztés fájdalmát élik meg. Te légy azokkal, atyánk, akik most sötétségbe érzik magukat. A te fényed ragyogja be az ők életüket, és tegye lehetővé, hogy tovább tudjanak állni, hogy tovább indulhassanak azon az úton, amelyet te rendeltél számukra, amelyet kérünk, te világosíts meg, hogy láthassuk, merre felé vezet, hogy láthassuk, hogy te hozzád vezet, hogy láthassuk, hogy mindez arról szól, hogy majd egy örökké valóságon keresztül a mennyei fényességben dicsőíteni szeretnénk téged. Mennyei édesatyánk, könyörgünk, te légy az, aki a nélkülözőkhez is közel hajolsz. Te légy az árvákkal, te légy az özvegyekkel, te légy azokkal, atyánk, akik távol tartanak maguktól téged. A te jelenléted, ha számodra is kedves, általunk is váljon tapasztalhatóvá, hiszen mi a te követeid vagyunk. Mi szeretnénk beállni a feladatba, amelyet te rendeltél számunkra Krisztus által. Könyörgünk, Urunk, segíts, hogy valóban a te fényed az áradjon rajtunk keresztül ebbe a világba. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te nem tűröd el a sötétséget, hanem azt szeretnéd, hogy a te fényed az mindannyiunk számára, mindenki számára tapasztalhatóvá váljon.
hogyha kedves előtted, használj eszközökként ebbe a munkába. Mennyei édesatyánk, hogyha megtapasztaltuk a te fényességedet, akkor óvd meg minket attól, hogy azt elrejtsük. Megtartsuk a magunk számára. A te szent fiadért kérünk, ezzel a lelkesedéssel, ezzel a tudattal és ezekkel a vágyakkal, szándékokkal tedd lehetővé, hogy átléphessük a templom küszöbét, hogy ne maradjon itt, amit elhangzott, a te igéd az életünkbe ültetődve, hadd teremje meg a maga gyümölcsét. A te szent fiadért kérünk, hallgass meg, áldj meg és szentelj meg minket. Amen. Most pedig csendben, bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt.

Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét a testvéreim segítő jóindulatába ajánlom, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem továbbá a hétközi alkalmainkat is, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Kedden délután 6 órától gyülekezeti bibliaórára fog sor kerülni, illetve pénteken délelőtt 10 órától imaórára. Amennyiben tehetjük, vegyünk részt ezeken az alkalmakon, ilyenként is az Isten igéje köré gyűlve és megtapasztalva a közösségnek az áldásait. Továbbá a kiskátisoknak hirdetem, hogy Isten tisztelet után a templom tanástermének a bejáratához itt hátul gyülekezzenek, és majd Ballai tiszteletes úr fogja őket fogadni és bekísérni az első káti órára. Végül, de nem utolsó sorba hirdetem, hogy miután véget ért az Isten tisztelet, nagy szeretettel hívjuk és várjuk a jelenlévőket gyülekezeti terembe a szeretett vendégségre, meleg kávéra, teára, amelynek az elkészítését hálás szívvel köszönjük. Hitvallás tételre készülve a 454. dicséretünket énekeljük. 454. dicséretünk első, második és hatodik verszakait. 454. dicséretünk első, második és hatodik verszakait énekeljük hitvallástétel előtt. 454. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Nagy Isten, téged imád, menj minden lakója.

Végezetül gyertek, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten áldásának a fogadására készülve a 479. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük. 479. dicséretünk harmadik verszakával készüljünk Isten áldásának a fogadására. 479. dicséretünk harmadik verszaka így kezdődik: Fogjad kezem az út sötét előttem.

Az Isten békessége, amely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Híreink először címszavakban. Ma egyeztetés dönt Nikus Ordán, a negyedik miniszterelnök jelöltjéről. Beidézték a Dikóthoz Kölin Georgescu apusát egy 118 ezer lejes átutalás miatt. Lezárták az A1-es autópálya egy szakaszát. A zaradi vértanukra emlékeznek Csíkszeredában is. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán ismét egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseni palotába. Az államfő ígérete szerint ma este megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Az eddigi jelölteknek, Eugene Tomáknak, Adrián Vesteának és Siegfried Muresánnak sem sikerült megszerezniük a szükséges parlamenti többséget. Az előrehozott választások kiírásának feltételei már teljesültek. Az elnök azonban nem tekinti ezt megoldásnak, annak ellenére, hogy több párt az idő előtti megmérettetés szorgalmazza, írja a news.ru. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a pártokkal folytatott egyeztetések 14 órakor kezdődnek. A jelenlegi kormány most zsákutcába került. Szükség van a költségvetés kiigazítására. Ez viszont egy leváltott kormány nem teheti meg. Emellett elő kell készíteni a jövő évi büdzsét is, hogy elkerüljék a 2027-es költségvetési törvény késedelmes elfogadásából adódó problémákat. Beidézték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóságra Kölin Georgescu apósát, a korábbi államfőjelölt ellen folyó büntető ügyben. Krisztella Georgescu apjának egy 118 ezer lejes pénzátutalásról kell magyarázatot adnia. Ezt az összeget annak a Rözván Leu üzletembernek utalták át, akit a vád szerint Georgescu több mint 1 millió euróval vert át. Az eddigi elérhető információk szerint az átutalás előtt az üzletember megadta a bankszámlaszámát Kölin Georgescunak. Ez követően a 118 ezer lejes összeget Kölin Georgescu apósának a számlájáról utalták át Rözván Leu üzletember számlájára. A következő időszakban Kölin Georgescunak is meg kell jelennie a Dikotnál a digitális bizonyítékok átvizsgálása miatt. Emellett szerdán elhagyhatja a börtönt, hogy megjelenjen a bíróság előtt, ahol a háza lefoglalása ellen benyújtott fellebbezését tárgyalják. Kölin Georgescu már egy hete előzetes letartóztatásban van, és holnap fogadhat először látogatókat. Leállították a forgalmat az A1-es autópálya Nagyszeben és Bojca közötti szakaszán, a Nagyszeben Piterstráda 2-es szakaszának építési munkálatai miatt. A korlátozások a tervek szerint december 19-éig maradnak érvényben. Ez a felüljáró annak a csomópontnak a része, amely Bojca térségében biztosítja majd az összeköttetést az A13-as és az A1-es autópályák között. A felüljárót konzolos technológiával építik, ami mozgatható fémcsalúzat használatát igényli. Az A1-esen a Nagy Disznód és Bojca közötti csomópontok szakaszán szüneteltetni kell a forgalmat, hogy a munkálatok ne veszélyeztessék a közlekedő biztonságát, közölte az infrastruktúrát kezelő országos társaság. A korlátozások 2026. október 5-e és december 19-e között lesznek érvényben. Ebben az időszakban a jármű forgalmat elterelik a DN7-es főútra Bojca, Talmács és Vesztény között, valamint a DN1-es főútra Vesztény és Nagydisznót között. Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegnek holnap Csíkszeredában is. A városháza szervezésében a Mikóvár előtti vártéren egész nap lehetőség nyílik a kegyelet lerovására az aradi vértanúk kihelyezett arcképcsarnokánál. A szervezők arra biztatják az érdeklődőket, hogy egy mécses meggyújtásával, főhajtással vagy csendes pillanattal emlékezzenek meg azokról a hősökről, akik életüket áldozták a szabadságért és a magyar nemzet ügyéért. A közös megemlékezés este 19 órakor kezdődik a Vártéren. Az esemény részeként a Csiki Játékszín, az Aradi 13 című prózai zenés összeállítást láthatja, hallhatja a közönség. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,34 baniba kerül, 1 amerikai dollár 4,75 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. fejezetének 27. verse. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Máté evangéliuma 15. fejezetének 27. és 28. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján szól ma hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Mai áhítatunk alapigéjét olvasom a Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 6. versét. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Ugye ismerős a mondás, a kevesebb néha több. Ez a vers azt tanítja, hogy a lelki béke és az elégedettség többet ér a fáradhatatlan kapzsi vagyonkeresésnél.

Talán az is ismerősen cseng, még egy kicsit. Még egy kis munka, még egy kis pénz, még egy kis siker, még egy kis építkezés, még egy kis túlóra, még egy kis türelmetlenség, és majd utána pihenek. Csak hogy az a majd sokszor soha nem érkezik el. Mindig van még valami, amit el kell intézni, meg kell venni, meg kell szerezni, közben pedig észrevétlenül elfáradunk. A Prédikátor könyvében egy nagyon egyszerű, mégis mély mondatot olvasunk, jobb egy maroknyi nyugalommal, mint két maroknyi vesződtséggel és hasztalan igyekezettel. Figyeljük csak meg! Egy maroknyi, két maroknyi. Mintha Isten ma azt kérdezné tőlünk, valóban mindig a több a jobb? Mi általában azt gondoljuk, hogy igen. Ha egy kevés jó, akkor a több még jobb. Ha egy ház jó, akkor legyen nagyobb. Ha egy fizetés jó, akkor legyen belőle több. Ha egy autó jó, legyen újabb. Ha egy lehetőség jó, legyen belőle még több is. Közben megtörténhet, hogy két kézzel gyűjtjük azt, amire valójában nincs is szükségünk, miközben nincs kezünk arra, hogy megfogjuk azt, ami igazán fontos. Mert tele lehet a kezünk, de üres lehet a szívünk. Lehet sok pénzünk, de kevés időnk egymásra. Lehet szép otthonunk, de kevés békességünk benne. Lehet sok ismerősünk, de kevés igazi kapcsolatunk. Lehet rengeteg tervünk, de közben egyre távolabb kerülünk Istentől. A Prédikátor nem a munkát ítéli el, nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, ne akarjunk előbbre jutni, hanem arra figyelmeztet, ne engedd, hogy a többre törekvés közben elveszítsd azt, amit már van. Mert lehet, hogy amit még meg akarsz szerezni, nem tesz boldogabbá. Lehet, hogy nem még több kell, hanem még több hála. Több csend, több együtt töltött idő, több Istenre figyelés. Talán ma éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit szeretnék még, hanem ez, észreveszem-e azt, amit Isten már adott. Egy maroknyi kenyér, és van mit ennünk. Egy maroknyi idő a családdal, és van kit szeretnünk. Egy maroknyi csend, és végre meghallgatjuk Istent. Egy maroknyi békesség, és rájöhetünk, hogy nem kell mindig rohanni. Lehet, hogy ma is tele van a kezed, de talán Isten most arra hív, hogy engedj el valamit, egy aggodalmat, egy fölösleges hajszát, egy régi sérelmet, a bizonyítás kényszerét. Azt a gondolatot, hogy csak akkor vagy értékes, ha még többet teszel le az asztalra, mert az élet nem attól lesz gazdagabb, hogy két kézzel mindent megszerzünk, hanem attól, hogy felismerjük, amit Isten adott, azzal is lehet békességben élni. És ezért hadd maradjon velünk ma ez az egyetlen mondat. Nem az a gazdag ember, akinek két marokkal több van, hanem az, akinek egy maroknyi is elég, mert Isten békessége van a szívében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük mindazt, amit már eddig is a kezünkbe adtál. Bocsásd meg, hogy sokszor többet akarunk, miközben nem veszük észre az ajándékaidat. Taníts bennünket megelégedni, hálásnak lenni, és elengedni azt, amit nem kell tovább cipelnünk. Adj békességet a szívünkbe, és segíts, hogy a sok tennivaló között se veszítsünk el téged. Taníts úgy élni, hogy ne csak tele legyen a kezünk, hanem nyugodt legyen a szívünk is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Hé, én nem ezt érdemlem. A rózsakert mítosza. Cindy egy 17 éves keresztjén lány hazafelé vezet péntek este, véget ért a nap az étteremben, ahol részmunkaidőben dolgozik. Elkerekedett szemmel bámulja, ahogy a főút szembe jövő sávjából egy autó áttér, és egyenesen felé szágult. Megpróbál kitérni, de a másik autó belerohan a Chevroletjébe, és Cindy szörnyet hal. A vétkes sofőr ittas volt. Egy darázs megcsípi a 2 éves fejét, miközben kint játszik a kertben. Az arca azonnal feldagad. Édesanyja felfigyel a reakció hevességére, de mire a kórházba érnek, fét meghal. Szüleinek fogalmuk sem volt róla, hogy allergiás a darázs csípése. Egy alacsony kasztba tartozó nőnek gyermeke születik Indiában. A kicsi életének 4 hónapját egy kartondobozban tölti, mielőtt éhen halna. Anyja 2 hónappal később szintén meghal. Az élet nem igazságos. Csecsemők halnak meg. Jó emberek szenvednek. Keresztényeket érnek szörnyű fájdalmak. S a szenvedő emberek jó gyakran így kiáltanak fel. Hé, én nem ezt érdemlem. Ez nem igazságos. Miért pont én? Gyakran feltették már ezt a kérdést az emberek. Jobbtól, a régen élt pátriárkától kezdve, Harold Kushner rabbiig, aki könyvet is írt a következő címmel. Mikor rossz dolgok történnek jó emberekkel? A kérdés abból az elképzelésből ered, hogy a jó emberek, de különösen a keresztjének olyan életet érdemelnek, ami mindenféle szenvedéstől és szomorúságtól mentes. De ez tévhit. Isten sohasem ígért a keresztjéneknek rózsakertet. Soha nem mondta, hogy az élet könnyű lesz, és csak is jó dolgok érik a jó embereket. Nem garantálta, hogy kényelmes és könnyű élete lesz azoknak, akik őt szeretik és szolgálják. Azt persze el kell ismerni, hogy az emberek mégis így gondolták évezredeken keresztül. De ha alaposan elolvassuk Isten igéjét, rájövünk, hogy ez a kép hamis. Jézus tanítványa is megkérdezték mesterüktől az ősi kérdést, hogy miért szenvednek az emberek. Rámutattak egy emberre, aki vakon született. Mester, kérdezték. Ki vétkezett? Ez az ember, vagy a szülei, amiért vakon született? Egyikük sem. Felelte Jézus, majd meggyógyította az embert. Ezt a történetet olvashatjuk a János evangéliuma 9. fejezetében. Ez hát a helyzet a legtöbb szenvedéssel a földön. Vannak olyan emberek, akik a bűneik miatt szenvednek, mint az, aki kirabol egy boltot, és ezért börtönbe csukják. Más emberek mások bűnei miatt szenvednek. Mint például egy kokainfüggő, sérülten születő gyermeke. De a világban található szenvedések többsége az egyikük sem esetébe tartozik. Mikor Isten megteremtette a világot, természeti törvényeket is alkotott, mint például a gravitáció törvényét, vagy a mozgással kapcsolatos törvényeket. Ezek a törvények a javunkat szolgálják, de néha áldozataikká is válunk. Megtörténik, hogy a gravitáció törvénye miatt lezuhan egy utasokkal teli repülőgép. Vagy a mozgás törvényei azt eredményezik, hogy autók ütközései tragikus következményekkel járnak. Isten nem függeszti fel a fizikai törvényeket a jó emberek kedvéért sem. Az élet nem igazságos. Balesetek, betegségek, tragédiák, halál. Mindezek a keresztényeket is elérhetik. Sőt, lényegében Jézus leggyakrabban hangoztatott ígérete tanítványai számára a következő. A világon nyomorúságotok van, a Károli fordítás szerint lesz, ez a fordító megjegyzése. A keresztények viszont ebben is biztosak lehetnek, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. részének 33. versében olvassuk ezt. A keresztények nem kivételek a szenvedés alól, azonban megerősíti őket annak a jelenléte, aki ezt mondta. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. részének 20. verse.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hé, én nem ezt érdemlem című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Turmezei Erzsébet, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz és indulni kell, küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancsa szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, észt adni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy élő, hatalmas és jelenvaló.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Maros és Olt. Benedek elek gyűjtése. Rengeteg nagy sziklahegy emelkedik Balán bánya fölött. Tarkő a neve. Arról a szépséges, szép tündérasszonyról nevezik Tarkőnek, aki ennek előtte több ezer esztendővel itt lakott aranypalotában.

0: Volt mindene, amit szeme szája kívánt. Volt két nevendék leánya, Maros és Olt. Mind a kettő szép, mint a ragyogó nap, Starkő tündér, mégis szomorú volt mindig. Naphosszat elüldögélt a palota ablakában, mely keletre nézett. Szeméből folyt a könny, s a szívéből sűrű sóhajtás szállott a magas egekbe. Sok nagy szomorúságot okozott anyai szívének a két leányzó, akik folyton perlekedtek, vetélkedtek. Maros, az idősebb, csendesebb természetű volt, de bántotta erősen, hogy a könnyen lobbanó, tüzes Olt mindenben első akart lenni. De volt ennél nagyobb szomorúsága is az ő szívének. Még gügyögő gyermekek voltak a leányai, mikor a tündérek királya számkivetette az ő férje urát, aki hatalmas nagyúr volt a tündérek közt, s egyszer feltámadt a király ellen is. Az legyen a büntetésed, mondotta a tündérek királya, hogy soha többet ne lásd a feleségedet. A tenger legyen a te birodalmad, feleségedé maradjon a száraz föld. Eredj, s vissza ne kerülj ide többet. A számkivetett tündér, Tarkő ura, a fekete tenger mellett húzódott meg, onnét sóhajtozott vissza szép felesége s gyermekei után. Hiába kért, hiába várt kegyelmet, nem kapott soha. Anyám, édesanyám, kérdezte egyszer Maros, miért vagy mindig olyan szomorú? Melléje sompolygott Olt is, kérdezte ő is. Beszélj, édesanyám, hát ha meg tudnánk vigasztalni, mondotta Tarkő. Két nagy bánat nehezedik az én szívemre. Az egyiket ti okozzátok, mert mindig vetélkedtek, a másik nagy bánatot, ami királyunk okozza, aki számkivetette a ti édesapátokat. Ezért vagyok talpig gyászban, viselem is a gyászt halálom napjáig. Hol van az édesapánk? Kérdezték a leányok. Amarra, messze-messze keleten, ahol a nap kél, a fekete tenger az ő birodalma. Soha, de soha sem jöhet vissza onnét, s nekem sem szabad oda mennem. Hát mi nékünk? Hiszen ha egyet értenétek, eljuthatnátok hozzá. Folyóvízé változtatnálak, s összetett erővel áttörhetnétek sziklákon, hegyeken, vad rengetegeken. Szavamat, ha meghallgatnátok, mehetnétek szép lankás tartományokon is, itt-ott, ha állana utatokat egy-egy szikla, erdő, de azokon is ti könnyűszerrel törhetnétek át. Akarjátok, hogy folyóvízé változtassalak? Akarjuk, akarjuk, mondták lelkes szóval a leányok. Hát várjatok egy keveset, hadd vegyem elé aranyvesszőmet. De míg Tarkő a vesszőért a másik szobába ment, Oltnak hirtelen eszébe jutott valami. Igaz, kinek a nevével utazunk? Kiével? Hát az enyémmel. Én vagyok az idősebb, mondta Maros. Az igaz, de serényebb én vagyok. Mindenütt elől járnék, utat törnék, te meg nagy kényelmesen utánam folydogálnál. Nem utazom a te neveddel, én sem a tiéddel. A rövid útnak vágok neki. Nem bánom, ha ezer szikla állja is utamat, egy szempillantásra áttörök rajtuk, s hamarabb ölelem édesapámat, mint te. Csak eredj, én meg kerülő utakon járok, ahogy édesanyám tanácsolta. Az utolsó szóra lépett be Tarkő, nem hallotta a perlekedést, s megölelvén megcsókolván a leányokat, mindkettőt meglegyintette aranyvesszejével. Abban a pillanatban csörgedező patakká váltak, s elindultak ketten kétfelé. Ó, jaj nekem, hát nem együtt mentek, jajgatott Tarkő. Gyertek vissza, gyertek! De már nem hallották jajszavát. Olt tüzesen tört előre, Maros is szaladott valamivel csöndesebben, de más irányba. S amint tovább haladtak, nőttek, növekedtek. Old szilajul vágott a hegyeknek, sodorta a fákat, köveket, sziklákon tört keresztül, ám alig ért a veres toronyi szorosig, kimerült. Alig-alig folydogált, megállapodott, s nagy nehezen lépett egyet-egyet elébb. Búsan sóhajtozott magában. Ó, miért nem hallgattam édesanyám szavára? Itt kell elpusztulnom egyedül, elhagyottan, senki sem könyörül rajtam. Ám egyszerre zúgást, morajlást hall, s ím látja, hogy hömpölyök felé lassan, méltóságosan egy rengeteg nagy folyó, és hallja maros hangját. Gyere, gyere, tarts velünk! Engem magába fogadott a Duna, ő elvisz édesapámhoz, elvisz téged is. Ó, vigy el engem is, esdekelt Old, hadd látom meg édesapámat. Abban a pillanatban a vén Duna hátára kapta Oltot, ki bezzeg most szeretettel ölelte, csókolta testvérét Marost. Így látták meg édesapjokat, ki ott állott a Fekete-tenger partján, azon a helyen, ahol a Duna beléje szakad. Apám, apám, tekints reánk, itt vagyunk! Zokogott Maros és Old. Többet nem szólhattak. Belemerültek a Fekete-tengerbe.
1: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. És a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem sóhajt alatta egy giliszta.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, mellső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imígyen.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba.
3: Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla.
1: Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
3: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kat! Ide nézte, csibész! Elhiszed-e, hogy madár vagyok?

veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott, te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta? Elfogyott? Volt szerencsénk? Jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.

Mr. Me.

csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Sikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajol. A fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert lezárt a magyar királyi

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.